Na ilyen, mikor a rádió egy DJ-t dalt készítenek. Itt az igazi mai sláger a Stadium X-től, Metzger Nikitől a Let You Let Me Go. Erre is jöhet a szavazat a rádió egy top 500-ban. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. És mutatok egy másik dalt, amire ugyancsak jöhet, és szerintem jön is sok szavazat majd. Terry Swims, a The Door, amit már is indítok tőle a rádió 1-en.

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játszunk

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, de nagy kedvenc volt, és de nagy kedvenc jön még hozzá egy újdonság konkrétan Robin Schulztól, aki egy olyan családban nőtt fel, ahol a mindennapokat tényleg átszőtte a zene. Az apukája a 80-as években ismert DJ volt a legfelkapottabb klubokban, ezért nagyon sokszor már járt vele együtt is idézőjelben dolgozni, és szinte a klubokban nőtt fel. Ez meg az újdonság tőle, Robin Schulz és a Better Times a Rádió 1-en.
1: Mi az?

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lép be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a konténerkulcsokat pedig még ma is lehet gyűjteni Balázséknál, Latisnál és Gergőnél is, pénteken pedig valaki kinyitja a konténert. Ez pedig az újdonság Regál Lilitől, a Hear Me, amit indítok a rádió egyen.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a rádió egyen.
2: Ez a

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy a következő órában is olyan nagy kedvencek, mint Alex Warren Fuel Dream, vagy éppen Lost Frequencies Live It All, de hozom a legújabbat Loitól is, de egy nagy kedvenc Ed Sheerantől is bekészítve, amit rég hallottuk, a Perfect-et. Imádni fogjuk, ahogy a kezdést is. Tóth Abigail Accent, Sugar Daddy. Mindjárt ezzel folytatom.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Jelentős számú önkéntes bevonásával indul egy innovatív kutatás a körömelváltozások és a vitaminhiány közötti összefüggés bizonyítására a Pécsi Tudományegyetem és egy magyar cég együttműködésében. A PTL közleményében felhívták a figyelmet arra, hogy az általánosan elfogadott nézet

0: alapján következtetni lehet a szervezet belső működéseire. A vizsgálatokba 1000 olyan önkéntest vonnak be, akik körmükön esztétikailag zavaró elváltozást észlelnek, és kíváncsiak szervezetük ásványi anyag és vitamin szintjére. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával megvalósuló kutatásba 18 és 60 év közötti önkéntesek jelentkezhetnek az interneten, akiknek legalább egy kézkörmükön kozmetikailag zavaró körömelváltozás, például felrostozódás, hullámosság, fehér vagy más színű elszíneződés látható. Az önkéntesek saját vizsgálati eredményeiket megtudhatják, így tudomásuk lesz arról, hogy van-e vitamin vagy ásványi anyag hiányuk, és hogyha van, akkor az milyen. A kutatás keretében végzett valamennyi vizsgálat a résztvevők számára ingyenes. A vizsgálat során összegyűjtött adatokból a kutatók összefüggést keresnek majd a körömelváltozások jellege és a szervezet ásványi anyag és vagy vitamin állapota között. Hogyha valakinek mindez felkeltette az érdeklődését, további részletek az interneten.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy, picivel 3 óra után járunk. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Az igazi mai slágereket pedig nem csak hogy hozom ebben az órában, hanem mutatom a legújabbakat is. Most például Alex Warrentől ez a Fewer Dream, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, de jó ez a dal! Ed Sheerantől, és milyen rég hallottuk? Na, ezért pörgettem le. A folytatásban pedig Louis, akinek egy másik angol a nagy példaképe, Adele, akivel nemrég találkozhatott is, ami hát nem meglepő módon meghatározó élmény volt eddigi karrierjében. Ez meg a legújabb tőle, ez is egy mérföldkő azért nála. Louis David Puentes-zel jön, ez a Golden Summer, amit már is indítok.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a Top 500 szavazás pedig folyik, mi közösen állítjuk össze a hallgatókkal az ország legkomolyabb, legpontosabb slágerlistáját, és igazából úgy igaz ez a mondat, hogy a hallgatók szavaznak, mi meg összeírjuk. Tehát igazából ez a munka összetett része. Mi azt tesszük hozzá, hogy minden egyes szavazatot, ami beérkezik, regisztrálunk, van egy giga nagy Excel táblánk, ebben mindenki írja a frissen beérkezett szavazatokat, segítenek benne csomóan egyébként az irodából nekünk, szóval tényleg figyelünk, és mindent regisztrálunk, és most éjszaka is várjuk ezeket, akár telefonon, Viberen, SMS-ben, e-mailben, vagy valamelyik social oldalunkon, bárhol lehet szavazni. És mutatjuk a tippeket is, ez például egy újdonság, Lost Frequencies és a Live It All, amit indítok.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, attól pedig ma is jönnek Balázsék, egy új hét indul velük, a következő órában pedig ez a nagy kedvenc, alapozza meg a hangulatot majd. A Őrzalába Purple Disco Machine jön, a Wonderful Life 2025-ös verziója, amit mindjárt indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Ehető csomagoló anyagot készítettek. Egy lengyel egyetem design hallgatója új típusú, teljesen ehető és újrahasznosítható csomagolással állt elő. A Scooby innovatív megoldása segítségével a gazdálkodók saját maguk termeszthetik csomagolásukat, ráadásul mindezt hulladéktermelés nélkül. Az ehető és vegán biocellulóz anyag valójában erjesztés eredménye. Az előállítása során cukrokat és más szerves anyagokat adnak a kombucsához, azaz egy teával, élesztővel és baktériumokkal készült fermentált italhoz. Az átlagos növekedési idő 2 hét, majd az erjesztő keverék felületén egy membrán képződik, amely maga a csomagoló anyag. Az erjedés során ezek a biocellulóz héjak rétegesen egymás után alakulnak ki, a hagyma rétegenkénti növekedéséhez hasonló folyamatban. A végterméknek enyhe

0: kutatási módszerek iránti érdeklődés minden eddiginél nagyobb. A biológiai szövetek használata mezőgazdasági termékek csomagolására nem új keletű dolog. Hagyományosan ugyanis a gazdálkodók állati szövetet használtak a húsok, például a szalámi kapszulázására és szárítására. Valójában a Scooby nagyon hasonlít ezekre, azzal a kivétellel, hogy ez egy teljesen vegán anyag, amelyet bármely gazda megtermelhet egy egyszerű vegyi eljárással.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

De jó ez a hang, azt a mindenit. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Terrence Films után pedig a Swiss Discót hozom. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A páros egy nyári munkán találkozott, egyébként Görögországba mentek el Angliából dolgozni egy üdülővezetbe, ahol DJ-ztek egész nyáron egy klubban, és igazából itt találkoztak először, de a nyár végén már közösen mentek úgy vissza, hogy ebből lesz egy közös projekt, és hát azóta számtalan igazi mai sláger is készült. A Swiss Discótól ez Rehab-bel és Sam Feltel a Sleep Tonight.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió.

Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1. Megérkezett a Rádió 1 konténer. Hallgassa a Rádió 1 igazi mai slágereit, mert ha játszik, esélye lehet, hogy megnyeri a kulcsot a Rádió 1 konténerhez. A Rádió 1.

0: Megy, és nagyon fontos, még néhány napig pörög a rádió egy konténer, ami egyben minden idők eddigi legnagyobb rádiós nyereményét rejti, többek között autóval, konyhai felszerelésekkel, tévével, klímával, utazással, és még hosszan sorolhatnám, ezt mindegy valaki megnyeri, azok közül, akik szereznek maguknak kulcsot. Kulcsot pedig a mai napon is lehet tőlünk szerezni, bármikor indíthatunk játékot, nagyon figyeljünk, tizedikként kell csörögni, mondani a szlogent, és adjuk a nyereményt, vagyis hát egyelőre a kulcsot. Aztán, hogy lesz ebből nyeremény, az már a hallgató meg a szerencsém múlik. Kuki jön a folytatásban Kádlerrel közösen, ez a Fire itt a Rádió 1-en.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Kárner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is legyen megy.
3: Ez a

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, és most egy nagyon picit visszább lassítunk, de azért, mert egy óriási kedvencet hozok attól a Martin Garrix-től, aki imád más sztárokkal is együtt dolgozni. Többek között Dua Lipával is csináltak már listavezető dalt. Most viszont Ed Sheerannel, Martin Garrix, az igazi mai slágerük a Repeat It, amit már is indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Szerkezeti átalakítás jöhet az önkormányzatnál, folytatódnak az ellenőrzések Bács-Kiskunban, az idei volt a legszárazabb nyár itthon. Demeter Dia vagyok. Az önkormányzat szerkezeti átalakítására és takarékossági intézkedésekre tesz javaslatot a közgyűlésnek Kecskemét polgármestere, a változó gazdasági környezet és a szűkülő költségvetési források miatt. Szemereiné Pataki Klaudia közösségi oldalán közölte, a takarékoskodást a városvezetésnél kezdik. Azt javasolja a képviselőtestületnek, hogy a korábbi 5 helyett a jövőben mindössze egy helyettesítő alpolgármesterrel működjön a testület az átmeneti időszakban, amíg az új struktúra fel nem áll. A bizottsági rendszer egyszerűsítését is kezdeményezi, ennek keretében a jelenlegi 7 bizottság helyett a jövőben 4 bizottság irányítaná a várost. Megfontolásra javasolja továbbá a tanácsnoki rendszer felülvizsgálatát, valamint az önkormányzati intézmények és cégek működésének racionalizálását is. Folytatódnak az ellenőrzések Bács-Kiskunban. A NAV megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai egészen október 25-ig a távol-keleti ruházati és egyéb terméket értékesítőknél vizsgálódnak. A revizorok a számla és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését is ellenőrzik. Olvasható a NAV adótrafipax oldalán. A hónap végén pedig minden szentekhez kapcsolódóan a virág és koszorú árusoknál, valamint virágüzletekben bukkannak fel a revizorok. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték az országot. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
3: 1901 óta ez volt a legszárazabb, és a második legmelegebb nyár is. A tartós anticiklonos helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket, amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza, mint például a múltban.
2: A napsütést ma többször zavarhatják meg, növekvő fátyol felhők számottevő csapadék azonban továbbra sem várható itt térségünkben sem. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett 25 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Az éjszakai órákra mindenhol kitisztul majd az ég, és holnap ismét a napsütésé lesz majd a főszerep. A legmelegebb órákban 26 fok várható. Változás egyelőre szerdán sem lesz, legfeljebb több lehet felettünk a felhő, de a csúcsértékek maradnak 25-27 fok körül itt Kecskeméten is.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelő.

0: mire szabott megoldást. A napokban induló vizsgálatok során arra a kérdésre keresik a választ az intézmény bőr, nemi kórtani és onkodermatológiai klinikája és a Mediner Kft. Szakemberei, hogy a kozmetikailag zavaró körömmelváltozások, valamint a szervezet ásványi anyag és vitamin hiánya között közvetlen összefüggés áll-e fenn. Mivel a PTS szakemberei szerint a köröm állapota alapján következtetni lehet a szervezet belső működéseire, a vizsgálatokba 1000 olyan önkéntest vonnak be, akik körmükön esztétikailag zavaró elváltozást észlelnek, és kíváncsiak szervezetük ásványi anyag és vitamin szintjére. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával megvalósuló kutatásba 18 és 60 év közötti önkéntesek jelentkezhetnek az interneten, akiknek legalább egy kézkörmükön kozmetikailag zavaró körömmelváltozás, például felrostozódás, hullámosság, fehér vagy más színű elszíneződés látható. Az önkéntesek saját vizsgálati eredményeiket megtudhatják, így tudomásuk lesz arról, hogy van-e vitamin vagy ásványi anyag hiányuk, és hogyha van, akkor az milyen. A kutatás keretében végzett valamennyi vizsgálat a résztvevők számára ingyenes. A vizsgálat során összegyűjtött adatokból a kutatók összefüggést keresnek majd a körömmelváltozások jellege és a szervezet ásványi anyag és vagy vitamin állapota között. Hogyha valakinek mindez felkeltette az érdeklődését, további részletek az interneten.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás 5 óra után 10 perccel, vagyis, ha jobban megnézem, 11-el, de nem hiszem, hogy nagy jelentősége van, de szép reggelt. Október 5-e van, Aurea névnap, ennek már nagyobb a jelentősége, mint ahogy annak is, hogy mivel folytatom most. Regál Lili újdonsága, a Heal Me, amit indítok itt a rádió egyen.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a rádió egyen.
2: Ez a rádió.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nagyon fontos, ma is várjuk még a szavazatokat a Rádió egy top 500-ra, mert hogy közösen írjuk az ország legpontosabb, legtutibb, legaktuálisabb slágerlistáját. Ez lesz a Rádió egy top 500, de hogy ki kerül fel és ki nyeri, ez csak a Rádió egy hallgatók dönthetik el méghozzá azzal, hogy szavaznak. Top500@radio1.hu, de lehet SMS-ben, telefonon, Viberen vagy bármelyik social oldalunkon is leadni egy voksot. Ez pedig közben egy újabb nagy kedvenc, Tiesto, Karol G-vel a Don't Be Shy, amit indítok.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ahogy nézem, a hét első felében még mindenképpen egészen kellemes, ilyen 23-24 fok lesz, bár azért a mai napra mutatnak felhőt itt-ott, de alapvetően egész kellemes a hétvégéhez hasonló időre készülhetünk. Az igazi mai slágerek között pedig a folytatásban Bibi Rexára. Ő jön a Faithless dallal és a New Religion-nel, aztán a Balázsék Best On 6-tól pedig startol a műsor is, és Balázséknál is lehet még gyűjteni konténerkulcsokat. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet, jó kulcsvadászatot és jó rádiózást itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Ehető csomagoló anyagot készítettek. Egy lengyel egyetem design hallgatója új típusú, teljesen ehető és újrahasznosítható csomagolással állt elő. A Scooby innovatív megoldása segítségével a gazdálkodók saját maguk termeszthetik csomagolásukat, ráadásul mindezt hulladéktermelés nélkül. Az ehető és vegán biocellulóz anyag valójában erjesztés eredménye. Az előállítása során cukrokat és más szerves anyagokat adnak a kombucsához, azaz egy teával, élesztővel és baktériumokkal készült fermentált italhoz. Az átlagos növekedési idő 2 hét, majd az erjesztő keverék felületén egy membrán képződik, amely maga a csomagoló anyag. Az erjedés során ezek a biocellulóz héjak rétegesen egymás után alakulnak ki, a hagyma rétegenkénti növekedéséhez hasonló folyamatban. A végterméknek enyhe kombucsa íze van, azonban ha tartalmával együtt megfőzik, akkor magába szívja az étel ízét. A csomagoló anyag hosszú eltarthatósági idővel rendelkezik, és alacsony pH értékének köszönhetően sokáig ehető. A Scooby-ba csomagolható termékek között vannak gyógynövények, magvak vagy a csomagolással együtt főzhető instant ételek. Segítségével a vásárlóknak saját csomagolásukban csak a sütőbe vagy egy serpenyőbe kell tenni a terméket, amely így hulladékmentes élelmiszerként juthatna el a termelőgazdaságtól egészen az asztalig. A felfedezője jelenleg is aktívan dolgozik azon, hogy a találmány mielőbb kereskedelmi termékké váljon, és erre hatalmas az esély, ugyanis az alternatív csomagolási módszerek iránti érdeklődés minden eddiginél nagyobb. A biológiai szövetek használata mezőgazdasági termékek csomagolására nem új keletű dolog. Hagyományosan ugyanis a gazdálkodók állati szövetet használtak a húsok, például a szalámi kapszulázására és szárítására. Valójában a Scooby nagyon hasonlít ezekre, azzal a kivétellel, hogy ez egy teljesen vegán anyag, amelyet bármely gazda megtermelhet egy egyszerű vegyi eljárással.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Érdekes kutatás Amerikából jött, beszéljünk róla ritkán, mert vigyázunk a gyerekekre, meg magunkra, meg a hallgatóinkra, de most egy kis szexel kapcsolatos téma. Megkérdeztek amerikai fiatalokat, hogy mégis milyen furcsa szokásaik vannak szex közben, és itt nem arról van szó, hogy most ki mit használ, meg hogy szerez magának, semmilyen. Mit csinál szex közben, ami nem szexel kapcsolatos?
2: És
1: egészen megdöbbentő eredmény lett, gyerekek, annak próbálunk majd most utána járni a segítségetekkel, hogy írjátok meg, drága háziasszonyok.
3: Hányszor gondolkodsz a bevásárló listán közben?
1: Férjek, feleségek, mert csak nem is arról volt szó, hogy kire gondolsz, vagy hogy gondolsz-e valakire, hanem hogy van-e valamilyen pótcselekvésed szex közben. És a kutató készít, hogy meg voltak arról győződve, hogy nem nagyon kapnak ahhoz válaszokat, csak arra, hogy maximum beszélgetek, vagy megbeszéljük, hogy mit tudom én, te mész ma szülőértekezletre, vagy gyerek napközik, vagy nem. De nem jött ez ki, ennél sokkal megdöbbentőbb százalékot köztek. Na tessék, mit csinálnak szex közben? Ez egy amerikai felmérés volt, hát mindjárt megnézzük, hogy a magyar hallgatók mit csinálnak. Amit közben el tudsz intézni, amit meg tudsz beszélni, tehát nem effektíve tényleg pajzánkodásra kell gondolni, hanem plusz kiegészítő dologra, amíg az ura ügyködik rajtad, addig, de azt hogy gyorsan lemenedzseled.
2: Fontos a helyszín, tehát ha például a konyhában ér
1: nem a helyszín, abból
2: mosogathatok közben, takaríthatok közben.
1: Az bevállalós. Ha te közben kiporcivózol, tőlem aztán megfőzhetsz egy őszpörköltet, és te tudod, hogy mit csináltok, én nem tudom, de azért ez elég érdekes. Nem ilyenek, tehát ágyban vagyunk. Hát, 100 amerikai volt, ebben voltak egyetemisták, voltak idősek. Kiderült, hogy az amerikaiak 35%-a üzeneteket vált, valamint megnéz TikTok és Insta Reels-eket, és 35%-uk szex közben vidáman telefonozik.
2: Telózik, miközben...
1: Telefonoznak, megnéznek Reels-eket, TikTok üzeneteket váltanak, sőt, mi több, TikTok videókat néznek, sőt, mi több, üzeneteket is válaszolnak. És elmondták az amerikaiaknak, hogy voltak olyan diákok, akik olyan választ adtak a felmérésre, hogy az anyukájuknak válaszolnak szex közben.
3: Ez aranyos.
1: Ez nagyon kedves.
3: Ez aranyos. Az anyukájuknak válaszolnak.
1: A önbevalláson ment a rendszer, anonim volt, semmilyen kutatási eredmény nem szolgált, egyszerűen csak kíváncsiak voltak rá, hogy mit csinálnak. Vannak, akik beszélgetnek, vannak, akik TikTokoznak, vannak, akik a párjukkal csetelnek, vannak, akik az anyukájukkal csetelnek közben.
3: A kivitelezésről meséljetek már, hogy? Hogy csinálod?
1: Meg miért nyúlsz a telefonhoz? Hát mekkora kudarc az? Unod? Azért?
3: Igen. Vagy már annyira rá vagy gyógyulva, hogy még ennyi időre se tudod elengedni. De a kivitelezésről, tehát hogy miközben csinálod ezt? Tehát hogy szexeltek már, és van egy misszionárius póz, akkor nem látja a másik?
2: De itt pont ez az, hogy vannak pózok, amikor fel tudja venni.
3: Vagy átöleled a csávót, aki fölötted van, most ez nem is érdekes, tehát nehogy valaki ezen húzza magát, de hogy akkor mögötte van a két kezed, és közben bepötyögöd, miközben ő...
1: Valószínűleg az a technikai kivitelezés. Igen. Én például regisztráltam a DÁP-ra, írja valaki. Érted? Na, hát azért itt vannak, igen.
2: Azt el tudom képzelni, hogy mondjuk nem a főműsor alatt, hanem az elején, a felvezető alatt, ott megbeszéltek még dolgokat. Ilyen praktikus.
1: De szerintem egy csomóan csinálják, hogy dumálna. Igen, gyereket elhozzá. Igen, jó. Tudod, hogy holnap hozzá kínálás. Tudod, hogy holnap hozzá. Igen, zseppénzt adtál gyereknek?
2: Adtam a gyereknek. Igyekezzél már, mert meg kell kavarni marántást.
1: Ha erre rá tudnánk világítani, kiderülne, hogy írtózatosan nagy dumapartik vannak. De olyan duma, tudod, az nem az a tunkolj te bőlein, tehát nem erre gondolok, hanem arra, hogy praktikus dolgokat közben párok valószínűleg egy csomóan megbeszélnek. Ezt én is hallottam baráti társaság, vagy anya átjó hétvégén. Jó, most aztán nagyon beindultam. Tehát, hogy megbeszélnek bizonyos dolgokat.
2: El tudjátok képzelni, hogy képes lennél folytatni a szexet, ha azt vennéd észre, hogy a partnerednek egyszer csak előkerül a telefonnak.
1: Egyetemisták.
2: Ez egy nagyon-nagyon rossz visszaigazolás.
1: Az egy nagyon rossz visszaigazolás. Az egy nagyon rossz önkép, igen. Igen. Mi bográcsolunk közben, tessék. Igen. Nincs ebben semmi, én a feleségemnek írok vissza. Júj, de szép megfejtés.
2: Rossz lányokra regisztráltam közben.
1: Igen. Marketplace böngészés, saját tapasztalat. Na most, ha marketplace-en vagy, akkor nő vagy, és miközben az urak ügyködik, te azért ránézel a marketplace-re. Hát...
3: És az urad nem
1: az
3: mondja
1: nem egy hosszú böngészés, akkor valószínűleg az 2 perc alatt letekeredik úgy, ahogy van. Igen.
2: Hát ne, de szórakozzatok már.
1: Marketplace böngészés?
2: Tehát, hogy fogom új lenyomattal, vagy számkóddal, jelkóddal feloldom a képernyőzárat, beírom a keresőbe.
1: Ugye, én el tudom képzelni, 25 éve vannak együtt, nagyon unja már a férjét, a férj és 2 perc, letudják az egészet, jó, 2 hetente egy, legyen valami túl, csávó, ráfekszik, le van hajtva a feje a párnában, nőnek kint a keze.
2: Ah, és közben beírja, hogy 38-as gumicsizma eladó.
1: És közben megnézi a gyereknek a gumicsizmát, tudod, hogy te hozzá kirándulni megy a gyerek, közben akkor nézzük meg, hogy van a marketplace-en 2 darab gumicsizma a gyereknek. Simán el tudom képzelni.
2: Licitálok.
1: Jó, kész vagy Béla. Jó, Béla még nincs kész. Béla már, Bélának már mindjárt nagyon. De közben te gyorsan átpörgetsz szerint a marketplace-en egy ilyen 30 éves házasságban miért ne tudnád ezt elképzelni?
2: De hogy elvileg a felmérés az ugye arról szólt, hogy egyetemistákat, tehát hogy a Z generációt kérdezték meg arról, vagy hát az új generációt kérdezték meg arról 100 000 főt, azért az egy elég nagy minta, hogy ők mit csinálnak. De hát,
3: ők meg már annyira rá vannak vajon csavarodva?
2: Az, aki nem is praktikus dolgokat, hanem TikTok videókat, tehát ez azt jelenti, hogy ez egy olyan tevékenység, amit egyébként utána is, meg előtte is csinálhatnál 100 000 órán, jó, de még közben is.
1: Figyelj, írja Marian, következő, jönnek az SMS-ek. Én a gyerek Kréta felületét
3: hagyos lett a mateki a kicsinek.
1: Minden segít neki. És nem te tehetsz róla. Hát vasszak, vagy az urat túl gyors, vagy nem jó, vagy nem. És a gyerek réte felettét böngészem. De Marian írja ugyanezt, volt már, hogy állást kerestem közben. Érted? Érted?
2: Ne. Hát ne. Figyelj, én egyszer, hát. Oké, és a lányon, hát nem tudom, dolgozott a lányon, és ő pedig a nagymamám krumplis tésztáját ette közben.
1: Hát most...
2: Hát kellemes,
3: ez mondjuk ez dicséret. Jó, a krumplis tészta.
1: Új lenyomattal feloldom a kislábújjam a kód. Igen. Én a múltkor egyébként az eset közben kifésültem és becsavartam a hajam. Na? Hát most... Érted? Hát most 2-3 perc az simán megvan. A férjem állandóan humorizál, sokszor kénytelen vagyok párnát rakni a fejére, de attól még tud beszélni, sajnos. Puszikata.
2: Kicsit passzív vagy, mert megfulladtál, Béla.
3: Azt írja valaki, gyerekek, hogy ez izgató tud lenni, hogy a másik nem figyel rád, és ez által próbálod még inkább oda tenni magad.
1: Tehát, hogy miközben ő belenézi, hogy nincs kész a gyerekházi, és kapott egy beírást a Krétára, te nagyon bizonyítasz, mert közben elmondja, hogy 2-es lett a matek dolgozata? Igen. Nem tudom, mások vagyunk.
2: Nem igazán lenne motiváló.
1: Te most reggel valaki ennyit írt. Reggel volt akció, pont Hankót néztem közben. Na?
3: Jó, de Hankó a héten mindent visz. Tehát, hogy...
1: Kicsit ott tettek, vettek, de közben Hankót belenézett a Hankóba, hogy mi van. Tehát nincs ezzel baj. Igen, Karcsi barátom mesélte, a kapcsolatuk a vége felé tartott már, beletett apait, anyait szex közben, minden, amit csak tudott, nagyon akar bizonyítani, megszólalt a feleség, ideje lenne már kifesteni a szobát.
3: És tudod, hogy végezel járt nagy mondat, az
1: agya. Úristen, de szeretem. És ezt tudod, ezt én nagyon unott hangon, ide lenne már kifesteni a szobát. Érted? Tudod, hogy ennek nagyjából vége van, nem?
2: És elnézőbbek vagyunk, hogyha mondjuk közben felnőtt tartalmat néz a férfi vagy a nő. Tehát, hogy elindít egy videót.
1: Szerintem az hozzátartozhat, persze. De ez egy másik téma lenne, hogy mi
2: miért belemetek. Fordítsd oldalra, nagy ist ki, hogy én is lássam.
1: Igen, tessék, 2 változatos egyenletet oldottam meg a gyereknek, közben Andi küldte nekünk. Én a pókot nézem a falon, és beszélek hozzá. Érted? Azért itt vannak szomorú történetek. Azért ezek mind-mind valószínűleg nagyon hosszú házasságról, enyhén kihűlt kapcsolatokról mesélnek nekünk. Magyar válogatott meccsét néztem közben. Jó, ez pasi?
3: Oké.
1: Okay, kicsit hát, oda csalt, ezzel nincs baj. Igen, vödre túlzok a fejre, és dobolok rajta. Mi Fudorán rendeltünk, és közben beszéltük meg, hogy ki mit kér, mert tudtuk, hogy utána éhesek leszünk. Azért ezt nagyon
2: nincs
1: szeretem.
2: Nincs vesztegetni való.
1: Figyelj, itt ez már nyitott könyv, nem? Oké, okay, kicsim, gyere, igen. De közben na, azért ne légyük ezt túl mi rakott krumpli rendben, jó? Én készen, azért, én Mákos Guba, jöhetek bele, nagyon éhes vagyok az együttlét után.
2: Sziasztok, mi órát nézünk, és vitázunk közben, hogy meddig tart a gyerek edzése. Mondjuk egyébként ebben van, én ezt értem, hogy ha tudod, hogy 10 percet, 20 percet, jó, de most nem sokára hazaér a gyerek, akkor
1: igen, az oké, okay. Vagy ha menned kell elé, vagy edzésről kell, igen. Én volt, hogy már honfoglaloztam közben. Ez nem egy lassú játék. Nem egy lassú játék. Én a sorozatból a háttérbe számolom, hogy meddig tart még. Hát nem sokáig.
2: Nagyon jó, az M1-en néztem a Tír sorozatot, ami most esténként megy ismétlésben. Lebuktam, mert véletlenül feloldottam a hangnémítő gombot, Szabolcs.
1: Azt a mindenit. Ha Jamie Oliver főz a TV Paprikán, tuti megnézem közben.
3: Ennyi. Azt nem lehet elengedni.
1: Azt a mindenit.
3: Várjál, férfi írta, vagy nő?
1: Nem írta alá, nem merte aláírni. Jamie Oliver föl, szerintem ez csajos SMS lehet inkább, hogy ő azt biztos, hogy megnézi. Miközben a pasi ügyködik, ő megnézi.
3: Nem, megtaláltam az eredetit, István.
1: István, tényleg?
3: Egy nagyobb baj.
1: Az a nagyobb baj, igen.
2: Na azt figyeld, én tévét szoktam nézni, meg elektromos cigit szívni közben, na attól kiakad. Hát attól, barátocskám, én.
1: Tévét néz, és elektromos cigit szív
2: közben.
1: Látod, hogy már azt mondod, hogy hülye amerikaiak, és közben kiderül, hogy valójában azért itt nagyon sok helyen nagyon komoly problémák vannak.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárat kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
7: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
8: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
9: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
10: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
1: Lépcsőzetesen indul a távfűtés Kecskeméten, futócipőt húztak a kisbetegekért, fejlesztik az EÁFA rendszert. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megkezdődött az idei fűtési szezon. A távfűtés október 1-jével lépcsőzetesen indult el Kecskeméten. A hőközpontok automatikái a külső hőmérsékletnek megfelelően szabályozzák a fűtés intenzitását, írja hírös.hu. A Termosztár Kft. 40 ezer lakos és több mint 200 egyéb intézmény ellátásáról gondoskodik a városban. A lakókat arra kérik, hogy a zökkenőmentes fűtés indításért ellenőrizzék, hogy nyitva vannak-e a radiátor szelepek. Amennyiben légtelenítés szükséges, úgy azt a szolgáltató a következő két hétben díjmentesen végzi el. Ha valaki a távfűtés használati melegvízszolgáltatással kapcsolatos műszaki hibát tapasztal, azt a nap 24 órájában bejelentheti a diszpécser szolgálatnál. Több mint 120-an húztak futócipőt Kecskeméten. Ötödik alkalommal szervezte meg a Fuss, hogy lélegezz jótékonysági futóversenyét a Bács-Kiskun megyei oktatókórház. A résztvevők a kisbetegeket támogathatták. A futóverseny teljes bevételéből és az összegyűjtött adományokból egy vérnyomásmérővel és pulzoximéterrel felszerelt monitort vásárolnak a csecsemő és gyermekgyógyászati osztály részére. A családokat kísérő programokkal is várták, mások mellett légvárral, arcfestéssel, egészségügyi szűrővizsgálatokkal és kézműves foglalkozásokkal is készültek a szervezők, írja a hírös.hu. A felhasználók tapasztalatai alapján fejleszti tovább az EÁFA rendszert a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egy felmérésben arra voltak kíváncsiak, hogyan működik a rendszer a gyakorlatban, mi vált be és min érdemes változtatni. A visszajelzéseket a következő fejlesztéseknél is felhasználják, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá váljon az ÁFA bevallás. A részletekről Linz Meyer Szilviát, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetőjét kérdeztük.
2: Az EÁFA rendszernek az a célja, hogy segítse, támogassa és mindenképp egyszerűsítse az adózóknak a terheit. A NAV kérte a könyvelőket, az adószakmát, illetve a szoftverfejlesztőket, hogy töltsék ki a kérdőívet, segítsék azt a munkát, hogy még jobb, még gördülékenyebb legyen az EÁFA rendszer.
1: A napsütést ma többször zavarhatják meg, növekvő fátyol a felhők számottevő csapadék azonban továbbra sem várható itt térségünkben sem. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett 25 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Az éjszakai órákra mindenhol kitisztul majd az ég, és holnap ismét a napsütésé lesz majd a főszerep. A legmelegebb órákban 26 fok várható. Változás egyelőre szerdán sem lesz, legfeljebb több lehet felettünk a felhő, de a csúcsértékek maradnak 25-27 fok körül itt Kecskeméten is.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Ráskó Eszti

0: 6 óra után 16 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Eszter, hello, jó reggelt!
1: Hello, Eszter!
0: Feri, jó reggelt!
2: Mi azért nem köszönünk egymásnak, mert most búcsúztunk el.
0: Nem oly rég.
1: Nem néztek egymásra, olyan fura köztetek a vibe, hogy volt valami?
0: Hát egy nagy szeretkezés.
2: Egy nagy szeretkezés, de nem úgy sült el a vége, hogy terveztük
1: nem
2: volna.
1: Nem sült el?
0: Meg vagyunk halva, szerintem, én legalábbis biztos.
2: De hogy is? Nem? Már engem úgy fölpörget.
0: Engem is földobott, meg fölpörgetett, de nem.
2: A regenerálódás.
0: A regenerálódás még elmaradt, igen. A regenerálódás még elmaradt, de nagyon jó kis kaland volt.
1: De egy kicsit nem érzek itt valami, nem volt valami, nem lesz
0: a nem tudhatod. Határon nem is volt határ.
1: Végül elkanyarodtatok az olyan helyekről, ahova kell papír?
2: Én nem kanyarodom, van aki, hát mindenki másképp kanyarodik, tudod.
0: Mindenki máshogy értelmezi a útlevél versus, hát hogy is olyan személyigazolvány kombó.
1: És hogy állunk most ezzel, Balázs?
0: Szarul, de büszkén.
1: Jó.
0: De lehozzuk.
2: Igen, teszélte, hogy minden rendben legyen.
0: Megoldjuk, nem tudom. Illetve pontosan visszagöngyölítettem az ügymenetet, és tudom, hogy mi történt, mit hol hagytam el. Személyigazolványom koppenhágai nagykövetségen, magyar
2: valahol.
0: Nagykövetségem, útlevelem kiesve a zsebemből valahol a flaszteron, úgyhogy nem állok rosszul.
1: Nem
0: azt kell, hogy mondjam. De még szerencsé, hogy olyan országokba mentünk, ahol nem kell semmi.
2: A második. Az elsőbe kellett volna, ezért ott nem volt mindenki.
0: Ott lemaradtam a túráról. De nem mentem.
1: De hol csatlakoztam, vagy hogy csináltam? Hát,
0: én Horvátországban péntek délután.
2: Igen. Én meg már úgy vagyok vele, hogy lassan kezdem ezt az egészet elfogadni. Az elején húztam magam egy kicsit, mert én ennél rendesebb gyerek vagyok, tehát ha megbeszélünk valamit, az úgy van, de én is megcsúsztam, ugye csütörtökön este, és akkor mikor így indultam volna, akkor láttam az üzenetet, hogy kellenek-e az iratok. Mondtam, hogy hát általában igen, de Európai Uniós országokon kívül, ha mész, akkor nem baj, ha van nálad valami, mert nem engednek át a határon. Tehát itt volt egy lemaradónk.
0: És mondtam, hogy hát akkor... Good luck.
2: Nem megyek.
0: Good luck, fiúk, én lemondtam a túráról. Majd a Feri rájött, hogy nem megyünk már olyan helyre, ahol útlevelet kérnek. Illetve ti addigra megjárjátok azt, és én arról akkor lemaradok. Úgyhogy lemaradtam.
1: Én olyan lelkes voltam, hogy még eszembe jutott az is, hogy ha ti úgyis motoroztak, a Balázs meg itthon marad, és én is itthon maradok, akkor bejövünk majd pénteken dolgozni.
2: Tök nagy lett volna.
1: És fel is hívtam, mondtam, na figyelj, hát akkor holnap izé. Akkor is mondta, hogy de azóta már beszéltem a kis férkóban.
0: És
1: azt mondta, hogy
0: én azért
1: 10 órakor
0: szeretnék elindulni.
1: Ezt a kanyarat beveszem, akkor pont odaérek, ahol ők lesznek.
2: De nagyon tisztességesen, nekem voltak kérdéseim, mikor így megírtam, hogy az a táv, ami rá vár pénteken egyedül autópályán motorral, az a legszarabb, az 745 kilométer, úgy voltam vele, hogy hát szerintem tökös a csávó, de ezt nem fogja bevállalni, és ki volt ott este a szállásom?
0: Letekertem egyedül 750 kilométert motoron. Azért
1: az
0: komoly. Azért az...
1: Mennyi volt neked 3 óra?
0: Hát annál azért egy kicsivel több, ilyen kis megállók, 8-as úton nézelődés, fotó, egy kávé, egy benzinkút. Tehát én nem voltam, 4-kor indultam, 10-kor indultam, és nem voltam 5-re.
1: De hogy lehet erre volt szükséged, egy kis magányra?
0: Valószínűleg ezt így bevonzottam, igen. És akkor pénteken egyesítettük erőinket, és onnantól kezdve meg... megbotoroztuk a vidéket, úgyhogy nagyon jó
2: és
0: volt.
2: És aztán két szép nap következett.
0: És aztán két élménydús motorozás következett, így van.
2: Jó időkben, napsütések, nagy ételek, viszont hát azt kell mondjam, hogy a csapat megöregedett, tehát az, hogy ezek 9 órakor, mondom még egyszer, este 9-kor, maximum 9:30-kor elkullognak aludni, ahelyett, hogy még belehúztunk volna az estébe, itt szánalmasan ittunk egy nyomorult sört, érted, azt mentünk aludni.
1: Igen. Hát én láttam azokat a videókat is, amikor ott a garázsokból gurultak elő, meg ilyesmi, hogy rájöttem, hogy most már ez egy másik szintre lépett ez a dolog, most már for the show, not for the akkor. Ez most már...
2: Igen. Az, hogy mi egy motoros túra közepén, érted, lemostuk a motorokat. Mi van?
1: Hát igen.
0: Hát de milyen utakon mentünk. Meg hát azért gyerekek. Az első este, én azért elég sokat ittam, mondjuk. Tehát, hogy azért nem voltunk annyira ártatlanok, de valóban nem volt. Nem vittük azért ezt túlzásba. Ásítsen nyugodtan, nem érdekes.
2: Igen. Jó így elmesélni a hétvégét.
1: Izgalmas, elmeséltek, figyelj, az van, hogy minden nap, ami kiment belőlem, tehát kiszívtátok bele az összes maradékot is, de...
2: Na, és mi volt veled? Akkor csillog.
1: Én csütörtökön elbúcsúztam Ferenc a parkolóban, ugye, és akkor utána ugye ment a dolgára, és én is mentem a dolgomra. És aztán én dolgoztam, pénteken felítem, szombaton felítem, tegnap meg rettenetesen elrendeztem magam a barátaimmal.
0: Na, este?
2: Na, végre.
1: Nem, ráadásul délután. Mert,
0: igen?
1: Aha, igen, igen. Betöltöttem a 39. életévemet.
0: Aztán minden ide szemtelenül fiatal
1: bizony,
0: valaki.
1: Bizony, bizony, úgy megkezdte az utolsó hadműveletet ebben az évtizedben, és hát nagyszerű ünneplések voltak, elmentünk, rengeteg halat ettünk egy nagy hal nevű étteremben, utána pedig megleptek engem az egyetlen...
2: Rengeteg italt ittunk egy nagy ital nevű étteremben.
1: Igen, igen, nagy ital nevű kocsmában. Utána pedig megleptek az egyetlen racionális döntéssel, amit az ember vasárnap délután hozhat magának, az, hogy elmentünk egy pankrációra.
2: Hova?
1: Pankráció.
2: Van Magyarországon pankráció?
1: Nem Magyarországon pankráció, Feri. HCV Legacy.
2: HCV Legacy.
1: Orsi, Orsi. Igen, igen, igen.
2: Várjál már, milyen nevek vannak?
1: Nagyon jók vannak. Zoltán.
0: Ilyen snasz nevek vannak, tényleg?
1: Egyáltalán nem snasz, hogy az igazság.
0: Zoltán, a pankrátor.
1: De úgyhogy, és csinálnak ilyen nagyon nagy bevonulások vannak, és ugye alapból ez már csodálatos, és kidobálják őket a ringből, és elsősorban ültünk, úgyhogy többen is az ölembe estek.
2: És hoztál haza egyet?
1: Orsit hazahoztam volna neked, Feri, de nem hiszem, hogy örültek volna otthon.
2: Igen, plusz lehet, hogy én is, ha meglátom, hogy csúnyán megvermi.
1: Így van, így van, így van. Úgyhogy
0: esnek nagyokat, ugranak nagyokat, nagyon, ugye, igen, nagyon nagyokat.
1: Igen, igen, nagyon, nagyon ügyesek, nagyon szórakoztató volt, nagyon jól éreztem magam, és rájöttem, hogy tulajdonképpen, ugye Balázsra voltunk, a Balsi is ott volt, és ő tátott szelnész, és azt mondta, hogy de hát, nekem ezt kellene csinálnom. Úgyhogy nem lepődnék meg, hogy a két hét múlva csak azt látnánk, hogy fecskében ül a villamoson és megy edzeni a srácokkal.
2: De látom, tényleg rendesen ugyanolyan szettek vannak.
1: Nagyon durva összecsapások voltak el mondanám nektek. És ugye van a csapatok, akik ugye csapatban egymás ellen verekednek, volt ötös verekedés is, minden volt, amit az ember látnak. Voltak külföldi verekedők is ilyen, mindenhonnan jöttek, és nem is tudom, ír volt, skót.
0: És ebből meg lehet élni? Tehát ebből ez rendesen eltartja őket?
1: Ezt úgy, nem mint... azért csinálják.
0: Ja, hogy ez egy ilyen hobbi, csinál mellette valami.
1: Ilyen simán jó fejemberek, tudod.
0: Aha. Mert Amerikában ugye ez óriási biznisz, meg ebből iszonyatosokat keresel, meg ott tényleg hatalmas nagy arénás pankráció show van, de itt Magyarországon, de akkor valószínűleg ilyen kis amatőrbe nyomják profin.
2: Öcsém, Ikarusz.
0: Micsoda?
2: Ikarusz, Azur. Júj, és Orsi.
1: Zoltán volt a kedvenc a tini lányoknak, ott visongattak. Zoltán! Zoltán egy kollagéndús 20-as srác, és egy fehér fecskében volt, aminek a hátulján rá volt, hogy ő Zoltán.
2: És tudtuk, hogy ő Zoltán.
1: Ő Zoltán. Igen, nagyon-nagyon jó volt. Volt akkor a pulyárók, és mindenféle egyéb csapatok, mert megmutattam bevonulásokat, mert levideóztam őket, nagyon jó volt. És emellett pedig egy végig nyitva tartó büfé volt, ahol unikumokat lehetett inni érdekes módon. Úgyhogy egyre csak erősebb volt a szurkolás.
0: És csúnya vége lett? Megalakultatok?
1: Nem
0: volt ereszdel a hajam?
1: Nem, csak kicsit így hát kiszedett így a hétköznapi verkliből, és még össze kell szednem magam. De majd a jó edzés majd helyre villant. De nagyon jó volt.
0: Azt érdekel, hogy Orsival egy suliba jártam, egyáltalán nem ilyen ember volt, de óriásit megy, hajrá Orsi, mire Noémi. Tehát ő ismeri Orsit, aki most már pankrátor lesz. Ez milyen az osztálytársad pankrátor lesz, nem? Még egy szerény visszafogott lány a gimiben, a nyolcadikban, és tudom, elmegy pankrátornak. Az milyen?
1: Szóval
0: az milyen
1: kemény. Ez a különcöknek a sportja, meg a közönség is a különcökből tevődik össze, ezért nagyon jól éreztem magam, mert azt éreztem, hogy itt a helyem, és minden, tehát hogy én azt éreztem, hogy ennek van egy ilyen tök jó szellemisége. Régen nagyon sokat jártunk a férjemmel, még a gyerek előtt, ezt a gyerek nem volt elég nagy, hogy de most már amúgy lehet elvinni.
2: Simán.
1: Most már simán. Simán óriási. Meg vannak közt ilyen drámai szál, ugye ez egy folyamatosan gördülő történet.
2: Drámai az elej, szál?
1: Az elejétől ugye jön, hogy hogy ilyet véget az előző összecsapás, és akkor mi az, és akkor most jön a gonosz nyert, és akkor ideges a közönség is, és nagyon nagy komoly skandálások vannak, ugye mindenkire rászámolnak, csak kettő, nagyon
2: és
1: nagyon
2: elhiszi a közönség, hogy ott valaki alul maradt?
1: Szerintem, vagy ahogy belépnek oda az emberek, kikapcsolják ezt a részét az agyuknak, és azt mondják, hogy most csak így szórakoztassatok, tudod, így érezzük jól magunkat, és így menni kell ezzel a flow-val, nem szabad, nem kritikusan kell odamenni, hanem azt mondja, hogy tudod, így, na gyerünk!
2: Ad vigyen!
0: Csak így jöjjön, aminek jönnie kell, igen.
1: Én nagyon szerettem, szerintem szuper volt. Hibátlan, így mondanám, hibátlan volt.
0: Hmm.
1: És tök jó a helyszín, ott van a Hengermalom út környékén van, ott hátul tehát egy ilyen régi ilyen ipari telepszerűségen, és tök jól meg van csinálva az egész. Úgyhogy
0: ez komoly, nem is tudtam, hogy ilyen pankrátor Hogy is mondjam, csak múltunk van, vagy hagyományunk van, mert Amerikában sokat látsz. Én valahogy egyen csak felvételről láttam, hogy nem tudtam rá fűzni, de lehet aztán élőben elmész, elvisz a show, nem tudom, felnőtt emberek.
1: Te ezt imádtad volna, azt nem tudom, hogy tartottunk volna téged kívül a ringen.
0: Ja, hogy valahogy berongyolni?
1: Hogy szerintem, nem tudom, lesz, lett volna az unikum mennyiség, amikor téged ott kellett volna, ott kellett volna gatyán fogni. Nem, de hatalmasokat esnek, hatalmasokat dobbantanak, és úgy van felépítve a dramaturgia, hogy az elején vannak az ilyen kevésbé fajsúlyosak, és egyre durvább dolgok történnek, de tök jó, tök jó.
0: Na jól van, hát akkor itt minden spektrumon minden volt, gyerekek. A motorozástól a pankrációig. Ezért ez egy elég széles spektrum. És ezen a héten ugye mi lezárjuk a konténeres játékunkat. Pénteken kitart még addig, hogy nem lesz 13 fok és szakadó eső?
2: Amint... Hát reggel igen, reggel elég rossz idő lesz, majd de aztán 8-9 körül már ránk süt a lapocska.
0: Gyerekek. Ez nem néz ki jól, mindegy, reménykedjünk benne, hogy jó lesz. Addig az még el is mehet, vége lesz a konténeres. Konténeres játékunknak azért ezt most már visszük egy ideje, úgyhogy aki akart, az kapott kulcsot most már. Ezen a héten még osztunk párat, és utána vége van, gyerekek.
2: És új ajándékok kerültek bele a konténerbe.
0: Na, megint ment bele valami.
2: Van egy gyönyörű Max bőrkanapénk, értsem olyan, hogy megőrülsz.
0: Bőrkanapé is benne van.
2: Van egy bőrkanapé, hát az embernek kell egy bőrkanapé, és van egy Kelly Spider X70-es kerékpár is.
0: Ha? Azt a mindenit neki.
1: Spider X?
0: Még egy Kelly kerékpár is. Na, és ma még Attis ott van a Duna Pláza előtt, 10 és 14 között, kulcsokat lehet nyerni a helyszínen, és igen, és hát ez van. Attis a konténer mellől is meg lehet nyerni. Jó, úgyhogy ez van. Ez van, gyerekek. Ez lesz a heti penzum, és akkor belevágunk a mai hétbe. Játékunk is lesz, 2 kulcsot adunk, úgyhogy minden megy a szokásos menetben. Mit szóval, látsz?
1: Nem csak Sebestyén Hák, az a gondolkodtunk ki.
0: Azt kemény lenne.
2: Meg a ruháját tervezzük már meg a következő fél órában.
1: Nem, hogy kinek mi lenne, tudod, a pankráció neve. Kinek, és Balázs már kitalálta meg, hogy ő lenne a penetrátor, de...
0: Én Sebi lennék, csak simán Sebi.
2: Sebi a penetrátor.
0: Sebi. Itt van Sebi.
1: Sebi, csak így simán Sebi.
0: Sebi, minden, igen, Sebi.
1: Fruzsi azt mondta, hogy ő crop top lenne, és mondtam neki, hogy akkor viszont ez nem elég, mert hogy tudja, ilyen levágott pólóban birkózni, és mondtam, hogy akkor legyen croctopus. És ezen annyira rögtünk, valamilyen teljesen negatlan mondom, hogy croctopus, hogy szerintem 15 percig így nevetett hozzánk, szóval nem fél. Tehát utólag már így, de akkor nagyon, na mindegy, úgyhogy jó volt.
0: Menjünk már, nézzük már meg egyszer egy ilyet. Én Tájföldön voltam Bunyón, az nagyon kemény.
2: De ott rendesen ütik
0: egymást. Igen, de hogy élőben tényleg teljesen más egy ilyen, mint amikor a tévében nézed. Tök más atmoszféra. Tehát, hogy ilyen nagyon működik az, amiről azt gondolod, hogy nem. Nem működik. Radics Peti is benne volt a hazai pankrációban egy darabig. Tényleg? Ezt nem is tudtam. Igazából írja nekünk valaki SMS-ben. Jól van, gyerekek. Oké. Akkor elmegyünk, picit belehallgatunk a nagyvilág híreiben. Jó, ez nekünk is új lesz, mert nem nagyon tudtunk netezni hétvégén, úgyhogy hírek, reklám, minden más. Ti megjelentkezzetek játékra közben.
1: Én ezzel megnézem a képernyőidőtöket. Majd azért megnézzük, hogy mennyit leteszteltek.
2: Hát
0: figyelj, annyit voltunk motoron, reggel 8:30-es indulás, jó 8:30-es, és 5:30-os leszállás kisebb kávészünetekkel. Tehát, hogy igazából a GPS ment meg néhányunknak a navigáció.
2: Nem volt idő, érted?
0: Nem volt nagyon idő képernyőzni.
2: A hírek után.
0: Este egy vacsi, és ilyen ájultan, olyan, mint a síelés után, egész nap kim vagy a jó levegőn, ilyen ájultan esel az ágyba.
2: Mi nem a képernyőn kergetjük az álmokat, hanem a valóságban.
0: Érted ezt?
1: Vitt ki a papát.
0: Érted ezt?
1: Vitt ki a papát, mert kell neki egy kis dohányfüst.
0: Szóval nem, tényleg képernyőidő, abból kevés volt. Volt minden, de képernyőidőből nem. Én is egy fél órát tudtam még netezni, és utána beájultam az ágyba igazából. Jövünk, jó? Mindjárt 7:30 van pontosan. Ha van friss közlekedés, akkor dobjátok át nekünk, mi pedig elkezdjük. Akkor ezt a hétfő reggelt itt vagyunk a hírek után.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 90 g-os millikrém túró 199 forint, két termék vásárlásakor az Apenta Plus Relax üdítőital 319 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Hunyavel szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
8: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
9: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
8: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
10: A harc, hát legyen harc!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
11: Bogytán az időt.
8: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
12: A hatékonyság fontos egy család életében, torokfájáskor is. A Mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A Mebukain mint 2 mg per 1 mg szopogató tabletta vény nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Én mindennek utána számolok. Amikor SUV-t kerestem, először megnéztem, mennyibe kerül. Aztán azt is, hogy később mennyi lesz az értéke. A Dacia Duster már 6.899.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással biztosítja a kiszámítható autózást. A Dacia értékgarancia révén pedig akár garantált visszavásárlási árral is tervezhetsz, hogy a számok még évek múlva is rendben legyenek. Kéri ajánlatot a Dacia.hu-n és a márkakereskedésekben.
14: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
15: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Ofotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Ofotért.
16: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a sztrók kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
17: Reklámot hallottak.
18: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Reklám.
19: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását.
20: Tegyen próbára minket.
19: Ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
21: Most igazán megéri kiára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 ötajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpauto.hu/Kia oldalon.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Komplett tahográf rendszer szerelés, frissítés és illesztés az erre kötelezett járművekre. Minden, ami tahográf. 0620 376 90 55. Profitrans Hungary Kft. Kecskemét.
24: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek. Építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
25: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
26: Roncsautóját akár 55 forint per kilogramm áron átvesszük.
25: Kecskemét Szent István kör út 24. Pipo Parts Kft.
27: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
28: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
29: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Kecskeméten is a Trendoptikában októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és a kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trend Optikákban. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
18: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Pályaválasztási kiállítást szerveznek Kecskeméten, pozitív a visszajelzés a jövő álló rendészet programmal kapcsolatban, ősszel is vár a Balaton. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elindul a Jövő Datét pályaválasztási kiállítás. A rendezvény sorozat első állomása ismét Kecskemét lesz, tudatta a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal. Október 16-án és 17-én a Messzi István sportcsarnokban várják majd az általános iskolák 7.-8. Osztályos tanulóit, szüleiket, a pedagógusokat, valamint a pályakezdő vagy pályakorrekció tervező felnőtt álláskeresőket. A foglalkoztatási, foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztály Kecskemét mellett még két másik városban is megszervezi a programot. Baján, a Magyarországi Német Általános Művelődési Központban november 5-én, Kalocsán a Városi Sportcsarnokban november 12-én várják majd az érdeklődőket. Nyitottan fogadták Kecskeméten a jövő álló rendészet programot. A Bács-Kiskun megyei rendőrség az elmúlt napokban figyelemmel kísérte a közreműködők munkáját a kijelölt körzetekben. A közösségi szemléletű program keretében október 1-jével indult a közös járőrszolgálatok a Hunyadi város, Betlenváros, Vacsi köz, a Széchenyi város, valamint a Kossuth város, Erzsébet város mintakörzetekben. Rendőrök, a helyi polgárőrök és közterületfelügyelők vesznek részt a kezdeményezésben, amely a megelőzésre és a közvetlen kapcsolattartásra helyezi a hangsúlyt. A rendőrség tájékoztatása szerint már az első napokban több pozitív lakossági visszajelzést kaptak, ami megerősíti a kezdeményezés fontosságát. Az őszi Balatonra csábítaná a turistákat új kampányával a Balatoni Turizmus Szövetség. Az év végéig 100 kevésbé ismert látnivalót és programot mutatnak be. A cél, hogy megmutassák, a hűvösebb időben is bőven akad felfedezni való a Balatonnál, mondta rádióknak Fekete Tamás, a szövetség elnöke.
3: Ősszel is rengeteg színes program várja az embereket. Természetesen teljesen más struktúrában zajlanak ilyenkor az események, ezért is választottuk azt a nevet, hogy B-terv, és hogy 100 ilyen programot sorolunk fel október 1-e és december 31-e között. Nem is nehéz ennyi programot találni, sőt, ennél jóval többet tudunk találni, és ennek megfelelően szeretnénk motiválni a vendégeinket, hogy bizony érdemesen indulni a Balaton irányában az ősz folyamán is.
2: A napsütést ma többször zavarhatják meg, növekvő fátya a felhők számottevő csapadék azonban továbbra sem várható itt térségünkben sem. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett 25 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Az éjszakai órákra mindenhol kitisztul majd az ég, és holnap ismét a napsütésé lesz majd a főszerep. A legmelegebb órákban 26 fok várható. Változás egyelőre szerdán sem lesz, legfeljebb több lehet felettünk a felhő, de a csúcsértékek maradnak 25-27 fok körül itt Kecskeméten is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rapperivel csak igazi mai sláger megy.
1: Na itt vagyunk, hello! Solymári körforgalom, már kuka gyerekek. Hát mi van itten? Már kuka. Solymár így van. Jó, mi volt a Zanzibár, vagy mi volt?
2: Mérkinzó Solymár.
1: Körforgalom gyerekek, meghalt. Már így kora reggel, nem tudjuk, hogy mi van.
3: Hát Solymár, ezt ezért van ez.
1: Na. Fruzsi, ezért akkor van. Írd meg, hogy mi van. Már valószínűleg alszik.
4: Mindenki ment meglátogatni Fruzsit, vagy, biztos az vagy van, most jönnek
3: befele.
4: El tőle.
3: Most jön befele onnan Fruzsi, azért van ez.
1: Igen. Hiányoztak MRM-ek zenék. Nem mi voltunk, azok nem mi ezen voltunk. A hírek azért. Előtti zene, azok nem. Azok nem mi vagyunk. Beszéltek a franciaországi helyzetről, ott most lángokban áll minden, kérdezi Kopi.
5: Franciaországi helyzet, lehet, hogy témánk lesz majd a héten.
1: Beszélhetünk róla, ránézhetünk, hogy mi történik. Nagy lázadás, meg mindenféle dolog van.
4: Tanárokat,
1: meg bebörtönzések.
4: Le benzinnel, meg minden.
1: Őrület van Franciaországban.
3: De miért öntenek a tanárokat benzinnel?
4: Nem tudom, igazából, mint ahogy elmondtuk az előbb, nem internetesztünk, érted?
1: Be kell pótolnunk ezeket, igen. Hosszú nap lesz. Mi nem vagyunk itt. Itt vagyunk, de nem vagyunk. Ma neked kell hoznod, ma neked kell nagyot menned.
3: Hát a legjobbra bíztátok.
1: Ki kell segítened minket.
3: Jó van.
1: Mi még nem vagyunk itt, ott maradtunk.
3: De amúgy, jó, mi volt az a pont, amikor még normálisak voltatok? Hol volt?
4: Szerda.
3: Szerdán
4: történt mindez.
1: Ott még valami volt. Szia. Ország, várjál, beütöm egy Franciaország.
4: Na.
3: Hú, srácok.
4: Egy kemény a kereső.
3: Akkor, hogy társainkkal keresítek Sebestyén Balázst mindenben kiben a nemzetközi ügyek?
1: Igen, nemzetközi ügyek. Tanártüntetések? Bebörtönzések? Nézzük meg, mi történik Franciaországban. Így van. Jó, adjatok egy kis időt, és akkor bebutoljuk Franciaországot is, jó? Úgyhogy minden oké lesz.
3: Mire örülnék, hogyha így beírnád valamit, és feladom egy nagyon radikális oldalt, amit ugye meg nem nézném meg, hogy ez radikális oldal, úgyhogy elkezdődik valami nagyon durva ilyen propagandát tudni. Csak azért, mert nem volt időd ugye utána nézni az egésznek.
1: Ma a francia középiskolák 15%-ában részben felfüggesztik az oktatást. Na tessék. Ugye? Mik vannak itt? Tanár és eszközhiány miatt kirobban diák tüntetés.
4: Na de már, akkor miért öntöd le benzinnel a tanárt?
1: Hogy még kevesebb legyen.
4: Hát az nem jó.
1: Az nem jó, mert azért tüntetsz, hogy nincs elég.
4: Hogy nincs elég
3: de ki öntötte le a tanár benzinnel?
1: Hát ez egy jó
4: kérdés. Akinél volt benzin.
1: Nyilván megérkeztek a szélsőségesek is, meg mindenki, aki balhét látott ebben.
3: Nincs valami, hogy tudnánk a Ferivel csinálni. Én nem azt mondom, hogy büntessük meg. Vagy
4: csak, hát hogy... én csak egy igazságot közöltem. Már neked ez is fáj.
3: Figyelj, fáj a könyököm tőle. Na mindegy, igen.
1: Utána nézzük, ne kérdezzetek ilyeneket, hogy mi van a franciákkal. Most csak olyanokat kérdezzetek, hogy milyen idő lesz.
3: Nem, amire tudtak válaszolni. Mi a kedvenc színed?
1: Van, mi a kedvenc színünk, mit láttunk hétvégén. Ilyeneket kérdezzetek, franciák? Hát ki nézte most a franciákat, érted? Hát nem volt nekünk erre idők, hogy itt azt elolvassuk itt a szaksajtót, hogy mit ír.
3: Minden magyar várossal kapcsolatban tudunk mondani valamit, jó?
1: Így van, azt megkérdezitek, az igen. Most keltem, de megint írok nektek, úgy, ahogy pénteken nem értem, miért nem élettem a nap hallgatója, kérdez egy hallgató. Ez egy nagyon jó kérdés. Viszont itt van a játékosunk, aki már ma reggel játékra kész, a Diana. Szia Diana, jó reggelt, hello!
6: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na mi a helyzet, Diana?
7: Hello!
1: Honnan jöttem?
6: Frissen üdén, Gárdonyból, a Velencei Meder partjáról.
1: Ezt még nem is hallottam.
3: A Velencei Meder. Annak a medernek az alján volt ma Ferenc reggel, mert...
4: Nem voltam én. Nem voltál?
1: Megmerült az alján.
4: Nálunk van víz. Én északi partos vagyok, gyerekek. Hát a gárdonyiak szegényeknek ott sokat kell sétálni, ha egyáltalán bele akarnak menni, de nálunk még tartja magát.
3: Felétek lejt a tó?
4: Igen.
1: Arra billen.
4: Ugyanaz, mint a Balcsi.
1: Azt mondtad, hogy 3 óra 33 perckor írtad. Jó reggelt, múltkor Balázs kérdezte, kik vannak fent éjszaka a közepén. Nos, jelentkezem. 3:30-kor. El is küldted az SMS-t?
6: Én elküldtem, figyelj, gondoltam, ha nem jelezek az első így, akkor senki. És hát látod.
1: Én szerintem azzal megvoltál. Meg itt van.
6: Ja.
1: 3:33-kor jött ma bereggel az első SMS. Le a kalappal, azzal megnyerted
3: de
1: az
3: úgy,
1: elsőt.
3: De úgy képzeljétek az életét Balázsnak, hogy otthon fekszik egy monitor alatt, és amúgy ez egy jogos elképzelés, és szeretném, hogy így legyen, hogy van egy kétszer képzeles monitor, és akkor már reggelt a kafé.
1: Igen, más egzem. Ott állítsz, 4:00-kor bejöttek a nem alvók.
3: Hútól.
1: És miért nem aludtál, Diana? Mi volt a baj? Vagy mi történt?
6: Annának is mondtam, el van törve a lábam, így az nem hagyott szerintem nyugodni. Amúgy sem vagyok egy sokáig alvó, meg nagyon nagy alvó, de ez most egy kicsit ilyen extrémes helyzet volt. Aha. Hogy ennyire korán. Úgyhogy szerintem ennyi.
4: Hogy tört el a lábad? Mit csináltál?
6: Hát mondanám, hogy egy óriási sztori, de belerúgtam egy térkőszegébe. Szóval még
1: és el is tört, vagy az lábujjad, vagy a lábad?
6: Hát igen, ez pontosan ezerre a válaszom, hogy igen, mert hogy az első orvos szerint a lábúj, következő orvos szerint a lábközépcsont, és most az 5 hetes kontrollon kiderült, hogy 2 lábközépcsont. Szóval, hogy így mindig más, de úgy egy helyen fáj az egész lábfejem. Szóval valahol megvan a... Térkőszegély kiállt, de ez itt láb voltam, mert egy jacuzzi szélén volt, szóval jó,
3: történet. Mezitláb voltam részegen éjszaka sötétben, egy vadászban.
1: Egy jacuzzi, igen, egy vadászban, egy medvével és egy törpével.
3: Igen, a rövid verzió valahogy nem az igazi, nem? Vagy nem érted, hogy
6: figyelj, amúgy ez jobban, amiről beszéltek, azt jobban bevallanám, de sajnos ennyire unalmas.
1: Á. Nem baj.
3: Éppen nyúltál az osztrigáért a jacuzziból, amikor magad alá csuklott a lábad.
1: Rádesett a mai pesgő. Na jól van. Igen. Jól van, figyelj ide, kit választál és választottál, és miért pont az Esztert?
6: Az Esztert választottam meglepő módon.
1: Helyes.
6: Nem tudom, lánya-lánya.
1: Így is van, kimélyetek bennünket. Játszon a hős.
3: Woman on woman.
1: Játszon a kipihent, játszon az energiával teli, érted?
3: De ez kicsoda?
1: Te!
3: Azért én.
1: Hát születésnapozások, sikeres fellépések, föltöltődött közönség.
4: Gyerünk!
1: Érted? Szeretet irányult beléd, fókuszban voltál, imádtak hétvégén. Hát
3: ezt most le kell reszelni róla, nagyon gyorsan.
1: Ezt most akkor tedd oda. Na jó, Diana, kész vagy akkor?
6: Diana. Készen
3: teljesen. Diana.
1: Olyan nehéz ez kivonni ennek, Dia, vagy mi a beceneved? Van valami rövidebb, vagy egyszerűbb?
6: Aha, Dina.
1: Dina, jó, Dina. Az már sokkal jó, ez a Diana, valahogy nem áll a szám. Dina.
6: Ja, nem igen, is Dina.
1: Úgy. Oké, Dina, figyelj ide, akkor elindítjuk az órát. 3, 2, 1, tessék.
3: Dina, felkészültél?
6: Mond. Én teljesen készen vagyok.
3: Hány napja fekszel?
6: Kérdésem.
3: Hány napja fekszel? Törted
6: már el? Tessék?
3: Hány napja fekszel?
6: Ez már a járógépt, úgyhogy éppen most is sétálok vele. De csak hogy tudjon a család aludni. Szóval törted már el valamidet?
3: Abszolút. Lábujjak, könyök, ego.
6: Könyök, ezek hogy többször történt? Lábújakat elég könnyű, ezt tanúsíthatom, de könnyek.
3: Hazamentem görkocsolyával, és a csempén megcsúszott a görkocsolya, és könyökkel tompítottam. És te miket történt még magadon el? Gyerünk, Dina!
6: A kis ujjamat a kezemen egyszer megdobtak általános iskolában labdával. Meg emlékszem, volt neked egy ilyen lúdbis esésed, ott tört el valamit? Vagy azt csak úgy?
3: Az önbizalmam.
6: Nagyobb esés volt.
1: Itt a vége! Szép volt, Dina!
6: Köszi, megérte.
1: Kihúztad? Kibillegted, igen, nagy harc volt. Csata volt.
3: Csata volt. Titánok harca.
6: Elbitektem. Most ez ilyen.
3: Ennyi. Nagyon ügyes voltál, Dina, és ez nem volt hiába. Tehát nem hiába, hogy megjösszel a hetek óta, mert most mit fogsz ezért kapni?
1: Egy ajándékcsomagot, és azt nézem a monitorunkat. Semmi?
3: Semmit.
1: Semmi? Hát jön a karácsony, itt a Black Friday, hát itt az év vége. Hát kezdjük el szórni az ajándékokat, te.
4: Öcsém. Hát kapsz Balázsékosat, azért ez nem biztos, rossz.
1: Igen, az van. Egy ajándékcsomag, az van. Hát akkor köszönöm, ez most szerénke nincsen többen, ennyit tudunk adni, de ügyes voltál, tökéletes voltál.
3: Így van, dicsőségcsarnokba bekerülhetsz egy életre.
6: Az jó lesz. Köszönöm szépen.
1: Küldjük neked akkor, jó?
6: Szép napot nektek.
1: Hello.
6: Sziasztok.
1: Ciao. Na jó, van, Dina megnyerte.
3: Hát, nagyon jókat írnak a hallgatók. Aha, láttad is. Vagy még rugdossal, tegnap esti speed.
1: Térden állva könyörgök, hívjatok, mert szeretnék egy kulcsot. Vele, de fordítva vagy, tehát neked kell nekünk bennünket hívni. Jó, tehát ez fontos, hogy te hívjál minket, ha arra utasítást adunk. De jó, hogy így elküldted, ez sem semmi baj, de majd mondjuk, hogy mikortól szabadak a vonalak, és akkor lehet bennünket hívni.
3: Fontos kérdések jönnek a hallgatóktól, hogy ki jött el Csiamag Balázs?
4: Többször is.
1: Nem emlékszem már, miről volt szó a pénteki összefüggés és a Csiamag összefüggésében. Nem tudom már, mit mondtam, mert annak az ellenkezőjét is tudom. Mit állítottam?
3: Hogy nem jön ki a Csiamag.
4: Igen, úgy szorul, erős a szorulás.
3: Nem jön ki a Csiamag.
1: Nem szabad túl sok Csiamagot adni. vagy enni, mert az nem tesz jót. Csak egy kanállal.
4: Hát igaza van. Igen, az elmúlt 3 hétben csak azt tettél, így mondjuk.
3: De én egy kicsit most már megszoktam. Én már nem akarok nem így élni. Én most már mindig akarok csiamagot enni.
1: Ráadásul igen, te lettél a nagy csiamagevő. Tehát igen, te vagy, te átvetted ezt a fél kiló csiamagot, amit itt reggelente beküldenek nekünk. Beles,
3: belekanál az a több, mint
4: anya. Nem mondja, rossz ez.
1: Igen, te vagy. Te vagy, igen,
3: te vagy egy teljesen adom.
1: Tök te jó. Vagy egy csiamagos. Ja. A Vintiden már fenn van az útlevele. Balázs, már mindegy, már aki megtalálta, az már te csinálhat valamit akar, mert le van tiltva, úgyhogy
3: attól
1: nem félek. Hát,
3: miért nem teszel izét neked, hogy fontos dolgaiban rakhatnál egy ilyen erteget, és akkor legalább látnád a telefonod, hogy hol van.
1: Az egyébként nem lenne rossz.
4: És akkor tudod, mi lenne állandóan? Pitty-pitty, ez is eltűnt. Pitty-pitty, minden csak az ertek.
3: Kiváló ügynök volt. Igen. Igen. Erre gondolszik.
1: De gyerekek, ezek az okmányirodák, ezek működnek, azt kell, hogy mondjam.
4: Sürgősségi? Sürgősségi?
1: Semmi.
3: Régen... találkozott a társadalommal.
1: Találkoztam emberekkel, bementem. Régen ott állt egy marcon a biztonságira, azt mondta, van-e időpontod, nincs időpontod, húzzá innen, mit akarsz. Most bemész, nincs időpont, aludt a biztonsági őr, ezért nyugodtan tudtam számot szakítani, és 3 perc múlva ott ültem egy nagyon kedves, aranyos hölgy előtt, aki letiltotta, lejelentette, kinyomta, de hogy az van, na várjál, szóval az volt a történet, hogyha nincs személyi igazolványod, akkor nehezen tudsz útlevelet
4: igényelni. Hiszen nem tudod igazolni magad.
1: Bementem.
3: És vitte magaddal a nőklapjának az elhi számát?
1: Hát ez, igen, várj, bementem, hogy akkor szeretnék csináltatni egy útlevelet. Adjam oda a személyünt. Hát mondom, az nincsen. Jó, akkor először helyezzük vissza a személyt. Azt nem sikerült, mert ugye ezt le kell tiltani. Adjak jogosítványt. Odaadtam egy jogosítványt, ami már lejárt. Tehát...
4: Nem, kérlek.
1: Tehát egy kicsit lejárt jogosítványjal próbáltam visszahelyezni a személyemet.
3: Hogy az... lejárt jogosítványt? Most csináltam motoros jogosítványt, ez tök friss.
1: De nem azt hittem el magammal, hanem egy, még a régi személyem, a régi jogosítványomat, és mondták, hogy mivel van új, ez már ők kivonnák a forgalomba, jó, hogy behoztam. Ezzel viszont nem tudok útlevet igazolni. Mondom, tetszik látni? Na ez a probléma. Ezt tessék most megoldani, de egy óra múlva nekem a motorom kellene.
3: Téged, amúgy.
1: Hát ez egy jó kérdés.
3: Azt mondta, kézfejbe rakni egy csippet, és akkor az nincs ilyen gond.
1: Felrakok mindent a dábba, elhatároztam.
4: Nincs dápod.
1: Az igaz. De...
3: Rakd fel az enyémben, nekem van.
1: Hát még felrakhatom az eszterébe, érted?
4: Hát, mondjuk ez igaz.
1: Ez nem akadály, hogy nincs dápom.
3: Egy közös ilyen csapatdápot fog létrehozni.
1: Gyerekek, ebben nem vagyok erős. Hát ezt kell, hogy mondjam, nem vagyok erős. Nekem kéne egy ilyen brieftasni. Oda berakok mindent, köszi. És
4: igen,
1: akkor
4: az
1: ott...
4: azért lenne jó, mert akkor egyszerre hagynál el mindent.
1: Igen, igen. Most van egy lejárt jogsim, ami nem érvényes, és van egy nem létező személyigazolványom, és egy eltűnt útlevelem.
4: Igen, várja, és a jó jogosítványod, az megvan?
1: Nem, azt nem, azt nem az találtam.
4: Az nincs jó, megnyugodtam. Hát,
1: hát a jó jogosítvány meg lehet volna, azt hiszem az okmányirodába. Hát
3: azt már kisorsoltuk, 3 év ezelőtt valahol.
1: Oda menni jó jogosítványa, hát az a bénáknak való. Menj oda, úgyhogy semmi nincs, csinált a súteveled. De megoldottuk, lehoztuk gépből, kinézte, segített, minden olyan cukik voltak, nagyon aranyosak voltak.
3: Mi ebben a szemben ugyanaz az ember vagyunk, mert éveken keresztül nekem az adta így az adrenalin, amikor mentem a kórházba, bárhova vizsgálatra, hogy nem volt tajkártyám, de fejből tudtam a számát. És ott dölt el, ott választotta a szart a májtól, hogy az aktuális ügyintézőn át tudtam-e verni, hogy fejből tudom a számát, és elhitte, hogy én vagyok az. És azt mondta a férjem, hogy most ő el fog engem hagyni, mert ő ezt a stresszt nem bírja, hogy így nincs egy rohadt papírom magamról.
1: Fia, ugyanez, fogalmam is volt. A tajkártyám telefonomban van fölírva, és amikor megyek gyógyszert kívánnak a pillanat, 0349614, ugyanez, fintál, ki az Isten tudja, hogy hol a tajkártyája? Fölírod a számot,
3: ahol
4: a többi papírod van, egy
1: elmondom
4: ilyen gyűjtőben.
1: Nem szabad egy helyen tartani, mert az összeset elhagyod.
4: Sose
1: jobb külön
4: el
1: elhagyni.
3: Én fejből tudom a számot, az összeset. Az összeset tudom fejből, de nem is ez a jó, hanem az, hogy a kártyám száma az ugyanaz, mint annó volt a Rauch Einsteinnek a betelefonálós telefonszáma. Képzeljétek el, ugyanaz.
4: Valaki tudja. Hát
1: én 15 éve ugyanannak a személyigazolványnak a számát mondom be, ami már régeségen nem létezik. Szia, 39, 54, 39. Nincs.
3: 38, 13, 31.
1: Személyigazolvány szám, hogy nem? Szia, 39, 54, 39. Már letiltották, nem létezik, nem jó szám, nincs ilyen.
3: Hogy van, hogy vesz kitalálva, hogy emlékszünk a számokra, tehát megvannak a számok, de én olyan számokra is emlékszem, teljesen feleslegesek, viszont nem tudjuk, hogy hol vannak.
4: Na, hát az Isten, ahol adott, el is vesz, ugye?
1: Igen. Szóval helyes volt, de nem teljesen miért hírva, hogy onnan mosrúgjátok is szegény, csak nem, teljesen legálisan csinálta, személyigazolványt kértünk, útlevelet igényeltünk, visszahelyezte a jogosítványt, tehát hogy nem volt semmi susmus, és akkor már kaptam is, képzeld el másnap a SMS-t, hogy elkészült az útlevél. Hát most mondd meg, milyen gyorsak.
4: Egy nap alatt.
1: Három naposra kértem, sürgősségire, aha, és már szombaton megjött, hogy már postázzák, úgyhogy mehetek a Visegrádi utcába. Olyan kultúrált ez így ebben a formában, tényleg menő. SMS van, szolgáltatás van, bemész, értenek hozzá, kedvesek. Szóval ez szokmányirodásztori, ez régen egy ilyen szorongós történet volt, de én nagyon régen nem voltam, de azt kell, hogy mondjam, hogy ebben jók vagyunk.
3: Én látom az első fizetett együttműködést, ahogy Balázs sétál át így a szokmányirodán, és ott van egy ilyen kamera, egy fókuszi az arca, és Sebestyén Balázs vagyok. És ez itt egy okmányiroda.
1: Igen. Válaszol ön is a gyors ügyintézést. Jöjjön ide a budaörsi okmányirodába. De mehet a török bálinti okmányirodába is.
3: Mert mindannyian készséges állunk rendelkezésére.
1: Szívesen elkészítem ezt a reklámot, csak nem tudják megfizetni.
3: Okmányiroda, az ön döntése.
1: Jaj, nem tudom. Ja, hát és a másik történet, szállod a Horvátország, én csekkolok be először természetesen, és hogy kézzel azt a rutint, amikor másnap reggel már nem keresed a motorstusz kulcsodat. Már meg se ijedek, hogy nincs meg, és trélert kell hozatni. Fogom a cuccomat, természetesen nincs szatyrom, tehát mindent így az ölembe viszek.
4: Érted, megállunk, és ő úgy jön el a motortól, hogy a kis ujjára akasztva egy alsógatya, van egy fogkeféje, talán, azt nem biztos, hogy láttam.
3: De milyen körülmények voltak, hogy vittél a sonadrágot?
1: Hát ez, na, ugye?
3: Nekem azért reggel,
1: hogy... Felnőtt férfiakkal megyek, itt úgy kell csinálnom, mint a viselkednék, érted?
3: Az lehet, hogy csak azt az akkreditáló a sonadrágja volt, hogy ezzel csak így becsekolt, és rátok, srácok, én is hoztam.
1: Elmondom, mit hoznak a szorongók. Jó, a másik oldal, te nem, de a másik két szorongó.
3: Na.
1: Ezek hoznak tartalékkesztyűnek a tartalékkesztyű. Megkérdeztem, hogy miért vagyok két dobozzal? Mondom, hülye vagy? Egy nadrág, egy cipő, egy neszeszer, két póló. Te mondom, miért vagy négy dobozzal? Kapcsi. Hoztam WC-papírt. Ha WC-papír elfogy törlőkendőt...
4: Jó, de ő laktózérzékeny, tehát ott bármikor
1: beütne. A kesztyűnek a pótkesztyűjét, a nyári-téli nadrágot, mondom, hülye vagy?
3: De most laktózérzékeny és egy laktázenzim nem lesz már kisebb, mint egy...
4: De azt hát mondja, hogy ez a biztos.
3: Kilométer WC papír.
4: Azt mondta, kapcsolja, ő már szarta össze magát. Motorul, bocsánat, és hogy ezt nem akarja még egyszer.
1: Ja, mindent hoznak, a téli, nyári, őszi, tehát beköltöznek a motorba, én így a hónom alá veszem a cuccomat.
4: Na most ők azok az emberek, akikhez majd lesz egy defekted, akkor oda tudsz fordulni, mert van defektjavítója, van elektromos pompája, van mindene.
1: Defektjavító és elektromos pumpa. Hol élnek ezek? Hát majd, ha megtörténik, akkor majd törődünk vele. Nem kész, nem így megyünk neki egy túrának.
4: Hát fönn a hegyen azért nehéz lett volna bármit megugrani, úgyhogy te csak örüljél, hogy vannak ilyen tagjaink is.
1: Igen. Na mindegy, oda mentem a recepcióhoz, és mondtam, hogy az a sluszkulcs ott az enyém. De már nem is kerestem a szobába, tehát éreztem, hogy ezt már régen nem fogom megtalálni, biztos. Recim biztos leadták, oda mentem, és így elvettem, hogy köszönöm szépen. Ez az én sluszkulcsom. Mindig álljam a sluszkulcsomat. Figyelj, nincs meg a motoros.
3: De miért kell egy sluszkulcs a motorhoz?
1: Hát nem kell bedugni, csak ugye ilyen kilezgónak
4: ott
1: neked is érzékelnie kell, hogy ne tudja bárki elvinni.
3: De olyat kell csinálni, tudod, ami egy ilyen gyűrű, és akkor mindent kinyit, ami a tiéd.
1: Hát ez egyébként
4: és
1: jó
4: minden
1: lenne,
4: adatod igen. Rajta van, személyi, jogosítvány.
3: Úgy találok meg, Balázs, hogy ez egyik ujja hiányzik.
1: Nem, én olyan vagyok.
3: Benne hagytam sajnos a gyűrűs ujjamat valahol.
1: Ha a motor parkolójából jössz a szobába, olyan, mint Jancsi és Juliska, tudod, egy zokni, jössz, felszeded egy alsógatyát, és így mész, és hagyom a nyomokat. És ti úgy jöttök be a szállodai szobába, hogy én melyik az én szobám, hogy felveszitek az elhagyott darabokat. Én
3: a hónom alatt viszem. És majd hálásak lesztek, mert a keresők ugye csak Balázsokat találni.
1: Egy zokni, egy alsónadrág. És megy a kutya, és mindent összeszed. Nem megy ez nekem, gyerekek. Nem, de egyszerűen ez nem nekem van kitalálva. Na jól van, jövünk mindjárt 3 perc, a pontos 7 óra. Itt közben özöllenek a közlekedésére. M0, M3 felé Maglódi emelkedőnél egy szék van a belső sávban az úton. Petya, köszi, hogy elküldted. Pici reklám, pici hírek, és már is belevágunk.
2: És akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: de nem csak adásban nyerhet. Ma 10 órakor Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál várja a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hanna, hallottad? Az Autócentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
3: Evelyn, ez biztos?
2: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
3: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
2: Gyere el az Autócentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvenceret.
4: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
5: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
6: Farmer napok a Premier Outletben.
7: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
8: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
9: Premier Outlet Budapest.
10: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban akár 140 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
11: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
12: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Víny nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Víny nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek? További információk az erstesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
15: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Kecskeméten.
17: Most igazán megéri kiára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 ötajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpauto.hu/Kia oldalon.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Komplett tahográf rendszer szerelés, frissítés és illesztés az erre kötelezett járművekre. Minden, ami tahográf. 0620 376 90 55. Profitrans Hungary Kft. Kecskemét.
20: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei

0: étkezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
1: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szolitér növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
2: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
3: Miért hallgatják egyre többen?

0: új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Szerkezeti átalakítás jöhet az önkormányzatnál, folytatódnak az ellenőrzések Bács-Kiskunban, az idei volt a legszárazabb nyár itthon. Demeter Dia vagyok. Az önkormányzat szerkezeti átalakítására és takarékossági intézkedésekre tesz javaslatot a közgyűlésnek Kecskemét polgármestere, a változó gazdasági környezet és a szűkülő költségvetési források miatt. Szemerei Népataki Klaudia közösségi oldalán közölte, a takarékoskodást a városvezetésnél kezdik. Azt javasolja a képviselőtestületnek, hogy a korábbi 5 helyett a jövőben mindössze 1 helyettesítő alpolgármesterrel működjön a testület az átmeneti időszakban, amíg az új struktúra fel nem áll. A bizottsági rendszer egyszerűsítését is kezdeményezi, ennek keretében a jelenlegi 7 bizottság helyett a jövőben 4 bizottság irányítaná a várost. Megfontolásra javasolja továbbá a tanácsnoki rendszer felülvizsgálatát, valamint az önkormányzati intézmények és cégek működésének racionalizálását is. Folytatódnak az ellenőrzések Bács-Kiskunban. A NAV megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai egészen október 25-ig a távol-keleti ruházati és egyéb terméket értékesítőknél vizsgálódnak. A revizorok a számla és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését is ellenőrzik. Olvasható a NAV adótrafipax oldalán. A hónap végén pedig minden szentekhez kapcsolódóan a virág és koszorú árusoknál, valamint virágüzletekben bukkannak fel a revizorok. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték az országot. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
3: 1901 óta ez volt a legszárazabb, és a második legmelegebb nyár is. A tartós anticiklonos helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket, amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza, mint például a múltban.
2: A napsütést ma többször zavarhatják meg, növekvő fátyol a felhők számottevő csapadék azonban továbbra sem várható itt térségünkben sem. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett 25 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Az éjszakai órákra mindenhol kitisztul majd az ég, és holnap ismét a napsütésé lesz majd a főszerep. A legmelegebb órákban 26 fok várható. Változás egyelőre szerdán sem lesz, legfeljebb több lehet felettünk a felhő, de a csúcsértékek maradnak 25-27 fok körül itt Kecskeméten is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Juli, Sülike, Viki, Laci, Rázskó Eszti, Ferenc bácsi!

0: És Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra után 10 perccel, M7-es autópályán Budapest felé érnél sáv elhúzás és torlódásra lehet számítani, aki teheti, kerülje. Boris küldte nekünk, köszönjük szépen. M0 M3-as felé Maglódi emelkedőnél egy szék van a belső sávban az úton, nagyon óvatosan ezt Petya küldte nekünk, köszi.
2: Milyen meglepetés lesz, mikor megérkezel, hogy levennéd a széket a tetőről, de nincs.
1: Igen, de nincs ott, de nincs ott. Ez ami AI hírolvasó volt? Nem. Igazából...
2: Liza.
1: Tessék?
2: Liza.
1: Liza.
2: Liza.
1: Igen, Liza volt a hírolvasónk, úgyhogy nem AI volt, csak Ákos, vagy Szabin van, vagy beteg, vagy pihen, vagy hát csinál valami, gyerekek.
3: Nincs kedve.
1: Vagy egyszerűen nincs kedve. Azt mondta, hogy ő már ezeket a híreket nem olvassa be, ő ezt már nem akarja, ő ezt már köszöni szépen, úgyhogy... Úgyhogy nincsen. Kollégámmal mentünk Párizzsal turista busszal, reggel megjelent zsebébe egy pár zoknival és egy szál piros Marlboróval.
2: Na, hát ez korrekt.
3: Férfi.
1: Korrekt. Ez férfi.
2: Nekem igen. Van egy ismerősöm, ő 3 hetes dél-amerikai útra indult el, 3 alsógatyával és 2 pólóval.
1: Tök igaza van.
2: Azt mondtam, hogy kimossuk.
1: Tök igaza van.
3: Szeretem ezt. Amúgy, aki például El Camino-ra mennek, azok nem viszem maguk a sok cuccot, nem?
2: Hát cipelje a francot.
3: Két tang, azt meg lehet fordítani.
1: Szerintem ez ugyanolyan, ugyanaz a két tábor van, mint a nem tudom, a fél tangnál tankolsz, vagy villog a sárga, és még kihúzod, és még elviszed a gyereket az újba. Az utazás, a bepakolás, az ugyanilyen. Vannak a mindent bepakolok, nehogy baj legyen, és vannak a lazán, majd ha baj van, ott megoldjuk című pakolók. Nincs átmenet. Vagy minden, vagy semmi, nem?
3: Én mindenkettő tudok lenni, attól függ, hogy milyen a, nem tudom,
1: a csapat, akivel mész?
3: Nem, éppen én mibe vagyok, mert tudok lenni, egy zacskóval is tudok menni, meg van az, hogy elviszem magammal mindent, de csak azért, mert úgy nincs kedvem eldönteni, hogy mit vigyek magammal.
1: És akkor beraksz mindent.
3: Meg
1: gondolom, hogy gyerekkel utazik az ember, akkor azért mindent, tudod, minden esetőség, legyen bármi, ha egyedül, akkor azért egy kicsit lazább vagy.
3: Szerintem gyereknevelés szempontjából az első mérföldkő, amikor nem kell magad a fürdőtükkádat vinned, mindenféle orszi-porszit, tehát mint egy názának lennék nagykövete.
1: Igen, elkezd egy kicsit megnőni, azért az már jó. Igen. De hogy tényleg milyen érdekes az ember, hogy milyen hitrendszer ahhoz képest pakol, nem? Tehát, hogy a minden bajra felkészülök, vagy a nem lesz semmi baj. Na most például nekünk ezen a túránkon ott volt a minden bajra felkészülök embertípus, és a úgyse lesz semmi, vagy ha lesz, azt lehozzuk.
2: Hát kiegyenlítettük egymást.
1: Igen, tulajdonképpen is ez így nagyon szépen kiegyenlíti egymást, igen. Igen. Ez teljesen tipikus, de hogy valahogy ez működik is ráadásul. Nem tudsz, nincs egy átmenet, hogy csak úgy átlagosan bepakolsz. Én legalábbis azt vettem észre, hogy ez nem így van. Tegnap volt a vörös iszap katasztrófa 16. évfordulója. Te jó Isten, az is 16 éve volt.
3: Úgy emlékszem rá, mint hogyha tegnap lett volna.
1: Szóval 16 éve?
3: Kemény. Te akkor rádióztál már?
1: 16 persze. Éve? Már beszéltünk róla a rádióban.
2: Igen, és akkor pont jöttek a
3: nem
2: hírek.
3: Nem téged kérdeztek, Feri.
2: Már hogy együtt. Én is ő voltam.
3: Már csinálta téged ignorálni, Feri.
1: Ő már Csernobilnál rádiózott.
2: Mi van, másnaposan én vagyok a célpont?
3: Nem tudom, hogy a célpont, hanem addig valaki ignorálni, hogy magadhoz nem térsz abból, amiből eljöttél reggel. Majd amikor már megjavultál addig. Addig ez lesz. Nincs elő szándéka.
1: Végig sétáltam az El Camino-t, cipeltem az óriási táskát egész úton, találkoztam két ausztrál, egy ilyen mini táskával sétáltak. Mondom, ez kemény. Az utolsó napokban kiderült, hogy hatalmas utazótáskával jöttek, csak volt olyan szolgáltatás, hogy 10 euróért elviszik a szállásra.
2: Ja,
1: a következő szállásra a cuccodat. Azt a mindenségét.
3: Úgy jó szerintem, hogyha melletted megy valaki kocsival. Tehát is sétálsz,
2: de is tudsz ülni néha.
1: Egy kicsit áttörés,
3: Józsi. Még nincs. Jó, akkor egy kicsit előrébb gurulok. Most jobb?
1: Igen, autóval mindent viszek, repcsivel megy egy kis táska. Igen. Én nem szeretek pakolni, nem is tudok pakolni. Én mindig a legegyszerűbb forgatókönyvet nézem.
2: Azt akkor így állsz, ami? A hegyen, a hóba, egy szál póló
1: ez,
2: van.
1: Egyébként ez így van. Tehát,
2: ez is
1: hogy
2: benne van.
1: Ez is benne van, néha ebből rosszul jársz. De hogy egy egyszerű forgatókönyvet vagyok hajlandó
3: plusz
1: nézni.
3: Plusz tipikusan, ha valahogy jól érzed magad, akkor nem azzal foglalkozol, hogy mik a körülményeid, csak simán jól érzed magad.
1: Igen, csak simán megvagy.
3: Tehát megugrod.
1: Igen.
3: Függetlenül, hogy mivel készültél. Nekem az egyik kedvenc ilyen nyaralási élményem az különben az, amikor az ember elmegy, végigvisz az egész hetet, és azt a 3 ruhát, amit a tetején tart, azt így felveszi.
2: Igen, és az összes többit meg. És milyen jó érzés, igen. Mikor tisztán igen. Hozod vissza az összes többit.
3: Nem jó érzés, mert újra ki kell most, mert olyan szaga lett, mint a helyi környezetnek, és azt nem bírod elviselni az új, vagy a régiben, vagy nem tudom.
2: Bennünket ez nem zavart.
3: Jaj, bocsánat, igen, elnézést kérek.
2: Fújjunk magunkra egy kis ezt-azt, és megvagyunk.
1: Feri már akkor rádiózott, amikor Bell feltalálta a telefont. Hozzá telefonált be egy első játékra. Igen. Egy hétre mentünk Horvátba, két felnőtt, két gyerek és két kutya. A férjem a hatodik táska után rám nézett, és ennyit mondott, te nem vagy normális. Na ezért mondom, ők a szorongva pakolók. Tehát az orrcseppnek, a pótorrcseppnek, a kesztyűnek, a pótkesztyűje és a pótjáték.
2: Félek, hogy inkább a ruha.
1: És a ruha?
2: De itt szerintem, hogy ugye hölgyről van szó, szerintem ő készült egy reggeli szettel, akkor amivel lemegyünk a partra, ha este bemegyünk a városba, sétál oda egy újabb szett.
1: De csak a nők ilyenek, vagy a férfiak is tudnak ilyenek lenni? Vagy a férfiak mindig kis táskával, a nők mindig négy bőrön, de ez az alapsztereotípia, hogy ilyenek vagyunk?
2: Igen, mi könnyebben lehozzuk. Nem? Van valami férfi ismerősöd?
3: Mi az mi?
1: Hát mi férfiak? Hát mi férfiak?
2: Ja, mi tudod?
3: Ja, mert nagyon sok fajta mi van.
2: Inaktív karakterek, de
3: nézem, hogy most miről beszélsz, hogy most sokkal fontos, hogy kire gondolsz, a motorosokra, a melegekre,
1: vagy a meleg motorosokra. Igen. Nem, arra, hogy ez, valahogy ez egy ilyen csajos dolog. De hát nézd meg, mi is, akivel voltunk. Nem, sokat pakolni.
3: Igen, de ez azért van, mondom, mert a döntést nem akarjuk ott meghozni. Tehát ha el tudom dönteni, hogy milyen ruhát akarok felvenni, akkor pontosan tudom, hogy mire számítsak is. Ha nyaralni megyek, nem akarom tudni, mire számítsak, csak lepjenek meg. Történjenek már olyan dolgok, amik nem számítok, de legyen hozzá ruhám, ha akarom, hogy legyen hozzá ruhám.
1: Ha olyan kedvem van. Legyen. Igen. Feleségemmel elmegyünk nyaralni két bőrön, de hazafelé három bőrönnyi cucca jövünk haza, írja Gábor.
3: Példakép, ezt úgy hívják, be kell vásárolni. Amúgy nekem több ilyen álmom is volt, hogy egyszer elvigyünk egy üres bőröndöt, hogy csak megtöltök mörccsel, amit ott hazafelé szerzek.
2: A profik kint vesznek hozzá bőröndöt is. Ugyanis az a mondat hangzik el, legalábbis nálunk, hogy úgy se kell több a két hátizsáknál egy hétvégére. Kimész, és akkor egyszer csak kint állod magad egy olasz piacon, vagy egy nem tudom hol, ahol néz,
1: ahol milyen cuki.
2: Igen, megveszed, és azt valamiben haza kell hozni, tehát mit veszel még? Táskát.
3: De amúgy kéne, nekem van egy, az a neve, hogy Hulken, nem tudom, láttatok már olyat.
2: Hulken?
3: Aha, az a kedvenc, az egy ilyen lifehack gyakorlatilag. Hulkennek mondják szerintem, de Hulkennek hívom. És ez egy olyan szatyor tulajdonképpen, aminek kerekei vannak, de össze tudod hajtani, és ha mindenféle méretbe lehet kapni, berakod a kis táskádba, és akkor, hogyha megszorulsz, akkor mindent belehajítasz, és hazagurítod. Nem, tehát sokkal jobb, de gulós bőrön. Minden irányba van lila is, nekem
1: meg
3: arra.
1: Te mit tudtok három napra két bőröndöt pakolni? Tehát, hogy ez, az, milyen eshetőségekre készültök?
3: Hát egy
1: 1800 wattos, egy 2500 wattos.
3: Egy betontörő.
1: Igen, irreális. Tehát, hogyha végigveszed a cuccokat, is irreális a három napra a két bőrön. Nincs ilyen. Mekkora
3: tested mérete, mert hogyha ugye csak magamra gondolok, azért két bugyi is helyet foglal.
1: Az
3: ugyanaz, mint amikor nem lehet emelni egy lélózatyorra.
1: Másnak az egy bevásárló szatyor.
3: Figyelj, valaki a készagra készül ilyesmivel. Teljesen mindegy. Szóval hogy sok szempontból, például én nem bízhatok abban, hogy otthon hagyok egy pulóvert, ezt majd veszek a hotelnek a shopjában, mert tudom, hogy csak mi M-esig lesz a méret. Nem? Tehát akkor viszek magam a pulóvert például. Te bízhatsz benne, hogy majd a Feri ad neked egyet, hiába hálózsáknak fog kinézni.
2: Jó lesz valamire.
3: De legalább rá fog menni. Ez sok szempont van.
1: Igen. Csajom 4 óra balatonozásra 2 táskát hozott le. Érted? 4 óra, balatonozásra.
2: Egy fürdőruha és kész.
3: Hát a másik nap alatt megfordult.
1: Igen, a másik nap megfőzött egy csomó mindent. Igen, tehát egy nap alatt megfordulsz 4 óra alatt 2 táska. Ezt nem csinálják férfiak. Tehát nincs ilyen férfi, aki ezt megcsinálja. Ez csak és kizárólag nők csinálják. Teljesen más univerzumban vagytok, vagy máshogy gondolkodtok. Igen. Egy alsógatya minimum 4 nap, ha jól fordítgatod. Igen. Idén voltunk több napra horgászni, egy autó plusz utánfutó, megbeszéltük, hogy jövőre 2 autó, 2 utánfutóval készülünk, úgyhogy 2-en vagyunk. Jó, de az más, mert ott horgászcuccok vannak. Az érthető. Barátom jön hozzá nyaralni, mennek egy gyerek anyossal, BMW 5-ös kombi plusz utánfutó. Egy gyerekkel mennek és anyósok. Benne mikro, porszívó, stb. Mondta, hogy ne szóljak hozzá. Érted, mikrót visz a nyaralásra és porszívót. Hát úgy, ahhoz mennyire szorongsz, hogy porszívót kell vinned a nyaralásra? Tehát azért ahhoz már nagyon, nagyon meg kell lenni.
3: Egy morzsa porszívóval?
1: Nem, egy normál porszívóval. Normál porszívót elviszi a nyaralásra.
3: Nem azért fél, hogy ellopják otthonra, amíg távol van?
1: Igen, elviszi az utcokat.
3: Megveti magának a drága porszívót, akkor ezt azért visszük magunkkal apjuk.
1: Igen, hát azért a porszívót azt nem hagyjuk.
3: A legdurább dolga, amit szoktam vinni magammal, hogyha elutazunk, az a macska. Azért nem ilyen szokványos. De én sokszor elviszem magammal a macskát, mert nem szeret otthon.
2: De repcsin nem.
3: Hát repcsin nem, mert nincs útlevele. De meg az nagy tesz lenne neki, de amikor focival megyünk, akkor nem.
1: De annak van macska hordozója, annak van macska tápja, tehát egy macska megdobja az összsúlyt, mert egy csomó mindent vinned kell a macskával. Hordozó, táp, tál, nem tudom.
2: Jó, alom, de mi az nem? A tárgy,
3: amit... nem viszünk maga, csak macskát.
2: Mi az a tárgy, amit mindig viszel, és még sose volt rá szükséged? Csak mint hallgató írja, hogy ő például mindig pakol egy könyvet, amit érintetlenül visszahoz.
1: Nem, így van. Most elmegy nyaralni, most nagyon sokat most fogok olvasni. Igen. Most úgy kiolvasom magam, hozzá se nyúlsz a könyvhöz.
3: Jó, az könnyű, nuncsakú.
2: Igen.
3: Az mindig van nálam.
1: Igen.
3: Akár őt történjen.
1: Figyelj, most lehetünk Madridba repélyet. 4 napra. Ugye? 2 felnőtt és 1 5 éves gyerek.
2: Várjál, 4 nap az azt jelenti, hogy az első jössz, tehát 1 éjszaka, 2-3 éjszaka.
1: 3 éjszakát vagy kint, egyik nap jössz, 4. nap jössz, 2 vagy kint, teljes 2 napra. 2 felnőtt, 1 5 éves gyerek. 1:30 azon győzködött a feleségem, hogy legyen mindenkinek 20 kilós feladott podgyásza. 60 kiló cucc. Úgy, hogy 2 felnőtt és 1 5 éves gyerek. Ezt viszik 3 20 kilós bőrönbe. Ezek a nők szerintem, mondom. Ez női hozzáállás.
2: Védekezés?
1: Ha mindenre felkészülünk, minden esetőségre felkészülünk.
3: Itt pufogtak ennek a sztereotípiákat, hogy rosszul érezzük magunkat. Nem fogjuk rosszul érezni magunkat. Ti meg máshogy vettek nyomorultak. Igen. Beszéljünk inkább arról.
1: Igen. Hogy... arról is beszéltünk nagyon szépen. Figyelj, a feleségem wellness szállodába kávéfőzőt hozott.
2: Az a biztos legyen, érted, a reggeli kávé az...
3: Ez Zsűl is megcsinálja, nem? Zsűl? Igen. Szoktál vinni magad a kávéfőzőt? Mindenhol viszi magát, tessék.
1: Jó, legfölöslegesebb dolog, amit nyaralásra viszel, tessék, futócipő. Mindig elhiszem, milyen jót fogok futni a tengerparton napfelkeltében. Szerinted?
2: Soha egyszer föl nem kell.
1: De a nyaraláson, amikor pakolsz, megjön a kedved berakni egy-két olyan dolgot, ami egyébként hiányzik az életedből, mondom és azt gondolod, hogy majd fogod csinálni.
3: Elmondom, most lerántom a leplet. Lerántom a leplet. Nagy a pofája Sebestyén Balázsnak, de aki azt gondolja, hogy nincs mindenre felkészülve, az nézzen be a csomagtartójába. Jó? Tehát nézzen be a csomagtartójába, hogy hány edzőcipő kallódikot, hány ételadag, hány különböző túlélésre szükséges dolog.
1: Kevés tudatosság van ugyan benne, de ezek mind benne vannak.
3: Igen, de hogy te bárhol megállsz, gyakorlatilag egy lakó karavánnal érkezel meg, érted? Tehát most mondd meg őszintén, fel tudnál öltözni most a kocsitból?
1: Simán.
3: Akkor miről beszélünk?
1: Ja, simán.
2: Na jó, de az más, simán. Az egy élethelyzet.
1: Fölöltözni? 4-szer átöltözöm neked a garázsban.
3: Egy lecsőt összetoltom neked a rezsómon.
1: A maradékból még 1 hétig ajánlunk itt 8-an. Simán, persze. Ott élek konkrétan, igen. Van annak ellentétje, 8 nap Ciprus, 2 felnőtt, 1 gyerek, mindenkinek kézipodgyász. Na ők a másik véglet.
2: De az a jó. Hát ők a pedás... Ciprus meleg van, minek? Mi nagy kabátot raksz be, vagy mit teszel be?
1: Igen, mit tud. De hogy azért mindenkinek kézipodgyász, 1 hétre gyerekkel, az viszont meg már a másik oldalra haladó egyébként, igen. Az teljesen memben van, igen. Gyerek nélküli pár vagyunk, figyeld. Kombi autót kellett venni, érted? Kombi. Igen, sok megkiáltó jele. Gyerek nélkül kombival mennek nyaralni. Úristen. Tudod, mi fér oda be? Azt tudod, zongora. Mi adag egy kombi autó? Oda egy tényleg egy zongorát beraksz.
3: Zongora, egy kísérőzenek, egy minyomó, egy...
1: Igen.
3: Nem is tudom elképzelni.
1: Motoros túrára komplet szerszámkészletet viszek, bár semmit nem tudnék megjavítani.
2: De legalább van.
1: De úgy érzed, hogy van. Tovi küldte nekünk Pozsonyból.
3: Én nagyon sokat járok el, tehát hogy sokat vagyok úton, és nekem kialakult egy rossz szokásom amúgy ezzel kapcsolatban. Nekem lett egy utazós bőrönd, mert utána már kibepakolni, és van egy bőrönd, amiben soha nem vagyok biztos benne, mi van benne.
1: De ott marad a cucc, amikor megérkezel.
3: És akkor kinyitom, és akkor azt mondom, hogy ó, hát valóban még gondos, bocs, vagy. Igen, és de nem használom fel teljes tartalmát, csak így random cserélődne benne a dolog, de hogy mégis van ilyen fals magabiztosság, hogy minden nálam
1: van. Hogy minden ott van. Lehet,
3: igen.
1: Jó, kivisz takarítószert nyaralásra, hogy kitakarítsa a szállást. Tessék, nagyon sokan írják. Domestoszt pakolanyósom, mert indulás előtt kitakarítja a szállást.
2: Már várja, ahogy elhagyod.
1: Vagy ahogy elhagyod, írnak is, akik megérkezésnél ki áttakarítják az egész szállást, ezért ha kocsival mennek, akkor tisztítószert visznek magukkal.
2: Hát nehogy ott elkapjál valami fertőzést.
1: Hát azért azt nagyon át kell takarítani.
3: Figyelj, valamiben meg kell dögleni szerintem azért. Tehát azért nem lehet, mindentől megóvod magadat.
1: Na jó, de azért elvinni Domestoszt itthonról 1,5 litert egy hátizsákba vagy bőröndbe, hogy ott ki tudjál takarítani, főleg ha repülővel mész, azért ez is teljesen eszement. Teljesen eszement. A Egyiptom 2 hét kisméretű hátizsák, írja Reni. Na, az rendben van. Porszívót, amatőr, mi mosógépet vittünk nyaralni, esküvírja Bernadett.
3: Ne. De ők kibéreltetek valahogy egy ilyen tengerparti villát, ahol minden volt, csak mosógép, nem? És azt mondod, na jó, akkor,
1: akkor viszünk mosógépet, igen.
3: Én akkor hamarabb tanulnék meg patakban mosni, mint hogy eljövök egy mosógépet.
1: Há, igen. Valaki vitte Kolumbiába a súlyzókészletét is, igen. Hát ez is megtörtént, igen.
3: Mert mi voltunk úgy nyaralni, hogy elfogyott a tiszta ruhánk, és akkor fogtam magam, és kerestem egy ilyen éjjel-nappali mosodát, ami egy nagyon-nagyon rossz környéken volt, és folyamatosan képeket küldtem Péternek, hogy ez az utolsó selfie, amit láthat rólam valaha.
1: Itt még élek. De,
3: itt még élek, és aztán úgy megoldottuk.
1: De nagyon hardcore arcok vannak. Patrik írja, figyeld, Ausztria 2 nap 2 éjszaka, ketten a párjával. A kombi autónkat lehajtott ülésre pakoltunk tele. Érted? Tehát amikor ugyanazt a komfortot akarod vinni, és elviszel mindent a kombi autóba, akkor minek mész valójában? Minek mész? Aj, nagyon kemény. Öreganyám kötelező felszerelése, amit visz magával nyaralása, 1 kiló kenyér, 1 kiló húsból fasírt, mert az hidegen is jó.
2: Jaj, de finom
1: az aztán. Hidegen is jó. Azt a mindenségit neki. Anyám ózongenerátorral jár nyaralni. Elviszi az ózongenerátort, hogy jó legyen a levegő a szálláson.
3: Nekem van olyan ismerősöm, aki maga egy ózongenerátor.
1: Jó, itt van, írnak a hardcore arcok, figyeld, mit viszünk még nyaralni, vicceltek, ágynemű húzatot, hogy átcseréljük a szálláson. Tehát ő elviszi egy komplett garnitúrát, hogy tiszta legyen az ágynemű. Általában egyébként tiszta, ha nem nagyon csupi szálláson.
3: Én a félnék, hogy mi van az ágyneműben, tehát mi a paplan, milyen...
1: De vinnél ágynemű húzatot, vinnél párnát.
3: Dehogyis nem. Én mondjuk voltam olyan hotelben, ahol nem is hotel volt, egy szállás, nevezzük szállásnak, ahol olyan volt a szituáció, hogy így mondtam, hogy én a kocsiban alszom, a hatházi pedig kabátban aludt az ágy tetején. Szóval hogy szerintem azért vannak
2: durvák. De hány helyen aludtál, ez egy volt ilyen. Most emiatt azért nem kezdesz el szorongani és vinni minden egyes utazásodra egy
1: nagyon-nagyon, igen, nagyon kemény.
3: Nem,
1: nagyon
3: de volt időszak, amikor elgondolgattál egy lakóautón. Tudom, mert csak így beparkolnék mindig a műfáz mögé, és akkor én csak felsétálsz a színpadra. Nem kell gondolkodni.
2: Ott van benne öltöző, tusoló, minden.
1: Anyósomtól kaptunk ruhagőzölőt, azt is el kellett vinni magunkkal Bulgáriába, a dobozba, mert azt mondta, hogy kell. Onnan vettem ki a kocsiból, minkor hazértünk, ahova beraktam, természetesen igen.
2: Jó, de alkoholos törlőkendő? Az van nálad.
3: Az a férjemnél szokott lenni.
1: Van nála, visz magával? Vagy ilyen kézfertőtlenítő?
3: Hát igen, mert hogy ugye, ha én beviszem őt a mosdóba a gyereket, akkor én meg tudom oldani, de a férjemnek ugye segítség kell, hogy ott megfelelő környezetet teremtsen neki. Tehát, hogy ugyan lányokat nem ültetjük rá sehol. Úgyhogy már kiskorától meg kell tanulni ezt a ripper fivérek módjára. Betámaszt, én tartom ő oldalról, hogy és akkor minden rendben van.
1: Azt a mindenit. Figyelj, szállás az érkezéskor a klímafertőtlenítőt viszek. Mindig viszek magammal, és kitakarítom a klímát, amikor ilyen megérkezünk. Az is milyen, mennyire szorong.
3: Egy fokkal komolyabb.
1: Mennyire szorong, te jó Isten.
3: Péter azzal kezdve, hogy belépünk a szálláson, lepattintja róla. Majd tudjátok ezt a külső
1: az
3: házat. Megnézi, meglátja, hogy koszos, már megy a recepcióra, hogy na, akkor lehet takarítani. Mert hát amúgy ez tényleg nem vicces. Képzeljétek, ezt hallottátok, hogy a lovásznak mi lovász, ami történt az izén?
1: Akarja, hogy kiderüljön?
3: Figyelj, ez nagyon durva volt.
1: Na, bemondám. De várjál, a hírek után mennünk el. De klímás? A hírek után kibeszéljük elhagyott kollégáinkat.
3: Figyelj, ezt nem fogjátok elhinni, hogy történt. Ez nagyon durva. Ez nagyon durva. De fel is hívhatjuk, megkérdezhetjük.
2: Nagyon jó.
1: Nem lehet durvább annit, hogy a bocsival ütött évet. Ennél szerintem is durvább.
3: Az is halálos volt, ebben majdnem belehalt. Ez konkrétan annyira volt durva.
1: Na jövő mindjárt. Nagyon kemény arcok vannak ki, hogy járni aralni. 3 perc, pontosan 7:30. Itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer?

0: csak adásban nyerhet. Ma 10 órakor Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál várja a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé 1349 forint. Két termék vásárlásakor a 200 ml-es meglefőzőkrém 249 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: A kávé ugyanaz. A reggel ugyanaz. A kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
4: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
5: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fülkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
8: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
9: Hunyavel szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
9: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
11: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
12: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
13: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
12: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
14: A harc, hát legyen harc!
12: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
15: Hogy tán az időt?
12: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
16: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: Nem tudod, mi legyen a vacsora? Nyugi! A Jakó megoldja. Hétköznap este 6-tól hetente megújuló vacsora menü vár. Kétféle kezdőfogásból és kétféle főételből választhatsz, akár házhoz szállítva is. Jakó cukrászda étterem. Kecskemét Nagykörösi utca 2.
18: 155 ezer forint juttatás az első 5 plazmaadásoddal.
19: Ha még nem vagy plazmaadó, most érdemes belevágnod.
18: 5 ezer forint az alkalmassági vizsgálatért, az első két adással pedig összesen 60 ezer forint juttatás.
19: Részletek
18: plazmacenter.hu.
5: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
7: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
12: Carglass javít, Carglass cserél.
1: Kávégépek, kávédarálók és alkatrészeik, karbantartó anyagok, valamint szemes és kapszulás kávék nagy választékban Kecskeméten a Kávégépboltban.
4: Kávégépbolt.
1: Kecskemét, Fecske utca 32. Online is rendelhet.
4: www.kvg.hu.
20: Bolt.hu.
21: Profrost klíma. Hűtő, klíma és hőszivattyú rendszerek forgalmazása, telepítése, javítása és szervizelése. Klímakarbantartás, fertőtlenítés, professzionális szaktudás, rövid határidő. Profrost klíma Kecskemét. www.profrostklima.hu.
22: Jöjjön el Kecskemét legrégebbi éttermébe, a Kisbugaci étterembe.
23: Látogassa meg zenés esténk valamelyikét.
22: Szervezzen nálunk esküvőjét, családi vagy évvégi céges rendezvényét. Kisbugaci étterem, ahol a múlt és a jelen találkozik.
24: Felejtsd el a stresszelést! A K.O. Autós iskolában a jogsi sima ügy. Pattanj kocsiba vagy motorra, vagy zsebeld be a nagy kategóriát. Csekkold a www.ko-autosiskola.hu. We also offer car and motorcycle courses in English.
25: Cellás polikarbonát és ipari műanyag akár azonnal raktárkészletről a fehér polikarbonáttól. Igen, már ipari felhasználásra is. Kecskemét, Halasi út 12. www.fehérpolikarbonát.hu.
26: Felejtsd el a szürke hétköznapokat! Ugorj fejest a színek világába az UVR élmény arénában! UV minigolf és virtuális szabadulószoba cégeknek, családoknak, baráti társaságoknak Kecskeméten! Foglalj időpontot most! www.uvrélményarena.hu.
27: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában! Új otthonra találtunk a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt! Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak! Hyundai Centrum Kecskemét! www.hyundaicentrum.hu.
28: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
29: Munkám során sokat vezetek, autóim elromlanak és összetörnek. Alkatrészt is csak a Stenge autóalkatrésztől veszek, mert tudom, hogy a legjobb minőséget itt kapom a legjobb áron. Ha nem hisztek nekem, próbáljátok ki. Stenge autóalkatrész. Keressétek a Facebookon is.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
30: Lépcsőzetesen indul a távfűtés Kecskeméten, futócipőt húztak a kisbetegekért, fejlesztik az EÁFA rendszert. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megkezdődött az idei fűtési szezon. A távfűtés október 1-jével lépcsőzetesen indult el Kecskeméten. A hőközpontok automatikái a külső hőmérsékletnek megfelelően szabályozzák a fűtés intenzitását, írja a hírös.hu. A Termosztár Kft. 40 ezer lakos és több mint 200 egyéb intézmény ellátásáról gondoskodik a városban. A lakókat arra kérik, hogy a zökkenőmentes fűtés indításért ellenőrizzék, hogy nyitva vannak-e a radiátor szelepek. Amennyiben légtelenítés szükséges, úgy azt a szolgáltató a következő két hétben díjmentesen végzi el. Ha valaki a távhő és használati melegvízszolgáltatással kapcsolatos műszaki hibát tapasztal, azt a nap 24 órájában bejelentheti a diszpécser szolgálatnál. Több mint 120-an húztak futócipőt Kecskeméten. Ötödik alkalommal szervezte meg a Fuss, hogy lélegezz jótékonysági futóversenyét a Bács-Kiskun megyei oktatókórház. A résztvevők a kisbetegeket támogathatták. A futóverseny teljes bevételéből és az összegyűjtött adományokból egy vérnyomásmérővel és pulzoximéterrel felszerelt monitort vásárolnak a csecsemő és gyermekgyógyászati osztály részére. A családokat kísérő programokkal is várták, mások mellett légvárral, arcfestéssel, egészségügyi szűrővizsgálatokkal és kézműves foglalkozásokkal is készültek a szervezők, írja a hiros.hu. A felhasználók tapasztalatai alapján fejleszti tovább az EÁFA rendszert a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egy felmérésben arra voltak kíváncsiak, hogyan működik a rendszer a gyakorlatban, mi vált be és min érdemes változtatni. A visszajelzéseket a következő fejlesztéseknél is felhasználják, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá váljon az ÁFA bevallás. A részletekről Linz Meyer Szilviát, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetőjét kérdeztük.
31: Az EÁFA rendszernek az a célja, hogy segítse, támogassa és mindenképp egyszerűsítse az adózóknak a terheit. A NAV kérte a könyvelőket, az adószakmát, illetve a szoftverfejlesztőket, hogy töltsék ki a kérdőívet, segítsék azt a munkát, hogy még jobb, még gördülékenyebb legyen az EÁFA rendszer.
30: A napsütést ma többször zavarhatják meg, növekvő fátya a felhők számottevő csapadék azonban továbbra sem várható itt térségünkben sem. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett 25 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Az éjszakai órákra mindenhol kitisztul majd az ég, és holnap ismét a napsütésé lesz majd a főszerep. A legmelegebb órákban 26 fok várható. Változás egyelőre szerdán sem lesz, legfeljebb több lehet felettünk a felhő, de a csúcsértékek maradnak 25-27 fok körül itt Kecskeméten is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is láger megy.
1: Ha most ott itt vagyunk. Jó reggelt, 3-4-8 lesz pontosan, 6 perc múlva. Hello, drága hallgatók. Szlávikot hívjuk a szibériai pestis miatt. Merjek utazást foglalni? Várjatok egy kicsit, gyerekek, hétfőn nem akarunk senkit rászabadítani így a világjárvány, meg mi is olvastuk, igen, hogy meghalt talán egy doki ott Szibériában, meg eltört az ampulla, de azért még nem lesz egyből itt pestis járvány, de foglalkozhatunk majd az ügyel, de hétfőn egy ilyen szibériai pestis nem biztos, hogy úgy nagyon megadja az alaphangulatot. Úgyhogy vidámkodjunk, aztán majd héten ránézünk az elszabaduló pestisre.
2: Apropó.
1: De olvastuk a hírt, úgyhogy fogunk ezzel is majd foglalkozni. Igen?
2: Visszatér lovászra, ő meg egy hotelban, ugye nem foglalkoztak a klímával, és elkapta, képzeljétek el, a Legionella betegséget.
1: Azt a mindenségét neki.
2: Azt a tüdőgyulladás, az nagyon durva, 2 hét, és ugye először nem is tudta, mi baja van. Úgyhogy nagyon nehéz volt megtalálni magát, ugye az okozóját, és figyeljetek, az abba el lehet patkolni konkrétan. És az csak annyi volt, hogy tehát a légkondit nem pucolták ki.
3: Beperelte a hotelt?
2: Remélem.
1: De honnan tudjuk, hogy az? Tehát ez ki hát az, ki aki ezt kimutatja? Hogy abból jön egyértelműen? De az a betegség
3: a legionárius betegség, akkor kapod el, ahogy Eszter mondta, ha ugye koszos a légkondi. Na már most ezt ki lehet azért szűrni, hogy hol voltál légkondis helyen, aha, hosszú ideig a hotelben.
2: Hát az volt, hogy ott konkrétan volt a hotelban a légkondival baj, tehát nem működött, aztán elkezdett nagyon működni, és valószínűleg nem takarították ki, és utána ugye hazament is rosszul volt, mert a saját légkondiát meg takarítatja rendszeresen, és nem volt máshol, csak a hotelban ott, és aztán elment kivizsgáltatni, mert tényleg majdnem elpatkolt, és akkor mondták, hogy hát ez az.
1: Azt a mindenségét neki. De eszembe nem jutna ezért mondjuk hotelbe klímát takarítatni. Tehát akkor megértem a Pétert, igen, a férjedet, hát hogy ő mondja, a gyerekek, oké, megérkezünk valahol, akkor takarítsák ki a klímát.
2: De mi is abban a hotelbe mentünk volna, hogy aludni, mert ez egy ilyen rendezvényen volt, és akkor ugye én híresen rosszal vagyok, úgyhogy mondtam, hogy ha nincs légkond nyáron, srácok, akkor
1: engem lehet, nem. Erre a lovász feláldozta magán.
2: Igen, én lehet meg is döglöttem volna. Tehát azt tudja, hogy velem végzett volna a Legionella, de hát a gyerek is értett. Tehát egy gyereknek ez.
1: És akkor vagy fogékony vagy nem, az lemérgezott, mint a 1000 embert naponta, akik bekapcsolják a klímát. Basz. Nekem még soha nem volt ilyen.
2: Hát
1: igazából.
2: Szerintem az van, hogy megtelsz. Tehát ez a baktérium szerintem felhalmozódik abban a folyadékban, ami bennmaradt a tajzében. Na már köhög is. Okay.
1: Na látod? Na, Zsül,
3: Gyula!
2: Már. Vége!
3: Légyond is szoba.
2: Na mindegy, szóval nem tudom, mi múlik, hogy kikapja el, de ez nagyon veszélyes.
1: Na jó, akkor jobbulást kívánunk Lacinak.
2: Már jobban van, már meg gyógyult, mert gyógyult. Ez nem most volt.
1: Hát öreg medvét nem viszi el semmiért. Túlélt ott 5 évet a kiképző táborba, akkor egy ilyen kis klímás betegség.
2: Egy is kibírta 5 évig.
1: Igen. De egyébként az időjárás jelentésnek is jó volt, úgyhogy én ezt megtámogatom.
4: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Minek ment oda, és mi bű? Kérdezi valaki.
2: Dolgozni ment oda, sajnos a stingin volt.
1: Na gyerekek, viszont sokat beszéltünk már ugye a magyar hiéna a taxisokról, akik egykoron szebb időket megélve, most már szerintem azért sokan itt mindenféle applikáció rendelnek, nem ülnek be egy hiénához, de ugye elvisznek A-ból B-be horror pénzért. És kiderült egyébként, hogy ez nem csak nálunk van a mai napig, hanem az osztrákoknál is vannak hiéna taxisok.
2: De mondom neked, hogy az applikációsoknál is vannak hiéna, csak kikapcsolják akkor az applikációt.
1: Igen, nem applikációval mennek, igen.
3: Azon keresztül fizetek.
2: De nem, hogyha mondjuk van egy, én volt egy koncerten, kijöttem, ott állt az applikációs autó, és mondja,
1: nem hívod, csak beülsz
2: igen,
1: hozzá.
2: Igen, beülnél hozzá, és mondja, hogy beülhetsz, igen, csak 40 000-ért fogja beülni a blaháig, és azok a srácokat azt kitalálták, csak mondom nektek.
1: De azt gondolnád, hogy Ausztriában ilyen nincs, és ugye a hétvégén összeomlott a nemzetközi vasúti közlekedés, több száz utas reket hegyes halomnál, és megérkeztek az osztrák taxisok, figyeld, és azt mondták, hogy hegyes halomtól mi 200-400 euró ért téged elvisznek Bécsig, ha akarod, és beálltak az állomás előtti parkolóba, várakozó tömeg pedig megindult feléjük. Nyilván lincs hangulat volt, ez utasok része egy rájött, hogy hát ezek a taxisok, ezek nem jótékonysági intézmények, és nem fogják őket elvinni. Hivatalos járatokra már nem léptek, nem tértek föl, vagy nem tudtak fölférni, és itt megérkeztek az osztrák hiéna taxisok, akik azt mondták, hogy 200-300, akár 400 euróért viszünk el téged hegyes halomtól Bécsig, amerre ment volna a vonat. Megérkeztek ugye a mentesítőbuszok, és megérkeztek a 200 eurós taxis hiének. Ezt nem gondoltam volna, hogy az osztrákok is ilyenek, gyerekek. Mert hogy Magyarországon ez megy, ez oké.
2: Okay. De olyan becsületes tetőnek.
1: Hegyes Halomtól Bécsig? Hát az mennyi
3: 75 még? Az 75 km. Közúton pont arra kerestem.
2: És 200 rá. Eurót kértek érte?
1: 200-300 eurót kértek érte, igen. Hogy ugye elvigyék az utasokat.
2: Hát, 200 euró, az mennyi 70 ezer forint?
1: 200 euró? Az körülbelül igen. Hát mennyi most az euró? Az 70 ezer forint.
2: 70 ezer forint.
1: 60 kilométerre. Hát azért.
2: Hát de azt oda-vissza
3: 75, ne kicsinyíts.
2: De akkor nem oda-vissza számolják? Mert ugye az van, ha taxival most én elvitetném magam Miskolcig, akkor ők úgy számolnák ezt meg, hogy neki vissza kell jönni, mert ő pesti taxis Miskolcról. Tehát az azt jelenti, hogy ez már alapból 150 km jó, barátok.
3: Ez 933 forint kilométerenként csak az oda útra, tehát ha oda-vissza számolod, akkor a fele, tehát 460 forint a kilométer díjas, sok a 460 forintos kilométer díj.
1: Mert ők nem Hegyes Halomnál taxiznak, csak infót kaptak, hogy tessék oda menni, és fél óra alatt letekerték a 60 kilométert. Ők nem mennek vissza utána Hegyes Halomra, vagy Fuvarén megy vissza, ő nem Hegyes Halmi taxis, nincs Hegyes Halmi
2: taxis. Bécsi
3: taxis. De akkor Bécsbe le kellett menni a Hegyes Halomra, fölvenni az utast, és visszajönni, tehát az oda-vissza 150 kilométer.
2: Bizony.
3: Na, bizony. 150 kilométer, csak hogy sok-e. Nem volt taxisokkal vagyok, csak akkor a 70 ezer forintot érted el.
1: Jó, oszd el négyen, ha négyen ültök benne.
2: Na, várjál, akkor először a mondani, hogy szívesen örüljetek,
3: először,
2: hogy elvittek.
3: Először
1: kiszámoljuk a
3: kilométerpénz 466 forint. Mennyi ér vissza budapesti taxi kilométerenként?
2: Attól függ, hogy der vagy das héna.
3: Na?
1: Hogy jön ki a 400 forint, a 40-80 ezer forint?
3: Oda-vissza 150.
1: De nem, nincs ilyen, hogy oda-vissza.
3: Dehogy nincs, hát Bécsből el kellett menni a Hegyes Halomra. Fölvette az utast, és visszament
1: Miért
3: Bécsbe.
1: Neked, amikor te hívsz egy taxit Velencére, vagy bárhova, akkor
3: ki kell fizetni.
1: Van igen. Egy kiszállási díj, mondjuk 1000 forint.
3: Oda-vissza kell fizetned. A városhatáron kívül ugye többet fizetsz.
2: Ha én vidékre megyek, akkor ugye, hát ezt be kell kalkulálni. Plusz, hogy ott van a kocsi amortizációja, plusz az
1: jó,
2: adó.
1: Jó, hagyja meg a kötelező biztosítás.
2: Meg, az uniós tagsági díj, a havi taxis...
1: Na, mindjárt megkérdezzük, hogy hallgatónkat ott volt. Csak kíváncsi vagyok, hogy hogy működik. Tehát akkor ők nem hiének voltak, hanem normális taxisok.
3: Nem tudom, hát mit tudom én, hogy mennyiért megy Budapesten.
1: Nincs oda-vissza, gyerekek, ez az oda-vissza, ez egy marhaság. Tessék, nincs ilyen, hogy oda-vissza. DJ Otin
2: Pest Tatabánya 40 ezer.
1: Az ér egy lehetőséggel, az elkértő, ha vidékre mész, ott más a kilométer, igen, az más. De nincs, hogy azért kerül duplába, mert neked az oda-visszát ki kell fizetni. Az a taxis mondja meg az árat, de nem fizeted ki az oda-visszát.
2: Hát
1: dehogy nem,
2: sajnos kifizeted az oda-visszát, mert ugye az van, hogy neki ez meg kell, hogy érje.
1: Igen, de nem a visszautat fizeted ki.
2: Nem, az odautat fizetett, hogy kiment érted. De amúgy ezt csinálják itt Pesten is, csak mondom nektek.
3: Na, Budapest határtábláig az úti 520 forint per kilométer. 520, a taxis, a bécsi taxis 420 ér, vagy 460 ér ment. Na, akkor ez hiéna, vagy nem hiéna?
1: Na, hát ez egy jó kérdés akkor, hogy ők most hiénáztak, mert nem, én csak azért kaptam fel a fejem a híre, hogy osztrák hiéna a taxisok. Úgy nem gondolnád, olyan kis rendeseknek tűnnek ezek az osztrákok. Na, mindjárt megkérdezzük Pétert. Hello, Péter, jó reggel, ciao.
5: Szia, Tibi! Tibi vagyok.
3: Hello, Tibi!
2: Akkor rossz számot tudunk, most Tibi, szia!
1: Neked, Péter? Péter vagy.
2: Jó, okay. Tibi, mi mondjuk meg, hogy Péter
1: vagy? Na, várjál, én néztem el, te Tibor vagy.
5: Igen.
1: Egyre lejjebb néztem a neved, lesz majd még Péterünk is. Tibi, mondom az uramnak, Tibi. Te most beültél a taxiba, vagy nem ültél be a taxiba?
5: Nem ültem be a taxiba, de az első, azt tegyük hozzá, hogy a harmadik az magyar taxis volt, tehát nem csak osztrák.
1: Hoppácska, megérkeztek a magyarok.
5: De én azon csodálkoztam tulajdonképpen, mert ez abszolút a magyar részem volt, hogy miért pont az osztrákok vannak, hát ők valószínű, hogy jobban hallgatják a rádiót, mint a magyar taxisok, de azért a harmada az magyar volt, és ugye engem például ugye több taxis ugye 100 eurói akart elvinni. A másodiknál kitaláltam azt, hogy azt mondtam, hogy oké, én beülök a kocsiba, de majd az ÖBB kifizeti. Hát erre ugye azt mondta, most nem mondom, hogy mit mondott, de majdnem
1: megkergetett.
5: Így van, majdnem megkergetett, és az volt még a nagyon nagy probléma, tehát igazából négyen szerintem nem is féltek be egy taxiba, mert a vonatnak a kb. 80%-a külföldi volt. Ugye rengeteg csomaggal voltak. Csak az volt az egészben a probléma, tudjátok, hogy ezt a magyar részen elmondták a vonaton, de ott aztán senkinek. És ment mindenki, mint amit most láttunk, mint a Spanyolországban volt ott a migráns helyzetnél, tehát megjelent egy busz, és kb. 500 ember lerohanta, nem engedték leszállni azokat az embereket, akik jöttek a másik oldalról.
1: Ja, értem, jöttek a mentesítő buszok, és ezt infót kaptak a hiéna taxisok, és hogy akkor itt nagy fuvarok lesznek, és Bécsbe kellett volna továbbvinni az utasokat.
5: Bécsbe kellett volna továbbvinni az utasokat, így van, mert ugye az volt az információ, hogy Bécsig hozzá, tehát a mentesítő járatok Bécsig visznek el bennünket, de hát azok se vittek el Bécsig, tehát ez majd másik dolog. Tehát az is félúton kiraktak bennünket, aztán mehetté egy ilyen osztrák helyi vonatta Bécsig.
1: Ez jó hallani, hogy az osztrákok is néha azért egy kicsit ibénáznak. Tehát ezért ez megnyugtató. Ez megnyugtató. Na és akkor magyar taxisok jelentek meg? Mi volt a díj, vagy mi volt a tarifa? Tényleg ilyen 200-300 eurós díjakat mondtak?
5: Én azért mondom, nekem 100 euró volt per fő. De mondjuk a, tehát az osztráknak...
2: Akkor ez 400 euró, ugye egy odaútra.
5: Aha. Így van.
1: Igen. Hát azért az, abban sincs semmi hiénázás, gyerek. Mondjuk üljenek be hárman. Oké, üljenek be hárman. Azért 300 euró egy Hegyeshalom Bécse, azért azt szerintem azért az sarkos, nem?
5: Persze, Balázs, de ez olyan, hogy mondod az osztrák taxis, hogy milyen kis rendes, tehát Ausztriában körülbelül annyi az osztrák taxis, mint Németországban német. Na, tudod.
2: De és ez mennyi? Én...
1: Kevés. Nagyon kevés.
5: Hát az körülbelül kevés, persze. Persze. Tehát oda jöttek, tudod, és akkor az volt a baj, hogy tudod, ezek ugyanolyan hogy is mondjam, ilyen rámenősek, és egyszerűen, tehát volt, hogy ott rángattak embereket, ugye, hogy na gyertek, mert ugye ott néznek, ott ül már az autóba egy ember. Tehát, hogy gyere, mert menni kell, le fogod késni a busz, le fogod késni a repülőt, tehát egyszerűen döbbenet az, hogy, tehát én szégyeltem magam 2026-ban 55 éves emberként igazából, és nem is Magyarországon, hanem az, hogy ez egy osztrák vasúttársasághoz tartozik.
1: Aha, hogy az osztrákok is ezt megcsinálják, igen.
5: Megcsinálják, igen.
1: Kultúráltabban szokták egyébként azért ezt csinálni.
5: Hát,
1: mi volt a nemzetközi vasúti összeomlás? Tehát azt tudod, vagy az kiderült egyébként, hogy mi
5: történt? Igen, ott Hegyeshalom után valami kábel leégett, valami vezeték leégett.
1: Na, azért ez jó.
3: És emiatt összeomlik a közlekedés. Állj,
2: tőle, látok egy taxist elrágni a kábelt.
1: Egy magyar taxis elfűrészhet a kábelt.
2: Egy bugyli bicskával.
5: Igen.
1: Taxisként mondom, nincs egy oda-visszautat fizetsz, amikor beül az utas, onnantól indul az óra és a fuvar, nincs város táblán kívüli tarifa sem üdvimi.
3: Így van, egy másik taxis pedig azt írta, hogy van, oda-vissza van, ő keres jobban.
1: Igen.
3: Igazából az egész helyzetben megint a megaláztatás a szar, hogy veszel egy vonatjegyet, hogy kimenj Bécsbe, összeomlik, és küldenek kettő buszt, érted? Amire nem férnek fel az utasok, jön a taxis, akár hiéna, akár nem, bemondja az összeget, te ki akarod fizetni, akkor kiderül, hogy dupla összeg, hogy megint egy ilyen katyvazgó.
1: Van egy ilyen vészriadó a taxis, soknál, hogy azon lehet, hogy a Hegyeshalom, most mindenki Hegyeshalomra, és mind a kesselyük így begérkeznek, és beözöllenek az állomásra, leadják egymásnak az infót azonnal.
3: Igen, mindenki oda akar érni, siet, unja már a dolgot, nem akarja várni a következő mentesítőt.
1: Megérkezik 50 taxis, abból 40 magyar. Pestről is elindultak, csak hogy elvigyék őket.
2: Egy busszal lenne ezt a legjobb csinálni. Oda mész a saját busszal, és mondod, hogy na, akkor 40-et el tudok vinni. Fejenként akkor 5000 forint, és akkor ez soha tudom érni.
1: És az osztrák taxisok mi? Törökök? Vagy
5: persze.
1: Igen?
5: Hát, törökök, most már szerbek, persze.
1: Török-szerb taxisok vannak, tehát az osztrák nem nagyon taxizik.
5: Nem, persze. Hát az lehet, hogy ezek tudni, az Oktoberfestről kaptak egy infót, mert ugye itt is ilyenkor körülbelül mindenki török, meg szerb, meg talán magyar, meg román, és akkor lehet, hogy úgy döntöttek, hogy ott is most tovább folytatják az üzletet, aztán lemennek oda.
2: Na, ja. Tudod ki az úr? Balázs, tudod ki az úr? Aki az Oktoberfestre hazataxizik.
1: Azt szerintem az erős, igen. Óvári taxis vagyok, ott voltam, a bécsi taxis nagyjából kétszer annyiért megy.
3: Aztán.
1: Hogyha nem is éri meg neki, nem is jön át utasért, csak akkor a kétszer annyit tud számolni. Ah. Tehát, hogy meg sem mozdul. Aha. Azért az kemény. Jó, de akkor ebben most a MÁV nem volt benne, tehát nem a MÁV.
5: Nem. Abszolút nem. Ez abszolút az osztrákok. És 16 év Németország után igazából én úgy gondolom, tudjátok, hogy elég fals információk vannak, tehát az, hogy valaki egy évben kétszer-háromszor kiutazik mondjuk akár Ausztriába, Németországba, de itt éve szóval engem abszolút nem lepett meg, hogy Ausztriában ez ilyen így működik. Sajnos, tegyük hozzá.
2: Ennyit a sógorokról.
1: Ennyit jelenten, látod, ott se azért nincsen babból, meg kolbászból a kerítés. Nincs babból a kerítés, most szőttem egy mondást. Igen. Tibi, köszi, vigyázz, te mivel foglalkozol egyébként, mit csinálsz?
5: Kérlek szépen, itt egy vállalkozásunk van.
1: Taxis nagyon nagyobb, mert nem hétvégén.
5: Nem, Münchenben vagyunk, egy vállalkozásunk van, és ezt csináljuk majd jó ideje.
1: Wow,
2: de nem
1: ilyen.
2: Mit vállalkozol?
1: Mit csináltok?
5: Azt nem mondom meg.
2: Még egy miért?
1: Most miért nem mond?
5: Nem takarító.
1: Takarító céged van, ami nagyra nőtt, és te vagy már ennek a vezetője.
5: Hát ez nem, ez egy kis cég.
1: Aha. Mert megvetettétek a lábatokat, nyomjátok, dolgoztok.
2: Jó tettétek.
5: Persze, de most már nem sokáig. Elég.
1: Jöttök vissza?
5: Megyünk haza, így van. Igen.
1: Oda néz. Gyere haza, fiatal. Azért a 15 év alatt nagy, hogy valaki azt mondja, akkor elindul visszafelé. Jó van, jó munkát, vigyázzatok magatokra.
5: Akkor. Köszönöm, oké, sziasztok.
1: Ciao, ciao, hello.
3: Hello.
1: Hello. Na, mit találtál, Anna?
6: Beszéltem Zolival, mert hívott minket a főtaxitól egy taxis. Igen, hallgattunk, Zoltán, és ő elmondta, hogy az kettes tarifa lenne, ugye, hogyha vidékre, mondjuk vegyük Velencét, mondjuk elmész Velencére, akkor volt egy olyan, hogy kettes tarifa, ott úgy néz ki, hogy 1040 forint, ugye a duplája, de nincsen kettes tarifa, mert hogy ez nem létezik, ez csak a Forma egy ideje alatt van, Mogyoród és Budapest aha, között, tehát nincsen dupla. Kettes tarifa.
3: Igen, és
6: mondta,
3: hogy
6: az van, hogy úgy számolják, hogy visszafele üresbe jönnek, tehát eldöntheti egy taxis, hogy 50 kilométer fölött vállal-e fuvart, vagy nem. Ha azt mondja, hogy nem, akkor nem. Ő szokott a Zoli vállalni. Ez úgy néz ki, hogy egyes tarifával megy, tehát ugyanúgy 520 forint, tehát van egy 1300 forintos alapdíj. Erre rámegy a kilométerdíj, és mondta, hogy azt mondja, számolt ki Anna, szóval lemegyek Velencére, az körülbelül 40-50 ezer forintra jön ki, abból levonja a 6-7 ezer forintos benzinkölcséget, mondta, hogy neki akkor is megéri.
1: Persze, persze hogy megéri. Hogy abszolút
6: kijön neki. De nem pörög visszafele, tehát nem aha. kell kifizetni nem, a visszafele
1: nincs,
6: utat.
1: Nincs visszafele út, fizetés, persze.
6: Nem. Tehát ennyi.
1: Azt csinálja meg, hogy a zsebbe kéri a taxis, akkor mond egy nagyobb összeget, hogy vidék nekem, és az ennyiért éri meg. Azt ő eldönti.
6: Két óra alatt azt a keres 50 ezer forintot, mondta, hogy neki így is megéri, ő szokta vállalni a vidéket például.
1: Igen, ez tökre valid egyébként.
2: Itt olyanokat írnak, itt a nyugatról jövők, hogy Münchenben éltem, amikor lerobbant a vonat, a Deutsche Bahn fizette a taxikat, ott volt több száz taxis, és folyamatosan mentek.
1: Ez milyen kultúrát? Azért ez milyen kultúrát, gondold el, hogy mire lerobban a vonat, leszervezi, ott vannak a taxik, beülsz, és azt mondja, hogy semmit nem kell fizetni, de a taxis oda-vissza, ahol akarod.
2: Hát
1: azért ez...
2: Német taxis lennék, tényleg elrágnám akkor a vezetéket, mert olyan lapos ez a nap, nem Jürgen?
1: Igen, csináljuk már valamit, igen.
2: Intézem.
1: Azt a mindenségét neki. Azért az, na az egy szolgáltatás, azt érzed, nem?
3: Igen, hogy ez... leszállsz, és tessék parancsolni, mehetsz tovább.
1: Itt vagyok, itt a taxi, ülj be, bocsánatot kérünk, fizetjük a taxit, ahogy szeretnéd, oda visz. Ez ki van ezt találva. Na jól van, oké, gyerekek, megyünk mindjárt tovább, jó? Pici szünet, azt mondja, hogy 8-as út Veszprém elkerülő szakaszán, Fehérvár irányába kigyulladt egy autó, hatalmas a torlódás, és 3-as kocs van az M7-es M0-ás felé vezető oldalán érnél. Misi, köszi, hogy elküldted, 0623-111-111 az SMS számunk, és pattintsunk egy kulcsot, mit szóltak hozzá?
3: Az...
1: Már nincs sok, mert hogy pénteken vége ennek a promóciónak. Elmondjuk, hogy mi van a konténerben, mi ment most bele még a konténerbe erre a hétre, és pénteken nyitjuk, úgyhogy aki érez magába energiát, az telefonáljon.
3: De még pénteken is lesz kulcs nálunk kint,
1: így van.
3: Plusz At is ma ad ott a helyszínen.
1: Kulcsot. Helyszínen jó? Van, és még pénteken, ha jöttök hozzánk, akkor még ott is tudtok kulcsot vinni. A konténer már így is nagyon tele van, de még a héten is került bele. Egy szép dolog, úgyhogy mindjárt elmondjuk. Jó, 3 perc van, 8 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió 1 és

0: csak adásban nyerhet. Ma 10 órakor Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál várja a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Farmer napok a Premier Outletben.
3: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
4: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
7: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
8: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
9: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
10: Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50.000 forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a cip.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
11: Ez az Alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
12: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
13: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
14: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
13: Szerencsét, hogy az Optik Worldben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
14: Ez varázslatos!
13: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
15: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod meleg. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
16: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu/legyél-kötőjel partnerünk oldalon.
17: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3szor.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
18: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Kecskeméten.
19: Megérkezett a vadonatúj, teljesen elektromos Mazda CX-6e a JP Autó szalonjába. Vásároljon most készletről, és legyen az öné egy ajándékfali töltő a modell mellé. Ne maradjon le az ajánlatról! A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek Kecskeméten a Mindszenty körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
20: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
21: Komplett tahográf rendszer szerelés, frissítés és illesztés az erre kötelezett járművekre. Minden, ami tahográf. 06 20 376 90 55. Profitrans Hungary Kft. Kecskemét.
22: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
23: Kecskemét, Napsugár utca 2.
22: Beszélsz ki autóbontó.
24: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
2: Alkoholizmus a családban. Van kiút. Az anonim alkoholisták találkozója Kecskeméten a Piarista iskolában várja az érintetteket és hozzátartozóikat október 9-től 11-ig.
3: Figyelem, Kecskemét! Október 8-án pirosba öltözik a Molnár Fatelep parkolója. Érkezik a Milwaukee szakmai nap és termékbemutató a Klebersberg Kuhn utca 33 alá. Ismerje meg és próbálja ki működés közben a Milwaukee szerszámait, és kérjen tanácsot a szakértőktől október 8-án csütörtökön Kecskeméten. Részletek a kisgéponline.hu oldalon.
4: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
5: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
6: Kavics felverődés, szélvédő csere,

0: Utával. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32, brillkft.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
3: Pályaválasztási kiállítást szerveznek Kecskeméten, pozitív a visszajelzés a jövő álló rendészet programmal kapcsolatban, ősszel is vár a Balaton. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elindul a Jövő Datét pályaválasztási kiállítás. A rendezvény sorozat első állomása ismét Kecskemét lesz, tudatta a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal. Október 16-án és 17-én a Messzi István sportcsarnokban várják majd az általános iskolák 7.-8. Osztályos tanulóit, szüleiket, a pedagógusokat, valamint a pályakezdő vagy pályakorrekció tervező felnőtt álláskeresőket. A foglalkoztatási, foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztály Kecskemét mellett még két másik városban is megszervezi a programot. Baján, a Magyarországi Német Általános Művelődési Központban november 5-én, Kalocsán a Városi Sportcsarnokban november 12-én várják majd az érdeklődőket. Nyitottan fogadták Kecskeméten a jövő álló rendészet programot. A Bács-Kiskun megyei rendőrség az elmúlt napokban figyelemmel kísérte a közreműködők munkáját a kijelölt körzetekben. A közösségi szemléletű program keretében október 1-jével indultak közös járőrszolgálatok a Hunyadi város, Betlen város, Vacsi köz, a Széchenyi város, valamint a Kossuth város, Erzsébet város mintakörzetekben. Rendőrök, a helyi polgárőrök és közterületfelügyelők vesznek részt a kezdeményezésben, amely a megelőzésre és a közvetlen kapcsolattartásra helyezi a hangsúlyt. A rendőrség tájékoztatása szerint már az első napokban több pozitív lakossági visszajelzést kaptak, ami megerősíti a kezdeményezés fontosságát. Az őszi Balatonra csábítaná a turistákat új kampányával a Balatoni Turizmus Szövetség. Az év végéig 100 kevésbé ismert látnivalót és programot mutatnak be. A cél, hogy megmutassák, a hűvösebb időben is bőven akadt felfedezni való a Balatonnál, mondta rádióknak Fekete Tamás, a szövetség elnöke.
4: Ősszel is rengeteg színes program várja az embereket. Természetesen teljesen más struktúrában zajlanak ilyenkor az események, ezért is választottuk azt a nevet, hogy B-terv, és hogy 100 ilyen programot sorolunk fel október 1-e és december 31-e között. Nem is nehéz ennyi programot találni, sőt, ennél jóval többet tudunk találni, és ennek megfelelően szeretnénk motiválni a vendégeinket, hogy bizony érdemesen indulni a Balaton irányában az ősz folyamán is.
3: A napsütést ma többször zavarhatják meg, növekvő fátya a felhők számottevő csapadék azonban továbbra sem várható itt térségünkben sem. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett 25 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Az éjszakai órákra mindenhol kitisztul majd az ég, és holnap ismét a napsütésé lesz majd a főszerep. A legmelegebb órákban 26 fok várható. Változás egyelőre szerdán sem lesz, legfeljebb több lehet felettünk a felhő, de a csúcsértékek maradnak 25-27 fok körül itt Kecskeméten is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na, itt vagyunk, 8 óra után, 9 perccel. Jó reggelt! Kedves hallgatóink, hétfő van, gyerekek, és ez már az október. Innen gyorsulunk, kilőjük a rakétákat, és ráfordulunk itt az októberre, gyerekek, és aztán pillanatokon belül karácsony, és vége. Vége az évnek. Jaj, de jó lesz. Na, viszont ugye...
1: Miért lesz jó, hogy vége az évnek?
0: Hát mi lezárjuk,
1: egy,
0: nem?
1: Igen, de jön egy következő.
0: Az, de hát az
1: hála Istennek.
0: Hála Istennek. Azért így jöjjön egy pár. Még azért ne legyen végleg vége. És ugye zárjuk itt a konténeres játékunkat is, minden idők egyik legnagyobb nyereményével. Pénteken kinyitjuk a

0: Hát reméljük nem lesz eső, mert jön valami hidegfront, meg egy kis eső is, de hogy nem lesz durva. És péntek Duna Pláza, ugye ott van lerakva a konténerünk, benne pedig gyerekek töménytelen mennyiségű ajándékkal. Ugye hát a Cuprát már mindenki tudja, a családi pihenés hét éjszakára, a Bosch Professional elektromos szerszámgép csomagot 1 millió forint értékben, a Gorenje háztartási gépeket, a Hisense gépek, TV, folttisztító, a Grieri klíma, szóval ezek már benne vannak, és akkor most jött még valami a héten.
1: Egy Max Verb kanapé és egy Kelly Spider X70-es kerékpár.
0: Azt a mindenségit neki. Tehát az össznyereményünk nagyjából autóval, utazással, elektromos szerszámcsomagokkal, Gorenje háztartási gépekkel nagyjából 20 millió forintnyi ajándék van a konténerben. Azért az nagyon szép. És ez október 9-én reggel 6 és 10 között nyitjuk a konténert, és a helyszínen is lehet még kulcsot nyerni, nem sokat már, tehát ott már nagyon szerencsésnek kell lenni. 4 darabot adunk a helyszínen, és a regisztrációra a már kulcsot nyertesek, azok jöjjenek, vagy a már kulcsot nyertek, jöjjenek 6:30 és 7 között érkezzenek meg a regisztrációra. Jó?
1: Ma még menjél oda, Atikát dobálja, könyörögjél neki, sírjál, öleld át a lábát, akkor add még kulcsot, meg nálunk is lesz még egy pár pénteken. 4.
0: Így van. Mm-hmm. Kész az ebéd, ez a lényeg. Ide valaki? Köszönjük szépen. Hát, te is jó,
1: de mit főztél, azt írd már meg.
0: Azért azt küldd el mindenképpen. Bence, szia, jó reggel, ciao.
2: Balázsék.
0: Igen,
2: Rádió
0: Bence.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger, meg tudok gurulni.
0: Jó, Bence, ön jár, kész, megtanultam. Mindent elmondod, figyelj, tehát olyan vagy, hogy diák, ahol kinyílik a napló, te már mentél, feleltél, elmondtál mindent. Nagyon jó vagy. Honnan jössz hozzánk pénteken, Bence?
2: Gödről, Gödi vagyok.
0: Jó.
2: Na, az ráadásul. Egy agglomeráció, nem tudom, tudjátok, nem erre van.
1: Igen, köszönjük, kedves vagy, Bencus.
0: Megfejtjük. Eljutunk oda, megfejtjük, de... Ja, aki nem jössz messziről, ráadásul a pláza nincs is annyira messze.
2: Igen. És egyébként emlékeztek rám, tudjátok ki jöjjök? Persze. Már egyszer korábban.
1: Igen.
0: Hogyne? Hát emlékszem ott, amikor ott aztán betelfeld, és akkor ott aztán beszélgetünk.
1: Hát tudod, a Gödi Bence.
0: Hát tudom.
1: Hát még múlt héten is emlegettük.
2: A raptor fiú. A Dino hangutánzós játék győztese. Nincs meg.
0: Meg, hát így azért sok Bencével beszélünk meg hang alapján is, meg te nyerted meg a raptor hangutánzó versenyt.
2: Igen. Hát nem, tudod, amikor meghalt a Jurassic Parknak a főszereplője, akkor tartottak egy ilyen dino hangutánzó versenyt, és abban én voltam a vinár.
3: Ó, igen. Ez úgy hangzik, mint amilyenek dolgot mi szoktunk csinálni.
0: Igen, ezek mi vagyunk. Magunkra ismerünk, ezek tényleg mi vagyunk. Jól van, Bence, ez nem ugrott be, de akkor pénteken megmutatod még, hogy megvan ez a tudományod. Jó?
2: Mindenféleképpen.
0: Oké, köszi, pénteken tali.
2: Hello.
0: Hát ez azért így meg nem mondtam volna egy hang alapján, meg egy név alapján, megmondom őszintén.
3: Hát ez sokat elmond rólad, Balázs, látod?
0: Ugye, milyen undok lettem már, igen. És hogy el vagyok szállva.
1: Nem számítanak neked a hallgatók.
0: Igen.
3: Nem számít neked semmi.
0: Na gyerekek, viszont kezünkbe akadt valami, és erről csak három mondatot beszéljünk, mert ez tényleg nagyon izgalmas. Ahhoz hozzá vagyunk szokva már, ugye bárki, aki ebben a szakmában dolgozik, mi van, mit rögsz? 20 vagy 30 éve, hogy velünk adnak el bizonyos dolgokat, most már úgy látom, hogy sorozatokat is, a termékeket is, banki szolgáltatást is, ez hol valid, hol nem valid, hol azt mondják, hogy benne vagyunk, hol kamu a hirdetés, hogy nem kamu a hirdetés, de mindenképpen a nevünkhöz kötnek valamit. Na de ami most a Facebookon szembe jött velünk, és elküldték a hallgatóink, azért az meglehetősen ritka, ugyanis egy permetező, mezőgazdasági permetező gépet árulnak azzal, hogy oda tudták írni a nevünket.
1: Nem mondjuk azt, hogy ez egy.
0: Ez az a
1: permetező.
0: Ez az a permetezőgép. 2 millió 900 forintért árulják. Ez egy Antonov A2-es mezőgazdasági 3 repülőgép.
3: 3 millió, 3 millió.
0: Igen, 2 millió 9, így van 3 millió, lehet, mert fölment az ára egyébként, egy kicsit emeltek rajta. És kadarkúton árulják.
1: De szép gépezte.
0: És hát ugye, hogy jön ehhez a mi csapatunk, meg a nevünk, meg a nevem? Kiderült, hogy úgy akarják eladni a gépet, még azt is beleírták, hogy ezen a mezőgazdasági gépen utaztunk, és ez volt az, nincs meg, én egyszer bezártam szerencsésen, ez volt az, aminek én annó kiültem a szárnyára.
3: Oda voltál celluxozva.
0: Így van, oda voltam celluxozva. Igen.
3: De nem akkor ment tönkre, hanem,
1: igen, hanem később, azzal
0: később. Később ment tönkre.
3: De alapból, de nézd, már a leírásban felismerett téged. Eladó Antonov A2-es okmányok nélkül.
0: És akkor ugyanaz. Igen.
3: Ugyanez az ember sebességvárás használta szintén okmányok nélkül. Igen. Azaz is okmányok nélkül van.
0: Figyelj, szenzációs a szenzációs. Szóval beleírták, hogy ezen a gépen repült Sebestyén Balázs kadarkút, ára 2.990.000 forint. Nincs hozzá okmánya, ahogy te mondod, igen, nyilvántartásból törölték, szétszerelt állapotban van, szállításra kész. És szét van szerelve az ankettes.
3: A következő mondat is jól hangzik, kiállítási darabnak, vagy alkatrésznek tökéletes. Motor is van hozzá,
1: igen,
3: és valóban a sem kép van mellé.
1: Nincs.
0: Igen. Igen, nem kadarkúton, hanem hedrehelyen árulják. Ez egész egyszerűen az ország egyik leghíresebb gépeként.
1: Igen, te tetted nagy Jász Antonovot Magyarországon.
3: De amúgy akkor indultak el az alusizsakos dolgaid, de amikor felültél végre felmentezőgépre? És mondod, hogy a Chemtrail tényleg így van, utána, a Chemtrail igazi.
0: Igen, fölmentem, és közelről megnéztem a Chemtrail csíkokat. Ezért ültem föl.
3: Húztatok egyet, nem?
0: Nem, az egy AXE kitelepülés volt. Az AXE-nak csináltunk ami reklámot, és...
3: Akkor még rendes büdzséje volt ezeknek a marketing.
0: Akkor még egy komolyabbat elköltöttek, és fölültem a szárnyára, és azzal repültünk ott a Budaörsi.
3: Hogy voltál rögzítve?
0: Egy szék volt lerakva.
1: De nem egy, hát figyelj, az, amikor mi ezt megláttuk, hogy az hogy néz ki, mert ugye hosszas tervezés volt, és akkor hogy ez ott szépen rendesen meg lesz csinálva, hát ha emlékszel a régi ilyen kerthelységek fém székeire, na egy olyan volt ráhegesztve a szányra, vagy rácsavarozva, én nem tudom, aminek nem volt igazából támlája, csak így derék középig ért, ez annyit eredményezett, hogy a Balázs hátrafele meghajolva utazott végig fönn, mert ugye nem volt, ami tartsa se a hátát,
3: de
1: se a fejét.
3: De be voltam kötve, vagy valami?
0: Be voltam kötve, és volt egy rúd, amiben így tudtam kapaszkodni félkézzel. Leraktak egy rudat a szányra. És akkor azzal leszíjaztak valahogy abba az ülésbe, de ülni nem nagyon tudsz. Hát ülni nem tudsz, ugyanis ott a szék.
3: Ó, az Isten, de csodálatos.
0: Hát azt nézd meg.
3: Azt, te nem döglöttél meg még amúgy ezeket.
0: Azt nézd meg, ott ülök a repülő szárnyán, és támaszkodom azon a rúdon, amit mondták, hogy csak nagyon-nagyon erős a menetszél, akkor kapaszkodjak a rúdba.
3: De azért ott fekete a gatya, hogy ne látszom, ha csíkos lesz?
0: Nem, sima farmer tornacipő, ott ülök a gép szárnyán. Ez volt 2013-ban. De hogy azt a kaszkadőrök hogy engedték, ezt a légügyi hatóság hogy engedte, hogy erre valaki nem mondott egy nagyon nagy nemet, én nem értem ezt, hogy tudtuk megcsinálni akkor magát a
3: nagyon
0: produkciót. Nagyon
3: szeretem, amikor úgy vagy ideges, hogy próbálj magad lazának tettem.
0: Hát nem, nyújtózkodtam, egyet támaszkodtam, hát itt már tudod, itt ott a másik szék is, tehát a másik oldalra is kiraktak egy széket, hogy meglegyen a balansz. És ott ülök a szárny, és most indul el a gép, látod?
3: Biztán.
0: Kis integetés.
1: Hogy itt te nem szartad össze magad,
0: 250-300 km/h-val ment a gép fönt a levegőben, és rajtad volt egy bukós is, hogyha neked repül valami, akkor azért az ne törje össze a fejedet.
3: Mi gondolkodtál közben, amíg ezt
0: semmit nem gondolkodtam, ugyanis elmondom neked, hogy a pilóta és a segédje két mezőgazdasági permetező csávó, akik elhúzták az Antonov 2-esen az ablakot, így kikönyökölt, és ezt láttam végig, hogy a két csávó az kint röhög az Antonovnak az ablakán, és hát még sem mobiltelefon, nem fotóztál, semmit nem csináltál, üldögéltem a gépnek a szárnyán.
3: Nagyon tetszik a rót pulcsit, Feri.
1: Ugye? Hideg volt.
0: Már akkor igen. Na, mindjárt megkérdezzük Pétert, aki most vagy árulja a gépet, vagy ő az eladó. Itt vagy Péter, jó reggel, ciao.
4: Jó reggel, sziasztok.
0: Hello Péter, ciao. Tied maga a repülő?
4: Igen.
0: És hát miért van ez szétszerelve? Miért nincs egyben?
4: Hát a szállítás miatt, mert ugye ezt egyben nem lehet szállítani, 18 méter széles, és ugye felraknánk egy trélerre, az összes postaládát levernénk a kerítésekről.
1: Hogy került hozzád a gép?
4: Hát ez úgy kezdődött, hogy láttam a Facebookon egy posztot, hogy az Alföldön van egy tanyán két ilyen ankettes, hát mondom, basszus, igaz az Alföldön van, én meg Somogyba, de nekem is tanyám van, nekem is jó lenne egy ilyen.
1: De mire?
0: De mit csinálsz ezzel?
1: Miért lesz az ember egy ankettes?
4: Hát nem tudom, nekem kellett, gondoltam, jól lesz egy a tanyámra.
3: Ez egy ilyen éjszakai vásárlás volt? Én is szoktam ilyeneket
0: csinálni. Impulzi vásárló vagy?
4: Milyen?
0: Impulzív, tehát hogy így hirtelen megvetted?
4: Igen, ami nagyon kell, akkor mindegy, semmi nem számít, akkor inkább nem eszünk. De felraktam egy hirdetést, hogy én ilyet keresek. Hát mondom, ez az esélytelenek nyugalmával, talán meglátjuk, valami lesz. És egyszer odaírt egy figura, hogy figyelj, ha érdekel, hív fel. Felhívtam, nagyon rendesek, nagyon kedvesek voltak.
0: És megvetted a gépet. Csak most miért adod el? Mióta van nálad? Egy hónapja megvetted, de már eladod?
4: Nem, igazából itt az a lényeg, hogy
3: az azt, én hogy
4: több darabot vettem, nekem ugye nem kell 3-4 darab, egy kell, mert ez is sok helyet foglal, és akkor hát próbáljuk a költségeinket mérsékelni.
3: Vannak szomszédok?
4: Nincs. Nekem is anyám van.
3: Nagyon kíváncsi lennék, hogy mit szólnak hozzám, hogy 4 darab van kettes, leraknak az udvarodon, csak azért,
0: hogy... Az egész menetet nem értem, de nem most fogjuk kibogozni. Tehát vettél egyet, majd rájöttél, hogy nagy, és most már eladod viszont. Mert hogy... Vagy 3-at vettél, igen, és aztán most hirtelen eladod. Van vevőd a gépre?
4: Tessék.
0: Van vevőd a gépre?
4: Úgy néz ki, igen. Igen.
3: Azt kérdezi Szala, hogy a szárnya még mindig csupafos?
4: Nem.
0: Letakarították? Te szemét rohagy meg, kora. Üljetek ki a gép szárnyára legközelebb. Akinek 5 anyja van, az ő véget. Ott repülök, nézd
3: meg. Akkor nincsen kép, hogy mi akkor leszálltak.
0: Semmi, konkrétan befostam, igen. Figyelj, de akkor te a pilótákkal már nem találkoztál, tehát hogy nem, te nem azoktól a pilótáktól vetted.
4: Nem.
0: De jó, akkor egy kicsit közön van nekem ez zankettes. Ez nekem
3: jó lesz. Pilóták nem szálltak ki a gépből azóta, hogy ez megtörtént.
4: Igen. Neked is eladó, ha úgy van.
0: Hát nézd, és akkor várj, ezt darabokba elhoznák, és ezt összeszerelnék a kertemben?
4: Hát ha nagy kerted van, akkor igen.
0: De hogy ez már önmagában repülés alkalmatlan, tehát hogy nem tud így repülni.
4: Van, ez már lefutott az idejét.
0: Édesem, szegény kis
4: gyerekek eljátszanának benne.
1: Persze, néha beindítják a motort, ott beregnek az udvaron.
0: Igen, a csuklóikat. De ki az, aki megvesz a kertbe egy ilyet? Tehát ez,
3: itt ő az.
0: Nem is értem. Mi a koncepció, hogy nyitsz benne egy éttermet, vagy csak úgy áldogál és csodálod? Tehát mit csinálsz egy Antonovval a kertedben?
4: Hát én csak nézegetem, de egyet már adtunk, az konkrétan egy étterem vette meg. Most nem tudom, hogy itt reklámozhatom-e őket.
0: Tök mindegy, igazából. Mindegy. Nem számít reklámnak, de kis mondhatod.
3: Figyelj, az van, hogy...
0: Kell most... a hely a tagnak, azt írják.
3: Örökölte most a kisebb földet, hogy a 10-12 négyzetméter, hogy arra is letehetnék.
0: Arra egyet. Le tudod tenni?
3: Nem?
0: A ráskó lenne, le tudjuk tenni a földet egyébként.
4: Összedarabolva.
0: Na jó van, Péter.
1: Figyelj,
0: okay.
1: Csak Péter is jelentkeztek rá így, hogy tudják, hogy a Balázs ezen a gépen ült? Volt, aki így akarja megvenni?
4: Hát nem. Akkor kifejezetten ez miatt nem.
0: De azért beleírtad a hirdetésbe a nevemet.
4: Hát ingyen reklám most, amire nem kell fizetni.
1: Hát ezt még nem mondtuk.
0: Nekem reklám, vagy neked, vagy a gépnek?
4: A gépnek.
0: Ja, a gépnek nem kell fizetni, hát ez egyébként belerakom, hogy ingyenekre nem kell fizetni. Nem hiszem, hogy ezért olyan nagyon sokan fognak jelentkezni ezért a gépért, de kíváncsiak, hogy mi lesz a sorsa. Jól van, oké, Péter, köszi, figyelj, ha eladtad, azért mondnál, hogy kinek adtad majd el, jó? Hogy ez valahol látható lesz, vagy ki lesz állítva, mert azért hogy megsimogatnám a kis jószágot.
4: Elméletileg
0: azért...
4: Pécsre kerül, de Pécsre kerül. Még vannak akadályai. Ott lesz valami büfé, vagy valami ilyesmi.
0: Figyelj, miket gyűjtesz még őszintén? Mennyire van ki az asszony hócipője? Mit van még? Mert aki megvesz egy Antonov 2-es, az megvesz mást is. Mit van még?
4: Hát ilyen repülőből most van egy pár darab, de nem sok.
0: Mi az, hogy repülőből van egy pár darab? Milyen repülő? Hol? Milyen repülők ezek?
4: Hát még van egy kisebb ilyen repülőnk, meg ebből az A2-esből van 2 komplet, meg 3 roncs.
3: Jó, de nincs egy tengeralattjáró, egy
0: double decker busz, igen. És ezek a működő anketesek, amik vannak neked? Tehát van, ami még repül is?
4: Nem. Hát ez egyik az közel van hozzá, de az se.
0: Aha, azt a mindenit. Na jól van. Oké, köszi Péter, vigyázz magadra, ciao.
4: Minden jó.
0: Hello. Azért ehhez is jól örültem kell lenni.
1: Ez nagyon. Na, most 3 írják.
0: 3 Antonov a kertbe.
1: Most írják, nekem is beugrott, hogy Pákozdon a Bringa út mellett egy családi ház kertjében van egy helikopter.
0: És tényleg, ott egy helikopter ott a kertbe, hogy kerülöd a Velencei
1: tavat. Igen, és egy szerintem egy MIG.
0: Egy mindnek a darabja.
1: Vagy egy darabja. Igen. Tehát, hogy vannak ilyen emberek, akik ezeket
0: azért gyűjtögetik. Azért apád vagy a férjed, ilyen azért meg vagy áldva, nem? Ha az ősz, és megint ott áll egy Antonov a kertben. Mert vesz megint egy Antonov. Érted?
3: Én is
0: azért
3: egy ilyen embert.
0: Hogy mindent, amit lehet felvásárolni.
3: Csak 600-at a gépeket vesz magának. És van egy ilyen hobbi kertje néhány tanka.
0: Igen. De Péter se tud elmondani, hogy valójában mire.
1: Semmire.
0: Tehát nincs magyarázat rá. De miért nem tudom, mert jól néz ki. De nem működik. Nem vagy kell egy ilyen. Kell egy ilyen. Azt a mindenségét neki.
3: Amúgy erről beszélhetnék, hogy ki milyen furcsaságot gyűjt. Nem? Biztos vannak még ilyen extrém arcok.
0: Akinek egy gyűjtési szenvedélye
3: van? Igen, hogy nem sok értelme van, haragszanak is rá miatt, de nem tud leállni vele, mert valahol zsigeri sejt szinten kívánja ezeket.
0: De ez áldás vagy átok? Szerintem inkább átok. Annak, aki veled él, annak ez egy átok szerintem.
3: Hát az attól függ.
1: Nagy elfogadás kell hozzá.
0: Nagyon nagy elfogadás. Ez, hogy... És gondolod, hogy elmegy 3 millió forintért megveszel egy összeszerelt repülésre alkalmaton Antonovot. Összerakod a kertedbe, és ott áll, rohad, bomlik, nem tudsz vele igazán mit csinálni, és a feleséged azt nézi, szóval hogy én azért ez nem
3: tudom.
0: De tud
3: rosszabb is lenni a helyzet szerintem. Én látom, ismerek ilyen veterán autógyűjtőket, akik ugye még több, tehát azok aztán végképp el tudnak szabadulni, meg hát ott vannak még azok, akik a szép ritka állatokat szeretik. Egy mackó,
1: egy kis oroszlán,
3: néhány mosómackó.
0: Elkezdtem örülni a férjem cipőmániájának. Na látod, ahhoz képest például egy cipőmánia százszor jobb. Akkor muskátlit raksz rá, vagy csirkeolot csinálsz belőle?
3: Azt mondja, hogy a darásfészeknek is jó.
0: Darásfészeknek kivel egyébként.
1: De hogy tényleg mit csinál? Mert hogy Békés Csaba és környékén, ahogy mentünk be Újkígyósról, ez még a 80-as években volt egy csomó ilyen kis hétvégi telek. Tudod, a panelosok kijártak, és igen, ott például az volt a divat, hogy komplett vasúti kocsikat szereztek be az emberek, lerakta a kert végébe, tökre kipucolta, és az volt a hétvégi ház, és rohadt jól nézett ki, hogy áll a kerted végében egy vasúti kocsi, és
0: lerakott egy szerelvényt.
1: É, hát csak egy kocsit. Egy kocsit, és akkor benne volt egy fürdőszoba, konyha, nappali.
0: Ilyen. Hány vasúti kocsi volt a kertetekben?
3: Sajnos egy se.
1: Le vagytok maradva azért.
0: És az volt a hétvégi ház, maga a vasúti kocsi, megőrülsz.
1: Igen, abból csinálta meg a hétvégi pihenőházát. És tök jól nézett ki. Hát most ebből is lehetett volna csinálni valami ilyesmit.
3: Ja, de jó lett volna egészen behúzott nyakkal járkálni hátrafele.
1: Igen.
3: Nem, azt tényleg jó, nekünk
1: nálunk kisebbek használják az ilyesmire.
3: Apró népek?
1: Apró népek.
0: Mennyi érülnél fel a szárnyára, tessék? Van az a pénz, amiért most, ha kikötnek, kimegyünk Budaörsre, kikötnek és fölülsz a szárnyára? Van az a lóvé?
3: A kérdés, amit fel kell tenni, hogy hány mini ló?
0: Jó, azt mondja, jó, annyi mini lovat választasz, amennyit akarsz. Kikötünk a szárnyára. Te választod ki őket, igen. Kikötünk a szárnyára, két kört kell menned Budaörs felett, az Ankettesnek a szárnyán, a jobb oldali szárnyára kikötve a tetőre.
3: Jó, most amúgy is egy kicsit alul működik a pajzsmirigyem, úgyhogy ilyenkor vágyok egy izgalomra. Attól
0: az beindítja.
3: Úgyhogy, ha mini lóban szállok, akkor kettő.
0: Jó, ha befosol, akkor egy lovat elveszünk. Akkor egyel kevesebb.
3: Ez van, nem
0: akkor mínusz kettőből.
3: Akkor legyen 12, abból biztos marad egy.
0: Na, jövünk mindjárt. Azért érdekes arcok vannak ezek a videó, ha megnézed. Régi emberek ott vannak.
3: A kapcsit láttam, ez hát, nagyon durva.
1: Ahol el lehetett adni bármit, ő ott volt.
0: Van ott más is, igen. Na, jövünk mindjárt.
3: A frizurákat szeretném, hogyha kiemelnénk, hogy Ferkuberkónak ott még hosszú sörények vannak.
0: 2013-at írunk azért.
1: És még nincs benne őszhajszál, látod?
3: Igen, de nekem nagyon jól áll az öregedés, mert nézzek ott az a kis...
0: Megszépültél, Ferkó!
1: Vagyok.
0: Na, jövünk mindjárt. 3 perc, pontosan 8:30, ha van közlekedés, dobjátok, jó? 8-as út Veszprém elkerülő szakaszán nagyon nagy baleset van, hatalmas a dugó, kapjuk SMS-be, jövünk mindjárt a hírek után.
5: Hamarosan folytatjuk!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: diszkosít!
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
2: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
3: Újra jön
2: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
4: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

Tinelli, Kamrád, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: hatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm Plus D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú izületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm Plus D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
3: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
4: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
7: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
8: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
9: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
8: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
9: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
10: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
11: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Csökkenteni vállalkozása energiaköltségeit? Termeljen saját áramot és tárolja el későbbre. Napelem és energiatároló akár 0% önerővel. WagnerSolar.hu.
13: Megérkezett a vadonatúj, teljesen elektromos Mazda CX-6e a JP Autó szalonjába. Vásároljon most készletről, és legyen az öné egy ajándékfali töltő a modell mellé. Ne maradjon le az ajánlatról! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Kecskeméten a Mindszenti körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
14: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
15: Csempe és járólap diszkont Kunszálláson. Minőségi olasz járólap és fali csempe minden méretben. Greslapok 5000 forint per négyzetméter. Famintás járólap 6000 forint per négyzetméter. Magasfényű márványmintás lapok 7500 forint per négyzetméter. Bejelentkezés 0670 770 5785.
16: Magas a vérnyomása?
17: Cukorbeteg vagy érszűkületes?
16: A Humán Terápia Centrum segíthet önnek fájdalommentes és mellékhatások nélküli gyógyításában. Állapotfelmérés dr. Cserényi László és dr. Raskó Endre érsebész főorvosok magas szintű szaktudásával.
17: Kecskemét, Horváth Dömek, RUT 8.
16: Telefon 76-322-993.
17: Várjuk hívását!
16: Óvja érrendszerét!
18: Komplett tahográf rendszer szerelés, frissítés és illesztés az erre kötelező tárművekre. Minden, ami tahográf. 0620-376-9055. Profitrans Hungary Kft. Kecskemét.
19: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
20: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
19: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
20: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
19: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
21: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
0: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
22: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676-414-010.
0: Rádió 1 Gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
23: Szerkezeti átalakítás jöhet az önkormányzatnál, folytatódnak az ellenőrzések Bács-Kiskunban, az idei volt a legszárazabb nyár itthon. Demeter Dia vagyok. Az önkormányzat szerkezeti átalakítására és takarékossági intézkedésekre tesz javaslatot a közgyűlésnek Kecskemét polgármestere a változó gazdasági környezet és a szűkülő költségvetési források miatt. Szemereiné Pataki Klaudia közösségi oldalán közölte, a takarékoskodást a városvezetésnél kezdik. Azt javasolja a képviselőtestületnek, hogy a korábbi 5 helyett a jövőben mindössze egy helyettesítő alpolgármesterrel működjön a testület az átmeneti időszakban, amíg az új struktúra fel nem áll. A bizottsági rendszer egyszerűsítését is kezdeményezi, ennek keretében a jelenlegi 7 bizottság helyett a jövőben 4 bizottság irányítaná a várost. Megfontolásra javasolja továbbá a tanácsnoki rendszer felülvizsgálatát, valamint az önkormányzati intézmények és cégek működésének racionalizálását is. Folytatódnak az ellenőrzések Bács-Kiskunban. A NAV megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai egészen október 25-ig a távol-keleti ruházati és egyéb terméket értékesítőknél vizsgálódnak. A revizorok a számla és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését is ellenőrzik. Olvasható a NAV adótrafipax oldalán. A hónap végén pedig Minden Szentekhez kapcsolódóan a virág és koszorú árusoknál, valamint virágüzletekben bukkannak fel a revizorok. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték az országot. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
24: 1901 óta ez volt a legszárazabb, és a második legmelegebb nyár is. A tartós anticiklonos helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket, amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza, mint például a múltban.
23: A napsütést ma többször zavarhatják meg növekvő fátya a felhők számottevő csapadék, azonban továbbra sem várható itt térségünkben sem. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett 25 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Az éjszakai órákra mindenhol kitisztul majd az ég, és holnap ismét a napsütésé lesz majd a főszerep. A legmelegebb órákban 26 fok várható. Változás egyelőre szerdán sem lesz, legfeljebb több lehet felettünk a felhő, de a csúcsértékek maradnak 25-27 fok körül itt Kecskeméten is.
1: A
2: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Puci Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: Itt vagyunk, gyerekek, jó reggelt, 3:49 lesz pontosan 5 perc múlva, és felhívás, értesítik a lakosságot, hogy október 4-én vasárnap a korai esti órákban Túr István és Szatmárcsak kültelen medvét észleltek. Szabika, drága vagy, köszönjük szépen.
2: Én voltam, mert jöttem haza.
1: Igen, sima hakmérszeréknél.
2: Nem volt ez a... Mi ez? Mi ennek a nem mondja már?
1: Konténer.
3: Mi van?
1: A teljes elbeszélés. Így vagyunk mi hétfő gyerekek. Három felé, ezt már nem szedjük össze.
2: A pankrációra jöttem hazafelé, és ezt akkor lefotóztak.
1: Igen, ezt már nem fogjuk összeszedni. De ez így ketyeger ez a hétfő, nincs ezzel baj. Milyen időnk lesz ma, de ennél fontosabb, milyen időnk lesz pénteken, Feri, mikor nyitjuk a konténert. Mondjál valami jót.
3: Jaj, de szuper!
1: De hát nem, jön valami hideg front.
3: Szarunk rá, van igen? Konténer, 20 milliós ajándéka, ott leszünk.
2: Szigetelt a konténer? Mi a helyzet?
3: Igen! Hát, a miénk, igen.
1: 17 fok. Jó, azért szólítsuk fel a Dunaplázát, hogy szabadítson fel egy helyet belül. Jelen pillanatban 60% esőtbont, és a 25 fok csütörtökről beesik 17 fokra, de se baj.
2: Van egy ocelot mintás ilyen esőköpenyem, abban fog menni.
1: Hozhatod.
2: Abban fog parádézni.
1: Hozzad. Gyerekek, pénteken kinyitjuk ezt a konténert, és megnézzük. Én olyan szinten reménykedem abban, hogy jó helyre megy, örül, kedves lesz, megérdemli, meghatódik. Jó lenne valamilyen katarzisos ünneplés. Ez tavaly is egy kicsit nekem hiányérzet volt, elmaradt. Jó lenne, nyilván mindenhol jó helyre megy, meg mindenki örül, de hogy azt érez, hogy na igen, ez most úgy klassz. Örül is, egyben is van, gurul is, tudja is a szlogánt, és úgy azt érzed, hogy azért megértem. Mert lassan 2 hónapja játszuk ezt a játékot, úgyhogy most már... Most már jó lenne a végén.
2: Azt írják a hallgatók, hogy ezt az Anketes be tudnánk még hajtogatni a konténerbe.
1: Egyébként simán berakatnánk.
2: Úriásra.
3: Hogy örülne a nyertes, mi?
2: Egy kis személyes ajándékot is hagyd tegyünk még mellé.
1: Igen. Igen. Megnéztem a repülős videót. Feri akkor nagyon hadart, azóta visszalassult.
3: Hát a helikopteren hadartam nagyon.
1: Igen? A helikoptere hadart.
3: Hát az olyan volt, hogy amikor leszállt a helikopter, akkor mondta az akkori programigazgatónk, a Titus, hogy ez kicsit sokba fog kerülni, de megérte.
2: Döltem most csak a szádból?
3: Ami a számunk, és sikítottam, üvöltöztem. Milyen vagy a anyád, meghalunk.
1: Igen, de olyanokat csinált a helikopterpilóta, amit normális ügyes helikopter nem csinál meg.
3: Azt sem vállalnám már be.
1: Ugye, hogy már nem?
3: Nem. Még egy ilyen helikopteres volt, emlékszel, az meg Alsóörsről, a Harley Fesztiválon, amikor meg egy ilyen beülőbe kilógattak a helikopteret, 100 méterre rúgtam le, és egy ilyen Balaton fölött vitt a helikopteres csávó 1000-rel. Hát figyelj, én nem értem, mi történt velünk akkor.
1: Mi történik az idő múlásával, hogy egy kicsit félősebb leszel? Mi változik meg az agyadban? És nem azt szerintem nem a gyerekszületés, meg nem az, hogy a felelősség, hanem biológiailag valami megváltozik, amit megcsináltál 30 évesen, már nem biztos, hogy megcsinál. Nem
2: csak betöltött a szoftver.
1: Lassabban mész, óvatosabb vagy. Ez egy természetes evolúciós folyamat?
2: Hát az van, hogy fogykos voltál, azt sem nem vagy az.
1: Hát akkor nézd meg a videót,
3: amit megjött az agya, vagy mi?
1: Ennyi, nézd meg a videót, amit kirakott a Feri.
2: Hogy akkor ugye nem volt neked mit veszíteni, és akkor sem már van.
3: Tehát tegnap voltunk egy ilyen légibázison, ahol van egy kifutópálya, 1 órán keresztül azt üvöltözte a Szilárdnak, meg a Balázsnak, hogy azt vegyétek föl, mikor nyilazok a motorról. Úgyhogy nem volt nyíl. Érted?
1: Ez felnőtt férfi
3: megkomolyodott?
2: Nem azt mondom, hogy megkomolyodott, hanem azt, hogy rájött arra, hogy meg lehet halni. Tehát, hogy egyszerűen csak ez azzal jön meg, hogy van gyereked amúgy.
1: Igen, ezt a gyerek hozza meg, hogy elkezdesz olyan dolgoktól félni, mondjuk 40 évesen, amit megcsináltál 20 évesen, már hogy félősebb leszel.
3: 2013.
1: Nekem 2009-ben született a Beni, nekem 4 éves volt.
2: De tudtál róla?
1: Ez egy jó kérdés.
2: Sokat voltál otthon, Balázs?
1: Igen. Feltűnt, hogy ott van egy kis aranyos kis gyerek, amikor már... Nem tudom, úgy valahogy az van, hogy ez így egyszerűen félősebb lesz. De én ezt a síelésen is érzem, hogy nem megyek már úgy, hogy nem síelek már
2: egy
1: úgy.
2: Egy kanyon! Hogy... Hát jó.
1: De te, neked ez még nincs meg? Hogy amit, mit tudom én, bevállaltál 20 évesen?
2: Én itt születtem, hogy...
1: Hogy fosos vagy.
2: Nem, az van, hogy de amíg, nekem amíg a bátyám meg nem halt motorbalesetben, addig nagyon-nagyon vagány voltam, és akkor az levett az életről azért egy néhány évre, és akkor ugye elkezdtem meglátni mindenben a veszélyeket, akkor utána megpróbáltam visszatompítani a kutyakó, az a kis pánikbetegségem, és akkor utána már nem féltem mondjuk attól, hogy felüljek a metróra egy olyan alagútba, ami kicsit ijesztő volt a többinél, és akkor utána szépen lassan így sok pszichoterápiával visszajutottam az egészségesek közé, akik nem félnek az ilyen teljesen hétköznapi dolgoktól sem már.
1: Azt írja egy hallgatónk, hogy egy Form 1-es pilóta nyilatkozta, hogy 30 felett a pilóták nem rosszabbak lesznek, csak beszaribbak. Tehát, hogy azért veszítenek a sebességükből. De hogy igazából meg úgy működni, már leélted az életet, megtapasztaltál, minden most már gyere veszély, mert már nincsen hát semmi baj. De pont elkezdesz jobban félni, hogy idősödsz.
3: Mert látod, hogy már nincs annyi előtted, és arra meg vigyázni akarsz, nem? Ha 25 évesen ez így nincs benned, hogy basszus, egyszer meghalunk majd. Tehát kit érdekelt 25 évesen, hogy az ember meghal, majd.
2: Szerintem több a tapasztalatod, az van, látod, hogy mik történhet meg, elkezd bekerülni az agyadba. A másik meg az, hogy lassabb vagy. Tehát 20 évesen gyorsabbak a reakcióid, könnyebben veszed észre a dolgokat, és a 30 évesen, 40 évesen ugye jönnek ezek a természetes ilyen állapotromlások, amin tudsz nyilván sokat segíteni, de olyan, mint 20 évesen nem leszel.
1: Uh-huh. Azt írja, hogy agyi oka is van, hogy az agyadnak a dopamin szintje, a dopamin receptorok száma természetes módon csökken, így kevésbé hajt a vágy arra, hogy őrültséget csináljál, és izgalmas helyzetekben vegyél részt, mint mondjuk 20 évesen. Tehát amíg 20 évesen én mindent végigpróbáltam, amit lehetett, a repüléstől kezdve a jég alatti búvárkodásig, én biztos, hogy nem mennék el vezetőszáró jég alá még egyszer merülni, úgyhogy hogy egy kötelet fogsz. Vagy nem mennék el barlangi merülésre, ahol barlang van a fejem fölött, és nem tudok följönni, ha mondjuk valami para van. És ilyen helyeket merültem meg, és mentem el, és semmiféle félelemérzet nem volt.
3: Igen, csak, és most már nem is kívánok.
1: Én nem mennék be most már egy barlangba merülni. Úgyhogy nem tudsz följönni, csak vissza kell fordulod, és a kötélen visszahúzod magad szűk kijáratokon, és ott tudsz először följönni a vízből. Ezt én megcsináltam 25 évesen.
3: Bungee ugyanezt, te ugrottál egy csomót.
1: Biztos, hogy nem ugranék le. Biztos, hogy nem ugranék le. Így, odaálltam, megnéztem, lenéztem a kosár, és kiugrottam.
2: Én ugyanígy vagyok a cukorra.
1: Ugyanígy vagyok, amikor le kell ugrani a boltba a kettő darab képviselő fánként.
2: Hát kókuszgolyó.
1: Ha 8 kókuszgolyó, hagyjad
2: már. Most már ránézek, én ezt leizzadok. De hogy igen, azt írják, hogy a Wunder Schön óta vagy egy kicsit óvatosabb.
1: Akkor rohadjon meg, aki írta, ott van. Jó, hát azóta azért a nézőim is sokkal óvatosabb. Igen. Meg hogy a idővel a felelősségednek megjelenik az életedben. Család, gyerek, jelzálok, hitel, stabil karrier. És kockázatos döntés miatt már másra is hatással vagy. Vagy másra is hatással vagy.
3: És egyre több minden veszteni valód van, mert 25 évesen nincs mondjuk még család, nincs vagyon, nincs semmi, 50 évesen meg ott a két gyerek.
1: De hogy a gyerek miatt lesz errettegő sem. Én például észrevettem, hogy sokkal lassabban sielek. Lassabban sielek, mint 35 évesen, totyogok. És én úgy sieltem, hogy beálltam így golyóba, és le a feketén, érted?
2: De hogy Schumacher, aki ugye megmutatta, hogy ez tud veszélyes.
1: Na, igen. És
3: most már ezek benned vannak, érted? 25 évesen, amikor...
1: Elkezdesz fosni, ez igen. Milyen nyomorúságos.
2: Igen. Ez meg a csiamag.
1: Igen.
2: Ezeket ugyanazt okozza.
1: 32 vagyok, 7 éve élek rettegésbe, azóta vagyok anyuka, a trambulinba sem merek bemenni.
2: Mondjuk oda én sem, de csak a súlyhatár miatt.
1: Igen, neked ott van egy áthúzott kis piktogram figura. Igen, tényleg megállítanak a bejáratnál. Hölgyem!
2: Ezt már megbeszéltük.
1: 7-kor egy születésnap lesz, hölgyem, ne tegye tönkre. Ezt már megbeszéltük, igen. Már elmondtuk.
2: Viszem magammal a flabélosomat, ilyen, hogy én is érezem, hogy élek.
1: Igen.
2: Ott rázatom magam a popcorn mellett.
1: Igen. Egy idő után belépsz abba a korba, hogy már nem 20 évesek kell fölöltönöd, hanem olyanok, akik felismerik a stroke jeleit. Egyébként tényleg így van. De például ez a motoron nincsen. Na, azt magyarázd meg nekem.
2: Az hamis biztonsági érzet, úgy hívják.
3: Meg az később jött, tehát azt nem csináltuk 20 évesen, tudod?
1: Jaj, nincs mihez hasonlítani.
3: Igen, egy csomó olyan motoros van, aki a 20-as éveit, 30-asat végig motorozta, és nagyon örül, hogy túlélte, és azt mondta, hogy köszöni szépen, ő leteszi. Érted? Mert hogy megvolt tulajdonképpen meg az élmény,
1: neki az
3: megvan,
1: élmény.
3: És 20 évesen még valószínűleg mi is úgy mentünk volna, mint a barmok, most már csak fél barmok módjára megyünk, mert nem azért megyünk, hogy száguldozunk.
2: Sokan írják, hogy mióta gyerekük van, azóta sok mindentől félek, ami irracionális, és ez azért is van, mert mióta gyereked van, azóta ugye mindenre odafigyelsz. Tehát az egy folyamatos, hát ezt úgy egy folyamatos készenlétben vagy, mert ugye főleg anyaként, ugye ki kell védened olyan veszélyeket is, amik nem biztos, hogy most vannak, de lehet egy pillanat, hol lesznek. Tehát, hogy amikor majd eljön az, hogy akkor lesz a gyerek, hogy meg tudsz nyugodni, tudod, mert látod, hogy már nem fog beleesni egy konténerbe, hogyha arra sétál, akkor ez nyilván fog tompulni, de azon, hogy te nem tudod magadról, de az idegszálaid olyan szinten letapogatják a környezetet most, hogy egy olyan szürreális dolog, mint egy nagyon magas emelet, az egy pánikhelyzetet tud okozni.
1: Mert hogy el vagy fáradva idegileg az állandó készenlét miatt?
2: Hát meg ahhoz képest, ami mondjuk egy járdán sétálás, ahhoz képest az egy extra dolog, de hogy a járdán sétálás is akkora készenlét az idegrendszerednek, hogy amikor jön valami, ami már effektíve lehet izé, akkor ez már kiüti teljesen a biztosítékot.
1: 34 vagyok, két gyerekem van, azóta kétszer meggondolom a 200 feletti tempót motoron.
3: Tessék.
2: De aztán meghúzom neki.
1: Aztán azért odahúzom.
3: Kétszer meggondolja, aztán megy.
1: 28 évesen az árnyékomtól is össze-vissza szarom magam. Pályit küldte nekünk, igen. Mióta gyermekünk van, irányosan félek a feleségemtől.
2: Amúgy a 90-es években született, vagy a 80-as, 90-es években született emberekhez szólnék, hogy ti emlékeztek rá, hogy nálunk milyen volt a bulizás például, hogy 15, 16, 13 ki hogy kezdte, hogy milyen emberekkel lógtatok együtt éjszaka, milyen helyzetekben voltatok, és hogy most pedig itt állunk, hogy 40 éves leszek én sem sokára, hogy hú, hát azért, az nem biztos, hogy az azért nem volt annyira szerintem.
1: Hogy csoda, hogy túlélted? Tehát, hogy hát olyan helyzetekbe kerültél?
2: Semmi. Nem történt soha semmi, pedig aztán ott voltak helyzetek. És tudod, a mafiózók, ilyen nagyon kiszámíthatatlan alakok, alapból éjszaka egyedül az utcán, alapból olyan helyeken, mint átmenni egy blaha aluljáró hajnal 4 órakor. Tehát, hogy összen azok...
3: Ilyen, ha például nálam a mondjuk Panna följön Pestre, barátnőihez, elmennek bulizni, akkor az én 18-es koromban ez eszemben jutott, hogy bármi történhet. Mentünk bele a világba. És most elmondod neki, hogy kicsim, hát a múlt héten is volt egy olyan eset, hogy...
1: Igen, jó halára ijeszgeted, jól elmondod neki.
3: De nem is érti, meg apa, légy szíves, de mondom, figyelj, készülni kell, tudod, hogy már másként látod az egész dolgot.
1: És az a legdurább, amikor szembesült a saját félelmeddel, ezt én elmeséltem, 3 éve csúszdapark, ugye Spanyolország, Mallorca, kamikáze csúszda. És írja valaki, erről jutott eszembe, hogy ezeken 20 évesen, figyelj, csukott szemmel hátrafelé. És állsz, és ilyen 13 éves gyerekek mennek emeletted, ez egy dolog. De megérkezik a te 15 éves gyereked. És elindul egy, csúsz már le, nem csúszom le. Lenézel, toporogsz, még elmegy két gyerek, és rájössz arra, hogy te is az a 18 éves srác voltál, aki haverokkal együtt, mikor elment külföldre, atomhülye lecsúsztatok akár háttal. És ott állsz, két lehetőséged van, majd lecsúszol és összeszarod magad, vagy visszasétálsz a lépcsőn. Tulajdonképpen mind a kettő nagyon nyomorúságos. És ott áll a gyereke 16 és egy győzköd, hogy apa, ne. Értem, hogy kamikáz, érted? És percenként egy halálsikoly attól, aki lecsúszik, és állsz, toporogsz, fél órát. Nem biztos, hogy... Mert és már nem előre akarsz bizonyítani, már tudod,
2: hogy vannak
1: már...
2: a pitvarjaim.
1: Igen, már nem akarod ezt. És akkor végén lejöttem, de hogy így tudod, már csak azért, hogy azért ne kerüljek szarba.
2: De utána leslagozták a csúszdát.
1: Igen, utána lezárták. Kölyál is az ITS kivorult Spanyolországban. Nem szólták.
2: Itt végén
1: bezárták a csúszdaparkot egy hétre. Teljes fertőtlenítés volt.
2: Azóta csak csokicsőnek hívják.
1: Igen, annyit én még életemben nem fosztam csúszdán. Halálfélelem egybeköltött fosássikoly volt.
2: Az ott az apád a csokicsőt?
1: Apád nagyon belehúzott, oda néz, összefosta magát az öreg a csúszdán. Érted, és lemész, de rájössz arra, hogy igen, hogy ez egyszerűen elmúlt, hogy már nem az, hogy 20 évesen hátrafelé csúszol a kamikázem, toporogsz ott hülyén, és közben 8 éves gyerekek egy halálsikolyan lemennek. Te meg állsz, és a két gyereked így néz rád, hogy apa, nem áll. Nem, hát nekünk te vagy a, tudod. Hát te vagy a bátor, a mindenható. Te voltál. És már nem vagy az. Szóval, hogy...
2: Igen, ez meg ilyen. Az igazság, hogy egy csomó embernek van ilyen PTSD-je, tudod, hogy így posztraumás stresszindróma, hogy történik vele valami, kap egy rossz diagnózist, ezt ilyet is írtak a hallgatók, hogy volt egy betegsége, amit jól sült el, de felhívta rá az élet a figyelmét, hogy figyelj, már meg is hóhatok, hát akkor mi lesz ezzel?
1: Igen.
2: És akkor ugye elkezdett magadra úgy gondolni, mint egy ilyen nagyon törékeny, már kiszolgáltatott egyed, plusz ugye ott vannak a feltörő emlékek, hogy most akkor ez most csak azért van, mert még kaptam pár hetet, vagy ez most akkor
1: hogy
2: megérdemlem
1: most
2: az életet.
1: Történt, igen.
2: Igen, nehéz ezeket helyre tenni jól, de érdemes, mert amúgy én például tökre kigyógyultam belőle. Mondom ezt most? Azt mondom, hogy mi a jövő héten?
1: Igen. Pilóta vagyok, amióta megszületett a gyerekem, abba hagytam a sárkányrepülést és a siklóernyőzést. Elkezdtem félni úgy, hogy 13 évet repültem.
2: Remélem, nem csatlakoztál semmilyen radikális valláshoz azóta.
1: Te 13 évet repült, megjön a gyerek, és valami átkattam benned. És egyszerűen elkezdesz egy olyan helyen félni, ami addig a közeged volt, a levegő, a repülés. És azt mondta, oké, gyerekem lett, félek. Az milyen érdekesen működik. Vagy van egy ösztönkör, hogy a szervezet érzi, hogy apává váltál, és felszabadít benned olyan hormonokat, ami megvéd a saját hülyeségettől. Tehát ez lehet egy evolúciós történet? Hogy
3: nem, szerintem itt simán végig gondolod azt, hogy most már felelősséggel tartozol. Érted, nem hagyhatod árván a gyerekedet.
2: Mondok egy durvát.
3: 20 évesen is benne van a halál lehetősége egy extrém dologban.
1: Más a félelem
3: de
1: érzet.
3: Más a félelem érzet, más, igen. Más,
2: mi
3: igen.
2: Van, ha nem is a félelemről szól az egész, csak hogy magunkhoz ugye nem tudtunk jól kapcsolódni, mert hogy mit tudom, nem alakult ki magunk egy ilyen érzelmi viszony, viszont a gyerekkel már ugye nagyon jól tudunk kapcsolódni, mert ugye a gyerek az egy ilyen másfajta entitás. És akkor, amikor elkezdesz ezt a fajta igazi szeretetet, vagy elkezd tétje lenni a dolgoknak, hogy akkor válik minden túlértékessé ahhoz, hogy elveszíthesd.
1: Jöhetem, hogy nem magad irányába megy, hanem valaki más irányába, a gyereked irányába.
2: Mert szerintem tök sokan úgy nőttünk fel, hogy ugye a saját érzéseink úgy háttérre voltak szorítva, hogy mindig azt nézted, hogy mindenkinek mi a jó, meg így helyezkedni kellett, hogy ne legyen konfliktus, stb. És ez arra tanítja az embert, hogy magadat mindig hátra sorold. És ilyenkor az ember, amikor fel kell, nem azt szokta gondolni, hogy mihez van a kedvem, hanem próbálsz minél több pozitív dolgot összeszedni, élményeket, dopamint, adrenalint, amit akarsz, ugye, és mondjuk lesz egy pilóta, és aztán jön egy gyereked, aki
1: ami meg tökre megváltoztatja a dolgot, igen.
2: Ahogy elkezdesz hozzá kapcsolódni, magadhoz is kapcsolódsz ezáltal, tehát az egy másfajta érzelmi jelenlét, és akkor rájössz arra, hogy fú, figyelj, azért
1: ez fontos.
2: Ezt már lehet, igen, hogy nem akarnám, hogy elmúljon.
1: Gyermekkoromban imádtam a láncitát, falramászás, mindent, 40 évesen két kézzel kapaszkodom, ha fel kell állni a székre, hogy levegyem a gofrisütőt a felső polcról. Mennyire apuka azt a mindenit. Igen, valahogy ez is ezzel jár, amit így nem gondolnál, hogy olyan receptorok kapcsolnak be, amit 20-30 évesen egész egyszer nem érzed, hogy te valaha fogsz félni olyan helyzetektől, amit egykoron nagyon bátran megoldott. Tehát tök érdekes.
2: Péter például azt hiszi magáról, hogy neki nincsen súlya. Közétek, ja. Nem, nincs gravitáció. Nincs. És akkor például, hogyha elmegyünk valahova, és akkor múltkor például megcsinálta azt, hogy ugye ellenőrizte a klímát egy hotelba, és van az a jüszkös asztal, aminek két csavarra, oda van csavarozva a lába, tudjátok, az egy funérlap tulajdonképpen lelapkozva.
3: Nem egy erős.
2: És oda tolta, hogy akkor rálépett, és minden lába szétszaladt, és kérdezte, hogy mi volt az elképzelés? Hát, hogy ezt még őt kibírja simán. De mondom,
1: nem
2: bírt volna ki.
1: És súlytalan, nagyon jó.
2: Nekem nincs súlya. És nagyon sok ilyen helyzet van, hogy így látom, hogy megy intézés, hogy de Péter, tehát van súlya, tehát nem
1: teheted meg. Nem vagy súlytalan. Igen. Neki ez a projekciója, hogy neki nincs súlya. Én nem rettegek a csúszdától, inkább attól félek, hogy mire felérek a tetejre, meg is fázhatok.
3: Szép kifogás.
1: Jó, de szép. De szép. Ő nem hideg abban a víz. De nincs szükségem arra hideg vízre. Igen, azt a mindenit.
2: Szóval a csúszdáról az a félelmetes amúgy, hogy egyrészt betűri a gatyád a seggedbe, másrészt pedig az, hogy van-e olyan hely, van-e olyan állapotban a kardiovaszkuláris rendszeret, hogy ezt még kibírt azt az érkezési pillanatot.
1: Nét is a jó SMS, mindent összefoglal a korunkról. 10 évvel ezelőtt semmitől nem félt. Most meg már attól rettegek, hogy laktózmentes kapucsinot kaptam-e vagy sem. Így múlik el a világ dicsősége. Igen. Ez annyira szép gondolat volt, Eszter. Köszönöm, hogy megfogalmaztad. Itt bőgök a másfél évesem mellett. Na látod?
3: Tetszik, tönkretetted a napját.
2: Török és megvele a szemedet.
1: Igen.
2: A másfél évesek jó net szívuk.
1: Nagyon, nagyon kemény, igen. Régen imádtam kis repülővel, helikopterrel menni, pár éve a lányommal ültem föl egy kis repülőre, és csodálkozva rettegtem, hogy mi ez a röphajtásos ravatal. Érted? És imádott repülni. És az van, hogy megszületik a gyerek, és tökre megváltozik. Ez kemény. Jól van, időjárásunk, reméljük, hogy jó. Pénteken még jobb. Ezt kell mantrázni. Köszönjük szépen.
0: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Egy jó hullámvasút, azt még lehet, hogy megnézném, hogy az még megmaradt-e, vagy ott is összetoljon magam. Egy igazán durva hullámvasút.
2: Ó, egyszer lányom beült a Disneylandben, akkor voltunk egybe a férjemmel, meg az unokahúgommal, és akkor láttam, hogy már ez egy nagyon, tehát sírt, de már nem lehet kiszedni, és úgy jöttem, hogy kisétáltam, mondom, úristen, milyen állapotban lesz? És jött kifelé, és kézzétek el, hogy szitkozódott, nem sírt. Elmennek,
1: helyre tette a franciákat. Na, jövő mindjárt 2 perc, pontosan 9 óra.
0: Folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: szakadásban nyerhet. Ma 10 órakor Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál várja a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész, helyben fogyasztással, csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
3: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
4: Evelyn, ez biztos?
3: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
4: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
3: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
5: Univerzális alap sokféle kedvenchez. A Metro havi bajnok ajánlatában a friss sertés darált hús 1 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1599 forint október 31-éig. Váltsd ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
6: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
7: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
6: Szerencsét, hogy az Optik Worldben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
7: Ez varázslatos!
6: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
8: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
9: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
10: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az espresso gép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
11: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
12: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
13: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőképkölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőképkölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
14: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál. Megcsinálja! Igen! Célba ért!
15: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vén nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
16: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Kecskeméten.
17: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
18: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
19: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
20: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépától. Mire vársz, induljál? Bogépa építőanyag kereskedés Kecskemét. Bogépa.hu.
21: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32, brillkft.hu.
22: Alkoholizmus a családban? Van kiút.

0: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
1: Megérkezett a vadonatúj, teljesen elektromos Mazda CX-6-e a JP Autó szalonjába. Vásároljon most készletről, és legyen az öné egy ajándékfali töltő a modell mellé. Ne maradjon le az ajánlatról! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Kecskeméten a Mindszenti körút 53-as szám alatt, vagy a jpautó.hu oldalon.
2: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak.
3: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
4: Lépcsőzetesen indul a távfűtés Kecskeméten, futócipőt húztak a kisbetegekért, fejlesztik az EÁFA rendszert. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megkezdődött az idei fűtési szezon. A távfűtés október 1-jével lépcsőzetesen indult el Kecskeméten. A hőközpontok automatikái a külső hőmérsékletnek megfelelően szabályozzák a fűtés intenzitását, írja a hírös.hu. A Termosztár Kft. 40 ezer lakos és több mint 200 egyéb intézmény ellátásáról gondoskodik a városban. A lakókat arra kérik, hogy a zökkenőmentes fűtés indításért ellenőrizzék, hogy nyitva vannak-e a radiátor szelepek. Amennyiben légtelenítés szükséges, úgy azt a szolgáltató a következő két hétben díjmentesen végzi el. Ha valaki a távhő és használati melegvíz szolgáltatással kapcsolatos műszaki hibát tapasztal, azt a nap 24 órájában bejelentheti a diszpécser szolgálatnál. Több mint 120-an húztak futócipőt Kecskeméten. Ötödik alkalommal szervezte meg a Fuss, hogy lélegezz jótékonysági futóversenyét a Bács-Kiskun megyei oktatókórház. A résztvevők a kisbetegeket támogathatták. A futóverseny teljes bevételéből és az összegyűjtött adományokból egy vérnyomásmérővel és pulzoximéterrel felszerelt monitort vásárolnak a csecsemő és gyermekgyógyászati osztály részére. A családokat kísérő programokkal is várták, mások mellett légvárral, arcfestéssel, egészségügyi szűrővizsgálatokkal és kézműves foglalkozásokkal is készültek a szervezők, írja a hírös.hu. A felhasználók tapasztalatai alapján fejleszti tovább az EÁFA rendszert a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egy felmérésben arra voltak kíváncsiak, hogyan működik a rendszer a gyakorlatban, mi vált be és min érdemes változtatni. A visszajelzéseket a következő fejlesztéseknél is felhasználják, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá váljon az ÁFA bevallás. A részletekről Linz Meyer Szilviát, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetőjét kérdeztük.
5: Az EÁFA rendszernek az a célja, hogy segítse, támogassa és mindenképp egyszerűsítse az adózóknak a terheit. A NAV kérte a könyvelőket, az adószakmát, illetve a szoftverfejlesztőket, hogy töltsék ki a kérdőívet, segítsék azt a munkát, hogy még jobb, még gördülékenyebb legyen az EÁFA rendszer.
4: A napsütést ma többször zavarhatják meg növekvő fátyol felhők, számottevő csapadék azonban továbbra sem várható itt térségünkben sem. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett 25 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Az éjszakai órákra mindenhol kitisztul majd az ég, és holnap ismét a napsütésé lesz majd a főszerep. A legmelegebb órákban 26 fok várható. Változás egyelőre szerdán sem lesz, legfeljebb több lehet felettünk a felhő, de a csúcsértékek maradnak 25-27 fok körül itt Kecskeméten is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Ezt így! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
7: Kilenc óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kit kell hívnod?
8: Kit és miért?
7: Kulcsot akarsz?
9: Igen, szeretnék egy kulcsot.
7: Adj egy kulcsot, a másik, amíg ráérünk. Adj egy kulcsot, Anna.
9: Jó.
7: Jó?
9: Beadom a kulcsot.
7: Add be a kulcsot. Most már péntekig ne add be, most már

0: végig. Hallottátok, hogy Veres Tíz a férhez ment?
1: Ne, ügyéskedj.
0: Sok boldogságot nekik, igen. Ugye az utolsó kulcsunk a mai nap, de Atisnál még mindig lehet. Úgyhogy hajrá, gyerekek. Hajrá, hajrá! Pénteken pedig Tali. Pénteken találkozunk a hallgatóinkkal. Kitelepülünk, de rég voltunk Pesten.
2: Addig meg lesz az, hogy Balázs mit vegyen fel.
0: Igen.
1: Hát ahogy a ismerem, egy rövid ujjú pólóba jön a...
0: Az motoron. Ahogy kell, motoron. Tényleg nagyon régen nem voltunk Pesten kitelepülni, meg nem mondom, hogy mikor.
2: Én nem mondom neked, de az Etele plázánál voltunk legutoljára, szerintem.
0: Jó, tavaly.
2: Egy vagy két éve.
0: Tavaly össze.
1: Tavaly volt.
2: Tavaly, igen.
0: Tavaly össze volt, Etele pláza nem tudom hány éves, ott voltunk Pesti kitelepülésen.
2: Meg utána tényleg voltunk, ugye, amikor mi mentünk a Maldívra novemberben.
0: Ja, az a konténeresen. Igen, egy éve. Egy éve. Igen.
2: Régen minden jobb volt.
0: Régen minden jobb volt. Na.
2: Mi lesz, hogyha az izom memóriám miatt, ugye? Majd ott leszünk a konténeren.
1: Mi miatt?
2: Izom memória.
0: Miért mondasz olyat, ami nincs? Tehát, ugye...
1: Izom.
2: Van izom memória, ne aggódjatok. És ahogy véget ér a kitelepülés, én rögtön megyek ugye Bécsbe.
1: És felszállsz egy repülőre.
2: Ne aggódjatok, de amikor konténeren játék van, mindig megyünk a Maldív-szigetekre.
0: Tényleg így van.
2: Ugye?
0: De tényleg így van.
2: Kicsit más a büdzsé most.
1: Szép hagyomány igen, lett volna.
2: Azt érzem, ugye Anna, nem érzed azt, hogy így... De,
0: szép hagyomány ez. Mit érzel? Mondd,
3: szép,
0: mit érzel?
3: Szép hagyomány ez a konténeres.
2: Ugye, hogy
3: igen, hogy hagyomány. Érted, Balázs?
2: Hogy nagyon szép hagyomány. Hogy állampolgárok vagyunk, tudod?
0: Feri, segíts egy kicsit.
1: Én se értem, mert tudod?
0: De. Jól érzem, hogy egy pressziót kaptam a stártól, hogy utazzunk el valahova, igen? Jött egy kis presszió, hogy érzem?
1: Jó, én nem akarok menni.
2: Nem kell, hogy boldogok legyünk, Balázs. Nem kell.
3: Nem.
2: Mi is tudunk élni.
3: Ott is tudok duzzogni. Maldivon is tudok duzzogni.
0: Elmentünk, mondtam ezt most, hogy 10 évig osztátok be, nézzetek a fotókat.
3: Ez az, volt. Olyan, te én tudod, milyen szóval gyakran nézegetem.
0: Hát, most a következő 20 évben még
3: nem szeretnék új fotókat. Nem, Balázs, nem új fotókat.
2: Nekem az illata maradt meg. Nekem nem a képek, nem szoktam nézegetni képeket, de...
3: Nem szoktál, új, nem. Nagyon sokat.
2: Nem, nekem az illata megmaradt, és sokszor így eszembe jut.
0: Igen. Jó is volt, egy évvel ezelőtt ilyenkor már óriási lázban voltunk, mert ugye tényleg az volt, hogy a konténert nyitottuk 10-kor, és 11 órakor csatak részeken már mindenki a bécsi repülőtér felé vette.
3: De nem tudtuk, hogy hova megyünk.
0: Ami és akkor még igen.
2: Te voltál is, Feri.
0: Hát jó, hát...
2: A lényeg.
0: Kellett ott iszogatni egy kicsit, ja, ti nem tudtátok, igen.
1: Aha,
0: igen,
1: persze, aztán sírtak egyet a reptérem.
0: Jó, hát nem jó. A humor van, minden van. A fekete humor nem biztos annyira jó. Hát nem tudtam, hát elsütöttem egy-két.
2: Semmi baj, tökéletes, nem gázom.
1: Nem megyek.
2: Alig ha néhány rokon
3: hozzá volt pár. Térjünk a lényegre, jó? Na, tehát ez igen. Hát szép hagyomány ez.
0: Ja, értem.
3: Ugye jól mondom, Eszter?
0: Igen, na, azért valaki, Balázs, tavaly amúgy volt egy ígéreted, idére is csak szólok. Ígértem valamit.
3: Köszönöm, hogy ezt megírtad. Igen, én emlékszem rá. Veled vagyok.
2: Meg szerintem az lehet, hogy nincs akkor bevétel, mint tavaly volt, tudod? Tehát, hogy valószínűleg nem hozott semmi pénzt neki.
3: Szegény
2: semmi.
3: Az eklézsia.
0: Hát, gyerekek, mennék.
2: Kérték a
0: hát
2: kekszed a sifonyból.
0: A sziget veszteséges lett, így én is az lettem.
2: Ez van.
0: Nekik Maldív szigetek, egy óriás póster, tényleg. Aki túlzok karácsonyra, kap egy ilyen. Jól van, gyerekek, jól van. Hát ilyen ez.
1: Jól van.
2: Hagyd az oldalon, jó hely.
0: Menjél el, nézz el, csinálj sok képet, és akkor tegyél be a közösbe.
2: Jó, hozok homokot.
0: Hozzá homokot, hozzá egy kis tengervizet, hát egy kicsi valami legyen
2: jó,
0: azért
2: jó,
0: az, jó?
2: Jó.
0: Utazzatok el Fuerteventurára.
1: Fuerteventura,
0: én tudtam kiolvasni.
1: Jó, szeles sziget.
0: Fuerteventura.
1: Nagyon jókat lehet ott szörfezni.
0: Az igen.
1: Tud valaki? Nem tud, minek
3: menni. De nem baj, én bárhova megyek.
1: Hát oda nem tudunk menni.
3: Bárhova.
0: Minden évben kell csapatépítő, írja valaki. Bannol,
3: így van.
0: Légy szíves, hogy ne tudjon többet írni.
3: Bannol,
0: légy szíves, hogy ne tudjon többet üzenetet írni.
3: Kell a feltöltődés, hogy aztán legyen mit elmesélni adásban, legyenek sztorik. Kell, hidd el, Balázs. Ez egy szép hagyomány.
0: Jó.
2: Szerintem most már megértette.
0: De hogy valami akarod mondani, hogy ez egy szép hagyomány?
2: Nem tudom, hogy pontosan mire megy ki a játék, de szerintem átment az üzenet.
0: Judit, segíts nekem egy kicsit, Judit. Jó reggel, ciao.
4: Jó reggel, sziasztok.
2: Hogy kérdezzek, melyik atollból telefonálsz?
0: Igen.
4: Honnan telefonálod?
0: Igen.
4: Budapest.
0: Budapestről. Csak hogy jössz hozzánk pénteken?
4: Igen, és gurulok is.
0: Na, ezt már szeretjük.
4: Itt van, nem vállalom, hogy tűsarkú van, de gurulok.
0: Helyes, ez a beszéd, jól van. Gurulj akkor egyet nekünk, jó pénteken, jó. De szerencsés típus vagy? Van esély, hogy megnyered? Hogy érzed?
4: Szerencsés, igen, igen, remélem, hogy nyerni is fogok pénteken.
0: Na. Hallottad, hogy jó. Mivel egészültünk ki? Hogy itt a milliós nyeremények mellé még jött most egy ülőgarnitúra, meg egy bringa is benn van, az autó, az utazás, a tárgynyeremények mellett, még ezt is beraktuk.
4: Jó? Igen, igen, láttam, és én szét fogom osztani egyébként, hogyha én nyerem meg, nem tartok meg mindent magamnak.
0: Ne csináld, de hogy szétosztod?
1: Ott a helyszínen?
4: Nem, ismeretségi körben szerintem megtartom az autót, az utazást. Gyerekeim nagyon sokat jártak a Kolpingba, amikor kicsik voltak, és éppen mostanában említették, hogy szeretnének visszamenni, de szerintem a többi ajándékot elosztogatom, másnak is jusson, ne csak nekem.
0: Nagyon rendes vagy.
1: Nagyon szépen. Hát jó, meglátjuk, lélek, mi lesz. Vagy. Ezt ilyenkor szoktuk mondani, amikor még nem nyertük meg.
4: Igen, nem. Tudod. Én tényleg. És Rádió 1, csak igazi ma is láger megy.
1: Tudod, hogy hány ilyet hallottam már? Tud. Ha megnyerem az 5-ös lottót, akkor majd mindenkinek jut belőle.
0: Igen. De családtagoknak? Kinek adnád ilyen jó?
4: Barátoknak, családtagoknak, akinek szüksége van rá. Én egyébként nagyon sokat adakozom így is. Nyeremény nélkül is nagyon sokat szoktam.
2: Balázs is sokat adakozik, de főleg tanácsokat szokott adni. Felbecsülhetően értékben.
0: Igen. Jó, Júri. Ha te nyered meg, akkor megbeszéljük, hogy ki mit kap, majd ott elsorolod. Addig írd össze, jó. Hogy kinek mit adnál, tudod a nyereményeket, és akkor gyere pénteken.
4: Jó, jövök, rendben, köszönöm szépen, köszönöm.
0: Sziasztok! Rendes, nem?
1: Nagyon.
0: Már előre odaadja az ajándékokat.
1: Ez tudod, ez ilyen lelkiismereti dolog. Igen, hogy akkor biztos, ilyen... azt nem tudom, de hogy akkor biztos a Jóisten egy kicsit szebb szemmel tekint ránk, és mi nyerünk.
2: Nem, egyszer valaki nem képes elfogadni az ajándékot, de vágyik rá, de nem képes elfogadni, mert azt érzi, hogy nem méltó rá eléggé, úgyhogy először mindenkit jól kell lakatni maga körül, csak utána merenni. Hidd el, hogy ez ilyen.
1: Ebben az van, hogy úgyis így hát, ha jobb, nagyobb az esélye annak, hogy nekem
2: mindenki
1: jobban
2: magából indul kifelé.
1: Lesz szerencsém.
0: Minden adásban van egy kis önzés.
2: Minden na. Adásban?
0: Minden, persze.
2: Ami... hát, hogy a reggeli adásban?
1: Igen.
0: Minden
1: igen.
0: Adásban ez van egy kis önzés. Minden, egy kis jó.
2: Most erről a kifejezett adásról beszélsz, és többi
0: nem, nem, nem a rádióadásban, tehát nem erre gondol a rádióadásban, hanem minden adásban van egy kicsi önzés.
2: Hát szerintem az egy hülyeség.
0: Nem.
2: Nem?
0: A legvégén egy kicsit azért, nem? És ő is azért adja, adok, de hogy akkor abban van egy magam irányába vetett önzés. Hogy
1: jó.
0: Egy,
1: jó benne.
0: Jó leszek, jó leszek, jóvá válok.
1: Ilyen szépet fognak gondolni rólam az ember.
0: Rólam,
3: hát akkor tessék, gondolnak olyan sok szépet, elmegyünk malni.
0: Csak hogy visszatérjük arra, hogy akarod-e, hogy jót gondoljuk rólad, Balázs.
3: De tényleg annyira, tényleg hidd el. Ide, ez egy olyan szép cselekedet, Balázs.
1: Egyébként Kopi megírta az igazságot, most kell elmenni, ha halottat égetni. Indiába soha többet nem akarnak jönni.
3: Én biztos, hogy megnézném, tehát Kopikám, ez most nagyon
0: ráfogadnak. Sehova nem mentek, a bokodítóhoz mentek.
2: Indiába elmenni, én tudok egy nagyon jó krematóriumot 11-ben. Tehát ha ez a vágyad, én ezt le tudom
3: neked szervezni. Nincsen ilyen vágyom,
2: nekem
3: de ha oda menni.
2: Nekem volt szerencsém, ezt végig nagyon jó tudom ajánlani. A másik pedig az, hogy...
0: Na, mit akartál mondani ezzel?
2: Minden adásban egy kis önzőség, hogy például, amikor sikítva könyörögsz nekünk, hogy vigyünk WC-papírt neked a céges WC-be, és akkor az Anna bead neked egy teljesen fullos tekercset, abban melyik rész az önzőség?
0: És szeretnétek, hogy minden sztorinak az a vége, hogy én befosok?
1: Ez.
3: Szegény.
0: Bármi a téma. A vége az, hogy én összefosok magam. Hogy innen, hogy kanyarodtunk el oda, hogy Judit, odaadnál nyeremény autót az anyósának, hogy én fosok.
2: Én csak hát azt szeretném elmondani neked, Balázs, hogy tanultam a mesteremtől. Oké, ide jöttem, egy normális, kiegyesült ember voltam, és utána itt lettél te, aki elég...
0: Külpolitika, belpolitika, önzés, adakozás, kontinuitás, a vége az, hogy én valahol befostam.
2: Igen, szerintem ez fel kell vállalni önmagunkat, Balázs.
0: Igen. Kettő dolgot tudunk, mikropéniszemmel és befosok. A gyerekek. Ez az én hagyatékom mind
2: nektek. Ez egy sírkő feliratnak hangzik.
0: Bármi a sztori, biztos, hogy a Balázs ott volt és befosott.
3: Undorító dolgokat teszel, és néha
0: büfök. El az ajándékozástól is oda, hogy nekem fosok-e vagy
2: azért,
0: nem.
2: Azért, mert azt mondta, szélsőséges példával jöttem, azt mondta, hogy minden adásban van valami önzés.
0: Igen.
2: És ebben például mi lehet az önzés? Egy helyzetben,
0: hogy... Hogy fosok? Hogy megint összefostam magam?
2: Azt mondom, hogy csak ezek a példák jutnak el az agyadig. Tehát tudom, hogy mivel lehet az amigdalát az amiféle utat fúrni.
0: Teljesen egyértelmű. Teljesen egyértelmű, fosok. Na hívjuk a bárdosi gyerekek. Pletyka vagy nem, járjunk ennek utána. Jó?
1: Okay. Mi a pletyka?
0: Azt írják a Redditen, hogy Bárdosi Sándor éjszakai kidobó helyen dolgozik.
1: Nem kidobó hely, tehát éjszakai szórakozó helyen kidobó ember.
0: Köszönöm szépen, ez még a hétvége maradéka, hogy nem tudok rendesen fogalmazni. Szóval, hogy éjjeli őr egy éjszakai szórakozó helyen, ahol ő kidobó. Egyébként el tudom fogadni, ha így van ez a hír, ez engem nem rázott meg. Tehát a Sanyira el tudom képzelni.
1: Alkatilag, igen.
0: Testügyileg mindenhogy el tudom képzelni, hogy ő kidobó lenne egy szórakozó helyen. Miért kavarja ez föl a Reddit állóvizét? Miért hírérték ez?
1: Hát, hogy nem megy neki a szekér.
0: Olimpiai ezüstérmes birkózónk, kidobó lesz egy szórakozó helyen? Ráadásul Sanyinak ez egy tök jól is állna. Nem?
1: Meg is tudná csinálni, izom megvan hozzá.
0: Vagy ez csak egy ilyen sima redites pletyka, aminek semmi valóság alapja nincsen, csak ezzel lehet csámcsogni?
2: Ha megkérjük, kidobnál valakit a kedvünkért.
0: Igen, jöjjön ide be és dobjon ki. Na mindjárt egy rövidre bekapcsoljuk. Sanyi, jó reggel, szia!
5: Jó reggel, sziasztok!
0: Na most akkor kidoboskodsz, vagy nem kidoboskodsz? Mi az igaz?
5: Hát persze, de egyébként én csináltam ilyet korábban is, tehát hogy én nem tudom, hogy ebben mi a meglepetés, és kinek, de ja. Nyáron megkértek a cimboráim, hogy sziget van, meg egy csomó turista, meg minden, és hogy kevesen vannak, hogy nem jövök be segíteni. És akkor bementem, és segítettem én is. De igazándiból ezzel a szórakozó helyen nekem már régebb óta kapcsolatom, amikor még az edzőtermet építettem, én akkor éjjel tudtam dolgozni még, mert nappal ugye burkoltam, meg villanyszereltem, meg mindent csináltam, és akkor éjszaka tudtam dolgozni, és akkor éjjel mentem be oda, hogy
0: De ezt a mai napig nyomod? Tehát a mai napig te ott vagy, mint kidobó?
5: Nem, hanem így volt egy hosszabb leállás, mert ugye más csináltam, vállalkozások, nem tudom, és akkor mondom, most nyáron szóltak, de ide a szórakozó helyre én több embert ajánlottam már be, gyakorlatilag a tanítványaimból többen is dolgoznak itt, úgyhogy ugyanazokkal a srácokkal vagyok itt, akikkel ugye hétköznap együtt edzünk és
2: de
5: dolgozunk.
2: De ugye ti birkózók vagytok, ezt nem mindenki tudja, de azért elmondom, hogy ti birkózók vagytok. Az a kérdés, hogy egy birkózó mennyire máshogy dob ki valakit egy szórakozó helyről, mint mondjuk egy boxoló?
1: Szakszerűbben.
2: Tehát van az, hogy lementek négy kézlábba, alá nyúlsz, kitekered a nem tudom, a térdét?
5: Ugye most így szakmailag ezt tudnánk így elemezgetni, csak az van, hogy már ilyen nincsen, tehát hogy minden helyben van kamerázva, nem lehet bántani senkit.
0: Jól meg lehetett ezeket a taknyokat venni.
5: Tehát ez a 90-es években ez elmúlt ez a dolog, már nincs az, hogy össze-vissza pofoznak embereket, meg mit tudom én, hanem tényleg az van, hogy így meg kell beszélni velük, hogy figyelj, ne dobáld a poharat, kérlek szépen, inkább gyere velem, és akkor tudod, így belegyőr, és akkor egyszer csak kint találja magát. Tehát, hogy de valójában a munkánk nagy része nem is erről szól ezen a helyen, hanem inkább a beengedés, meg hogy ott rend legyen. Tehát inkább erről.
2: És van olyan, hogy nem engedsz be valakit csak azért, mert olyan kedved van?
5: Nem, olyan nincsen. Szép kérdés. Sok olyan ember van, aki nem szimpatikus, de itt ez nem a szimpátiáról szól, és mindenkit be kell engedni. Van olyan, akit nem engedek be, mert olyan dolgot művel bent, ami ugye nem összeegyeztethető azzal, hogy más meg szórakozni.
0: A kultúrát szórakozása.
1: Aha. Hely szellemi.
0: Na jó, tehát akkor igaz a hír, ennek akartunk csak nagyon röviden utána járni, beszélgettünk erről, hogy ez valid, vagy nem valid, te tényleg kidoboskodsz, vagy nem csinálod. Én mondtam, hogy tökre el tudom képzelni, tehát hogy nincs ebben igazából semmi. Elmész, szeretett küzdősportból jössz, ez nem egy meglepő történet.
2: Jó, azért is hívtunk, mert Balázsnak kéne kis segítség. Elég dühösek rá a szomszédai, hogy tudnál esetleg egy személyvédelme nyújtani.
0: Fostam a másik kertbe valószínűleg. Semmi, engem ugrattak, Sanyi, se ne törődjél semmivel. Jól van, figyelj!
5: Antonov meg ezek, de egyébként ebben is benne vagyok, mert ugye nekem meg Hanbin van, meg egy csomó olyan cuccom, hogy én is ilyen beteg dolgokat gyűjtök.
0: Hát te autófronton vagy, autókvad, motor, minden. Tehát neked is a garázsod, meg a gyűjtőhelyed, az durván nézhet ki, tudom róla. Igen.
5: Hát megmutatom. Elég jó cuccok, de tudod, azért tehát a feleségemnek azért komoly elfogadásra van szüksége ahhoz, hogy ez nem fogadja, hogy elmebeteg dolgokat gyűjtök, és igen, valóban, ha nem nyúlsz hozzá sokáig, akkor darásfészekké válik a járgány, stb. Tehát, hogy ilyenek vannak. Ráadásul én ott sem, tehát most munka. Engem a munka az soha nem riasztott el, tehát, hogy simán belehajolok derékig egy ilyen autóba, és összekoszolom magam úgy, hogy ezt elmondani nem tudom, és megjavítom, tehát, hogy igen. Tehát, hogy engem a munka az nem riasztott el, meg szerintem az nem is ciki, hogy az ember segít, dolgozik, csinálja. Ez visz előre, de mindig is több lábom próbáltam állni, ez volt mindig is a
0: jó, azért látod Esztert vagy Ferit a szorok az ilyen kulturáltan bánjál velük.
1: Igen, még ha ittas vagyok,
0: még ha
1: akkor
0: ittas is. Az öreg ember ott hőzöng, ki van borulva az éjszakai pesti árakon, kultúrát legyél, ne bánsz nagyon. Sanyi, szeretünk, vigyázz magadra, csáó, köszi!
5: Jók lehetek,
0: csáó, csáó, köszönjük, elő. Hát van azért a Redditnek akkor valóság alapja, gyerekek. Van de azért valóság alapja.
1: Egyébként meg mi baj van vele?
0: S az ég egyet a világon semmi.
1: Ja,
0: nyilván... Jó kötésű gyerek ez a Sanyi, te. Tehát, hogy azért úgy nem nagyon. Nem nagyon állsz bele. Mingonockodsz, már látom a tekintetedet.
1: Nézd meg, hogy úgy dörzsöli a kezét.
0: A sátán ül ki az arcára. Nézd meg, hogy dörzsöli a kezét.
2: Szilencium.
1: De
0: már valami azon gondolkozik, hogy hogy jöhet ki ebből a történetből is úgy, hogy a végén én a szórakozó ilyen befostam.
1: A mikropéniszeddel.
0: Igen, tehát hogy valószínűleg ennek a történetnek is az a végén Sanyi azért vezetett ki a diszkóból, mert összefostam magam.
2: Csak azt sajnálom, hogy táskát cserélnem. Mert a másik táskámban van néhány polaroid fotó az előző együtt szórakozásunkról, ahol mutogatom magadban valamit, ami gyakorlatilag mindenek az eredője. Majd lesz legközelebb, majd behozom magammal, és akkor megkérdezik, hogy miért, honnan jönnek ezek.
0: És akkor alá tudod támasztani fotókkal, hogy ezek azért valami információk.
2: Ezt gyakorlatilag te kívántod, ezt te
0: akartad. Na jó, van, gyerekek, közlekedési legűrű, ránéztünk, még valamire kaptunk csend és nyugalom. Szent László körúton Kecskeméten egy irányú forgalom van, és 8-as Veszprém elkerülő van egy balesetünk, de már eltakarították a romokat, úgyhogy újra lehet menni. Jó, 3 perc van, pontosan 9:30, és ami fontos, hogy Ati is nem innen a stúdióból van, hanem a Duna Pláza elől, ott van, menjetek ki a helyszíre.
1: Van nála kulcs,
0: Van nála kulcs, így van, szerezetek kulcsot, jó? És pénteken bárki nyer, gyerekek, örüljön meg, guruljon meg, legyen jó. Mi nagyon bízunk benne, hogy ekkora rekordnyeremény azért tényleg jó helyre menj. Úgyhogy jó kedvűek, előnyben vannak pénteken.
2: Én még nem tudom pontosan, hogy hogyan nem fog összejönni a gurulát amúgy. Tehát ezt sem tudom megmondani, de biztos vagyok benne, hogy ott fogunk állni mindannyi, és azt mondja,
0: ne. Hát itt van a Ranka. Örülsz a Ranka? Nem. Csak ide jöttem.
2: Csak megfogtam valakinek a kulcsát.
0: Igen. Nem, jó lesz. Én most ezt érzem, bevonzunk. Nagyon nagy sikítás lesz. Női nyertesünk lesz, azt is megmondom. Jó. Nagyon fog örülni, és egy kedves hangot hallok, egy ilyen igazán mosolygós, jó vibe-ú, jó fejcsaj fogja megnyerni. És gurulni is
2: ami
0: fog.
2: Segít,
0: ezt most így elmondom nektek.
2: Ami segít abban, hogy meg tudjátok nyerni, az, hogy hoztok magatokkal rengeteg maltipú kiskutyát.
0: Az nagyon sokat segít, mert abból megtartok egyet.
2: Egyrészt megtartunk belőle néhányat, másrészt pedig ugye az a kiszagolják, hogy melyik kulcs a nyerő, és az ott akkor fog kelleni.
1: Van itt Gógyi öcsém.
2: Melyiken? Tehát esetleg ne talán 10-25-200 darab kis kutya jönne oda.
1: Plusz néhány minilo.
2: Meg egy millió.
0: 20 milliós nyeremény, gyerekek. 20 milliós nyeremény. Azért az ez ritkán van a rádióban. Jó, úgyhogy legyetek ügyesek, szerezzetek meg sok kulcsot még. Jó, pénteken pedig találkozunk, 2 perc a 9:30. Itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataival.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 250 g-os Edusho Family őrölt kávé 1349 forint, két termék vásárlásakor a 200 ml-es meglefőző krém 249 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
3: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek? További információk az erztésleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
4: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
5: Jaj, de jó a víz forraló, ó, de szép az espresso gép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
6: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
7: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Vicko, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák.
9: Nem azt mondjuk, Maxi, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
10: Hunyavel szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
10: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
11: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
0: Reklámot hallottak.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Gemius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. Ingatlan.com.
13: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
14: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
15: Komplett tahográf rendszer szerelés, frissítés és illesztés az erre kötelezett járművekre. Minden, ami tahográf. 0620 376 90 55. Profitrans Hungary Kft. Kecskemét.
16: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
17: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
18: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
19: Carglass javít, Carglass cserél. Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Kecskeméten is a Trendoptikában októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és a kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
0: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu.
20: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
21: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
20: Rádió 1 Gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
0: Reklámot hallottak.
20: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
22: Pályaválasztási kiállítást szerveznek Kecskeméten. Pozitív a visszajelzés a jövő álló rendészet programmal kapcsolatban. Ősszel is vár a Balaton. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elindul a Jövő Datét pályaválasztási kiállítás. A rendezvény sorozat első állomása ismét Kecskemét lesz, tudatta a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal. Október 16-án és 17-én a Messzi István sportcsarnokban várják majd az általános iskolák 7.-8. osztályos tanulóit, szüleiket, a pedagógusokat, valamint a pályakezdő vagy pályakorrekció tervező felnőtt álláskeresőket. A foglalkoztatási, foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztály Kecskemét mellett még két másik városban is megszervezi a programot. Baján, a Magyarországi Német Általános Művelődési Központban november 5-én, Kalocsán a Városi Sportcsarnokban november 12-én várják majd az érdeklődőket. Nyitottan fogadták Kecskeméten a jövő álló rendészet programot. A Bács-Kiskun megyei rendőrség az elmúlt napokban figyelemmel kísérte a közreműködők munkáját a kijelölt körzetekben. A közösségi szemléletű program keretében október 1-ével indult a közös járőrszolgálatok a Hunyadi város, Betlen város, Vacsi köz, a Széchenyi város, valamint a Kossuth város, Erzsébet város mintakörzetekben. Rendőrök, a helyi polgárőrök és közterületfelügyelők vesznek részt a kezdeményezésben, amely a megelőzésre és a közvetlen kapcsolattartásra helyezi a hangsúlyt. A rendőrség tájékoztatása szerint már az első napokban több pozitív lakossági visszajelzést kaptak, ami megerősíti a kezdeményezés fontosságát. Az őszi Balatonra csábítaná a turistákat új kampányával a Balatoni Turizmus Szövetség. Az év végéig 100 kevésbé ismert látnivalót és programot mutatnak be. A cél, hogy megmutassák, a hűvösebb időben is bőven akad felfedezni való a Balatonnál, mondta rádióknak Fekete Tamás, a szövetség elnöke.
23: Ősszel is rengeteg színes program várja az embereket. Természetesen teljesen más struktúrában zajlanak ilyenkor az események, ezért is választottuk azt a nevet, hogy B-terv, és hogy 100 ilyen programot sorolunk fel október 1-e és december 31-e között. Nem is nehéz ennyi programot találni, sőt, ennél jóval többet tudunk találni, és ennek megfelelően szeretnénk motiválni a vendégeinket, hogy bizony érdemesen indulni a Balaton irányában az ősz folyamán is.
22: A napsütést ma többször zavarhatják meg, növekvő fátya a felhők számottevő csapadék azonban továbbra sem várható itt térségünkben sem. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett 25 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Az éjszakai órákra mindenhol kitisztul majd az ég, és holnap ismét a napsütésé lesz majd a főszerep. A legmelegebb órákban 26 fok várható. Változás egyelőre szerdán sem lesz, legfeljebb több lehet felettünk a felhő, de a csúcsértékek maradnak 25-27 fok körül itt Kecskeméten is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Puczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: Na itt vagyunk, gyerekek, itt vagyunk. 3:10 lesz pontosan, 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kutyapanzion van, jó fej vagyok, vidám és gurulok, sőt, sírnék is örömömben. Ezt nekem kell megnyerni, magamra ismertem.
2: A kutyapanzió az milyen hely amúgy?
1: Nagyon menő. Cuki. Mácska kutyapanzió nagyon cuki.
3: Ott kapcsolgatják a tévét, tudod, nézik.
1: Sörözgetnek.
2: Egyszerűen egy új fullandi vár téged.
3: Igen, és csomálja a farkát.
1: Igen, olyan cukik, ahogy ülnek. Mi a macskát adtuk be panzióba még régebben egyszer-egyszer, és annyira cukik. Iszonyatosan kényeztetik őket, jó helyen vannak, szeretik. Nagyon haza se akart jönni.
2: Komolyan.
1: De jól érezte magát. Aha, többször volt ilyen elutazásunk, hogy egy hetes macska panzióba. És akkor ott vigyáznak rá, jó helyen van, többi macskával összezárva bandázik.
2: Én mindig inkább macskaszittet hívok, hogy otthon maradhasson, és akkor látogassák.
1: Ja, hogy jöjjenek hozzá. Mm. Csak nekünk a macskánknak állandó jelenlét kell. Tehát, hogy ő egy éjszak alatt bedepressziózik, ha egyedül van. Ilyen kis szomorú, ő nagyon fél is, meg szomorú is egyedül. Nagyon kis cuki állat. Na itt vagyunk, gyerekek, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Csomagolásról beszélgettünk, már nem tudom, hogy jutottunk el oda, de megállapítottuk, hogy a nők sokkal több bőröndöt visznek el magukkal nyaralásra, mint a férfiak, és próbáltuk kitalálni, hogy milyen típusú csomagolási technikák vannak, emberek hogy csomagolnak, miért megyünk mi férfiak egy kis szatyorra, miért mennek a nők három bőröndel, és rájöttünk, hogy nem velünk van a baj, ezt a nők ezt nagyon magas
2: szinten. Velem van a baj.
3: Nincs.
1: És arról is beszélgettünk, hogy ahogy múlik az idő, rá kell jönnünk, hogy valahogy gyávábbak leszünk, nem csinálunk már meg olyan dolgokat, amit 20-30 évesen bevállaltunk, próbáltuk kitalálni az okát, hogy miért lehet ez.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Kollégámmal mentünk Párizzsal turista busszal, reggel megjelent zsebébe egy pár zoknival és egy szál piros Marlboróval.
3: Na, hát ez korrekt.
2: Férfi.
1: Korrekt. Ez férfi.
3: Nekem igen. Van egy ismerősöm, ő 3 hetes dél-amerikai útra indult el, 3 alsógatyával és 2 pólóval.
1: Tök igaza van.
3: Azt mondtam, majd kimossuk.
1: Tök igaza van.
2: Szeretem ezt. Amúgy, aki például El Camino-ra mennek, azok nem visznek maguk a sok cuccot, nem?
3: Hát cipelje a francot.
2: Két tang, azt meg lehet fordítani.
1: Szerintem ez ugyanolyan, az a két tábor van, mint a nem tudom, a fél tangnál tankolsz, vagy villog a sárga, és még kihúzod, és még elviszed a gyereket az újba. Az utazás, a bepakolás, az ugyanilyen. Vannak a minden bepakolok, nehogy baj legyen, és vannak a lazán, majd ha baj van, ott megoldjuk című pakolók. Nincs átmenet. Vagy minden, vagy semmi, nem?
2: Én mindenkettő tudok lenni, attól függ, hogy milyen a, nem tudom,
1: a csapat, akivel mész?
2: Nem, éppen én mibe vagyok, mert tudok lenni, egy zacskóval is tudok menni, meg van az, hogy elviszem magammal mindent, de csak azért, mert úgy nincs kedvem eldönteni, hogy mit vigyek magammal.
1: És akkor beraksz mindent.
2: Meg
1: gondolom, a gyerekkel utazik az ember, akkor azért mindent, tudod, minden esetőség, legyen bármi, ha egyedül, akkor azért egy kicsit lazább vagy.
2: A gyereknevelés szempontjából az első mérföldkő, amikor nem kell magad a fürdetőkádat vinned, mindenféle orszi-porszit, tehát mint a názának lennék nagykövete.
1: Igen, elkezd egy kicsit megnőni, azért az már jó. Igen. De hogy tényleg milyen érdekes az ember, hogy milyen hitrendszer ahhoz képest pakol, nem? Tehát, hogy a minden bajra felkészülök, vagy a nem lesz semmi baj. Na most például nekünk ezen a túránkon ott volt a minden bajra felkészülök embertípus, és a úgyse lesz semmi, vagy ha lesz, azt lehozzuk.
3: Hát kiegyenlítettük egymást.
1: Igen, tulajdonképpen is ez így nagyon szépen kiegyenlíti egymást, igen. Igen. Ez teljesen tipikus, de hogy valahogy ez működik is ráadásul. Nem tudsz, nincs egy átmenet, hogy csak úgy átlagosan bepakolsz. Én legalábbis azt vettem észre, hogy ez nem. Végig is értáltam az El Camino-t, cipertem az óriási táskát egész úton, találkoztam két ausztrál, egy ilyen mini táskával sétáltak. Mondom, ez kemény. Az utolsó napokban kiderült, hogy hatalmas utazótáskával jöttek, csak volt olyan szolgáltatás, hogy 10 euróért elviszik a szállásra.
3: Ja,
1: a következő szállásra a cuccodat. Azt a mindenségét.
2: Úgy jó szerintem, hogyha mellette megy valaki kocsival. Tehát is sétálsz,
3: akkor csak
1: egy kicsit
2: beülsz. Meg áttörés, Józsi. Még nincs. Jó, akkor egy kicsit előrébb gurulok. Most jobb?
1: Igen. Autóval mindent viszek, repcsivel megy egy kis táska. Igen. Én nem szeretek pakolni, nem is tudok pakolni. Én mindig a legegyszerűbb forgatókönyvet nézem.
3: Azt akkor így állsz, ami? A hegyen, a hóba, egy szál póló
1: van. Egyébként ez így van.
3: Tehát,
1: ez is benne van, néha ebből rosszul jársz. De hogy egy egyszerű forgatókönyvet vagyok hajlandó
2: plusz
1: nézni.
2: Plusz tipikusan, ha valahogy jól érzed magad, akkor nem az a foglalkozó, mik a körülményeid, csak simán jól érzed magad.
1: Igen, csak simán meg vagy.
2: Tehát megugrod.
1: Igen.
2: Függetlenül, hogy mivel készültél. Nekem az egyik kedvenc ilyen nyaralási élményem az különben az, amikor az ember elmegy, végigvisz az egész hetet, és azt a 3 ruhát, amit a tetején tart, azt így felveszi.
3: Igen, és az összes többit meg vagy. Milyen jó érzés, mikor tisztán hozod vissza az összes többit.
2: Nem jó érzés, mert ugyanúgy ki kell most, mert olyan szaga lett, mint a helyi környezetnek, és azt nem bírod elviselni az új, vagy a régiben, vagy nem tudom.
3: Bennünket ez nem zavar.
2: Ja, bocsánat, igen, elnézést kérek.
3: Fújjunk magunkra egy kis ezt-azt, és megvagyunk.
1: Feri már akkor rádiózott, amikor Bell feltalálta a telefont, hozzá telefonált be egy első játékra. Igen. Egy hétre mentünk Horvátba, két felnőtt, két gyerek és két kutya. A férjem a hatodik táska után rám nézett, és ennyit mondott, te nem vagy normális. Na ezért mondom, ők a szorongva pakolók. Tehát az orrcseppnek, a pótorrcseppnek, a kesztyűnek a pótkesztyűje, hát és
3: félek,
1: a pótjáték.
3: Hogy itt inkább a ruha.
1: És a ruha.
3: De itt szerintem, hogy ugye hölgyről van szó, szerintem ő készült egy reggeli szettel, akkor amivel lemegyünk a partra, ha este bemegyünk a városba, sétálni oda egy újabb szett kell.
1: De csak a nők ilyenek, vagy a férfiak is tudnak ilyenek lenni? Vagy a férfiak mindig kis táskával, a nők mindig négy bőrön, de ez az alapsztereotípia, hogy igen, ilyenek vagyunk?
3: Igen, mi könnyebben lehozzuk.
1: Csajom 4 óra balatonozásra 2 táskát hozott le. Érted? Négy óra balatonozásra.
3: Egy fürdőruha is kész.
2: Hát a másik nap alatt megfordul.
1: Teljesen más univerzumban vagytok, vagy máshogy gondolkodtok. Igen. Egy alsógatya minimum 4 nap, ha jól fordítgatod. Amit megcsináltál 30 évesen, már nem biztos, hogy megcsináltál. Nem
2: csak
1: úgy sielsz.
2: A szoftver.
1: Lassabban mész, óvatosabb vagy. Ez egy ilyen, ez egy természetes evolúciós folyamat?
2: Hát az van, hogy fókfogykos voltál, az nem vagy az.
1: Hát akkor nézd meg a videót, hogy
3: megjött az agya, vagy mi?
1: Ennyi, nézd meg a videót, amit kirakott a Feri.
2: Hogy akkor ugye nem volt neked mit veszíteni, és akkor sem már van.
3: Tehát tegnap voltunk egy ilyen légibázison, ahol van egy kifutópálya, 1 órán keresztül azt üvöltözte a Szilárdnak, meg a Balázsnak, hogy azt vegyétek föl, mikor nyíl azok a motorról, úgy, hogy nem volt nyíl. Érted?
1: Ez felnőtt férfi,
3: szerinted megkomolyodott?
2: Nem azt mondom, hogy megkomolyodott, hanem azt, hogy rájött arra, hogy meg lehet halni. Tehát, hogy egyszerűen csak azzal jön meg, hogy van gyereked amúgy.
1: Nem tudom. Úgy valahogy az van, hogy ez így egyszerűen félősebb lesz. De én ezt a síelésen is érzem, hogy nem megyek már úgy. Még azt írja, hogy agyi oka is van, hogy az agyadnak a dopamin szintje, a dopamin receptorok száma természetes módon csökken, így kevésbé hajt a vágy arra, hogy őrültséget csináljál, és izgalmas helyzetekben vegyél részt, mint mondjuk 20 évesen. Tehát amíg 20 évesen én mindent végigpróbáltam, amit lehetett, a repüléstől kezdve a jég alatti búvárkodásig, én biztos, hogy nem mennék el vezetőszáró jég alá még egyszer merülni, úgyhogy hogy egy kötelet fogsz. Vagy nem mennék el barlangi merülésre, ahol barlang van a fejem fölött, és nem tudok följönni, ha mondjuk valami para van. És ilyen helyeket merültem meg, és mentem el, és semmiféle félelemérzet nem volt.
3: Igen, csak, és most már nem is kívánok.
1: Én nem mennék be most már egy barlangba merülni. Úgyhogy nem tudsz följönni, csak vissza kell fordulod, és a kötélen visszahúzod magad szűk kijáratokon, és ott tudsz először följönni a vízből. Ezt én megcsináltam 25 évesen.
3: Bungee ugyanezt, te ugrottál egy csomót.
1: Biztos, hogy nem ugranék le. Biztos, hogy nem ugranék le. Így, odaálltam, megnéztem, lenéztem a kosár, és kiugrottam.
2: Én ugyanígy vagyok a cukorra.
1: Ugyanígy vagyok, amikor le kell ugrani a boltba, 2 darab képviselő fánként.
2: Sima leugrasz.
1: Sima. 8 kókuszgolyó. Hagyjad
2: most már. Most ránézek, én ezt leizzadok. De hogy igen, azt írják, hogy a Wundersen óta vagy egy kicsit óvatosabb.
1: Na, akkor rohadjon meg, aki írta, ott van. Jó, hát azóta azért a nézőim is sokkal óvatosabb. Igen. 28 évesen az árnyékomtól is össze-vissza szarom magam. Pályit küldte nekünk, igen. Mióta gyermekünk van, irálisan félek a feleségemtől. És az a legdurább, amikor szembesült a saját félelmeddel, ezt én elmeséltem, 3 éve csúszda park, ugye Spanyolország, Mallorca, kamikáze csúszda. És írja valaki, erőjtött eszembe, hogy ezeken én 20 évesen, fia, csukott szemmel hátrafelé. És állsz, és ilyen 13 éves gyerekek mennek el, melletted, ez egy dolog. De megérkezik a te 15 éves gyereked. És elindul egy, csúsz már le, nem csúszom le. Lenézel, toporogsz, még elmegy 2 gyerek. És rájössz arra, hogy te is az a 18 éves srác voltál, aki haverokkal együtt, mikor elment külföldre, atomhülye lecsúsztatok akár háttal. És ott állsz, 2 lehetőséged van, majd lecsúszol és összeszarod magad, vagy visszasétálsz a lépcsőn. Tulajdonképpen mind a kettő nagyon nyomorúságos. És ott áll a gyereke 16 és egy összköd, hogy apa, ne. Értem, hogy kamikáz, érted? És percenként egy halálsikoly attól, aki lecsúszik, és állsz, toporogsz 1/2 órát. Kell, nem biztos, hogy... Menj, és már nem előre akarsz bizonyítani, már nem, már tudod...
2: Hogy vannak
1: már...
2: a pitvarjaim?
1: Igen, már nem akarod ezt. Csak végén lejöttem, de hogy így tudod, már csak azért, hogy ezért ne kerüljek szarba.
2: De utána leslagozták a csúszdát.
1: Igen, utána lezárták. Pilóta vagyok, amióta megszületett a gyerekem, abbahagytam a sárkányrepülést és a siklóernyőzést. Elkezdtem félni, úgyhogy 13 évet repültem.
2: Remélem, nem csatlakoztál semmilyen radikális valláshoz azóta.
1: Te 13 évet repült, megjön a gyerek, és valami átkattam benned. És egyszerűen elkezdesz egy olyan helyen félni, ami addig a közeged volt, a levegő, a repülés. és azt mondta, oké, gyerekem lett félek. Az milyen érdekesen működik. Vagy van egy ösztönkör, hogy a szervezet érzi, hogy apává váltál, és felszabadít benned olyan hormonokat, ami megvéd a saját hülyeségettől. Tehát ez lehet egy evolúciós történet? Hogy
3: nem, szerintem itt simán végig gondolod azt, hogy most már felelősséggel tartozol.
0: Balázsék! A Rádió Egyen!
1: Na, itt vagyunk. És búcsúzunk, gyerekek, ez igen, egy kis őszi hétfő, az utolsó napsugarak, tessék megragadni, mert hát néztem itten, aztán szombattól itten.
3: Nem lesz semmi.
1: Á, kicsit hülünk, meg jön még az Armageddon, de még hátra tudunk egyet motorozni valamire októberbe, novemberbe.
3: Meg hát, egy... te tudsz ezt, nem tudom, én biztos.
1: Igen, mi biztos, mert mindenkinek nem szólunk, hogy
3: lesz.
1: Igen, ha kulcs meg lesz. Ha már kulcs, Atis nincs a stúdióban, Duna Pláza előtt van, gyertek oda, nyerjetek tőle kulcsot, mi pedig pénteken várunk mindenkit 6 és 10 között, jó? Holnap mi a menü?
2: Ne szólj hozzám.
3: De ez már holnap, vagy még ma?
2: Már ma sem.
3: Már ma sem, már de akkor holnap se szóljunk. Jó.
1: Akkor jön, aki jön, gyerekek.
3: Tartsuk már jövök ezt meg, hogy bejön reggel, és nem szólunk egy rohadt szót sem.
1: De ő se szólal meg, és itt
2: ült
1: is.
2: Silent DJ
1: Silent DJ.
2: Csak itt fogok ülni, és nézem, és Zsülem, némán egyetértünk mindebben.
1: Ennyi jövünk holnap, gyerekek, úgyhogy itt vagyunk 6 óra után pár perce. Jó puszi mindenkinek, sziasztok! Ciao.
0: Na,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán

0: csak adásban nyerhet. Ma 10 órakor Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál várja a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész, helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
3: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
4: Ez az Alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
5: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
6: Kérsz fekete virslit?
7: Nagyon szellemes, olyan nincs.
6: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
7: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
6: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
7: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggets Master Food.
8: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
9: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőképkölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőképkölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
10: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 motorolajára most csak 8.990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bárdiautó.hu oldalon.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre!
12: 10 dekagram Landhof tálalósonka a kiszolgáló pultban csak 449 forint.
11: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
13: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Kecskeméten.
15: Most igazán megéri kiára váltani a JP autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 5 ajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpauto.hu/Kia oldalon.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Látod, mondtam, hogy hívjunk inkább költöztetőt. Legközelebb bízzuk a profikra, és hívjuk a Költöz Okosant. Profi csapat, bármit elszállítanak, és még jó áron is dolgoznak. Keress rá a Költöz Okosantra Facebookon, vagy interneten. Költöz Okosan te is!
18: Cellás polikarbonát és ipari műanyag akár azonnal raktárkészletről a fehér polikarbonáttól. Igen, már ipari felhasználásra is. Kecskemét, Halasi út 12. www.fehérpolikarbonát.hu.
19: Ősszel véget ér a kerti szezon?
15: Dehogy! Most kezdődik csak igazán!
19: Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás! Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
20: Roncsautó átvétel. Tipo Parts Kft. Kecskemét Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét Szent István körút 24. Tipo Parts Kft.
21: Komplett tahográf rendszer szerelés, frissítés és illesztés az erre kötelezett járművekre. Minden, ami tahográf. 0620 376 90 55. Profitrans Hungary Kft. Kecskemét.
22: Figyelem, Kecskemét! Október 8-án pirosba öltözik a Molnár Fatelep parkolója. Érkezik a Milwaukee szakmai nap és termékbemutató a Klebersberg Kuhn utca 33 alá. Ismerje meg és próbálja ki működés közben a Milwaukee szerszámait, és kérjen tanácsot a szakértőktől október 8-án csütörtökön Kecskeméten. Részletek a kisgéponline.hu oldalon.
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
23: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétfőn 14-től 17 óráig Nagy Tibor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
24: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076-414-010.
23: Rádió 1 Gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi ma is sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Csak igazi mai sláger megy, üdv mindenkinek, a mikrofonnál Faragó Miklós. Indul egy újabb hét, október 5-e hétfő van, 10 óra után járunk 7 perccel, és ez a hét ismerős lesz legalábbis a feladat és a játék szempontjából, mert csapatommal nagy sikerű játék folytatódik, és újabb nyereményért játszhattok velünk. A cél ugyanaz, hogy egy csapatépítő programon részt vegyetek a kollégákkal, úgyhogy lehet jelentkezni SMS-ben, Viberen megint csak a 2094140-20-ra, hogy csapatom mennyit kell írni, és a telefont is ezen a héten ugyanígy kell felvenni, hogy bekerüljetek a heti fődi sorsolásba. Annyi változott, hogy van óranyereményünk is, irodaszercsomag, és a heti fődi pedig 100 000 forint értékű csapatépítő tréning a VR Expert élmény aréna jóvoltából. Oda juthat el egy munkahelyi közösség a Rádió egy gong segítségével. Játszatok velünk ezen a héten is, nem sokára a netpercek rovatunkkal térek vissza. Előtte érdekel, Loaiza, Get Lucky.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, folytatjuk a netpercek rovatunkkal. Biztosan ti is jártatok már úgy, hogy akadozott a videóhívás, pedig a szolgáltatói csomagotok elvileg gyors. Ilyenkor nem találgatni érdemes, hanem mérni. Az NMHH október 1-én jelentette be a szélessáv.net internet minőségmérő portál megújulását. A gyors mérés egyszerűbb lett, a regisztrált felhasználók pedig ismétlődő méréseket állíthatnak be, így hosszabb időszakról is képet kaphatnak. Egyetlen mérés azonban csak egy pillanatot mutat. Az eredményt befolyásolhatja a vezeték nélkül kapcsolat, egy másik eszköz letöltése, vagy az is, hogy a számítógép mennyire terhelt. Ha panaszunk van, próbáljuk ki több időpontban, lehetőleg kábellel is. Jegyezzük fel a letöltés és feltöltési sebességet, valamint a késleltetés, mert a jó videóhíváshoz nem csak a nagy letöltési szám számít. A regisztrált mérési előzmény segíthet megmutatni, hogy egyszeri hibáról vagy visszatérő problémáról beszélünk. A mérések előtt ellenőrizzük, milyen csomagra fizetünk elő, és mit ígér a szerződés. Ha az eltérés tartós, a dokumentált eredménnyel könnyebb pontosan jelezni a hibát az ügyfélszolgálatnak. A hatósági portál abban is segít, hogy ne csupán reklámszámok alapján hasonlítsuk össze a kapcsolatokat. A cél nem a sebességrekord, hanem az, hogy az internetünk a mindennapi munkához, tanuláshoz és szórakozáshoz kiszámíthatóan működjön. Érdemes a mérést ugyanazzal az eszközzel megismételni, és közben feljegyezni, volt-e hálózati hiba vagy akadozás.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Csapatommal csapatom, zajlik játékunk ezen a héten is. E két szóval tudtok a játékra jelentkezni.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Holnap kezdődik az országos könyvtári napok, aminek alkalmából rendkívül színes program kínálattal készül a Katona József könyvtár és a városban található Fiók könyvtárak. Kecskemét megyejogú város önkormányzata megemlékezést tart az aradi vértanúk emléknapi alkalmából holnap délelőtt 10 órakor az aradi vértanúk terén. Közérthetően a magas vérnyomás betegségről buktassuk le a Néma gyilkost címmel ismeretterjesztő előadásra majd pódium beszélgetésre kerül sor szerdán 17 órakor Kecskeméten a Tudomány és Művészetek házában. Csütörtökön este 6 órától pedig ingyenes tudásalapú szellemi csapatversenyben vehetnek részt a maguknak kihívást keresők az EU kvízesten, a Katona József könyvtárban üzemelő Story Caféban. A vetélkedőre 4 fős csapatok jelentkezését várják. Kellemes időtöltést kívánunk ezekhez a programokhoz. Nálunk pedig a csapatommal csapatom játékunkra jelentkezhettek. Több fős csapat, de hát egy valaki mindenképpen küldjön egy üzenetet a 2094140-20-ra csapatommal csapatom, és a telefont is így kell felvenni. És ha sikerül, akkor már is a kalapba kerülhettek, és a 100.000 forint értékű csapatépítő tréninget elvihetitek. Ez a heti fődíj a VR Expert élmény aréna jó voltából. Swiss Disco Rehab Sam Feld közben elindította már a Sleep Tonight című igazi mai slágert itt a rádió.

0: A rádió egy gongot hallgatjátok, közlekedési információkkal folytatjuk. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a 90-es és 94-es kilométer szelvények között Kecskemét térségében burkolatfelújtási munkálatokat végeznek. Az érintett szakaszon 60 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén a Toldi utcai kereszteződésnél építési munka miatt útszűkület nehezíti a közlekedést. Ha bármi rendkívül látok, tapasztalatok, jelezzétek nekünk SMS-ben vagy Viberen.
1: Az útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
0: 20 914 0 20, tehát az SMS Viber számunk, és nem csak a közlekedési információ jöhet, hanem a csapatommal csapatom üzenet is. Ugyanis folytatódik nyereményjátékunk ezen a héten is, viszont a heti fődíj most a VRX-ért élmény aréna jóvoltából egy csapatépítő tréning, amit pénteken fogunk kisorsolni, de van a munkai kollektívának óra nyereményünk is, egy ajándék csomag, irodaszert tartalmaz, játszatok velünk, és csapatom a telefont is így kell felvenni, ha hívunk benneteket. Mindjárt jön Taylor Swift dala is.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspotlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspotló gyógyszer víny nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
5: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
7: Kérsz fekete virslit?
8: Nagyon szellemes, olyan nincs.
7: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
8: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
7: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
8: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
9: Belégzés, kilégzés, belégzés.
10: Ugye milyen egyszerű, de Nátháson a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
11: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyákahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Vatikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
12: A Reventil orrspré törődik az orrával.
10: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
14: Pihenj egy kicsit!
15: Gondolkodj pozitívan!
16: Menjen sétálni! Szedd össze magad!
17: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
18: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbáncfű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

A Rádió 1 Gong sporthíreivel folytatjuk. Úgy tűnt, súlyos sérülés szenvedett egy héttel ezelőtt az Észak-Írország elleni idegenbeli mérkőzésen Bolla Bendegúz, akit Hordágyon vittek le. Ehhez képest a jobb szélső tegnap már együtt edzett társaival, és ott van a magyar labdarúgó válogatott mai meccs keretében. A Kecskemét korábbi védője Szűcs Kornél kimaradt a keretből, viszont helyet kapott a kecskeméti nevelésű Szalai József. A magyar válogatott 20 óra 45 perctől Ukrajnával játszik nagyszombatban. A találkozón sárgalapos tiltás miatt biztosan nem léphet pályára Kerkez Milos, aki pénteken győztes gólt fejelt Georgia ellen. Hibátlan mérleggel zárta a 4 meccses válogatott szünetet a Cristiano Ronaldo nélküli Portugália, amely tegnap este hazai pályán Norvégiát verte 2-1-re a Nemzetek Ligája A divíziójában. A csoport másik meccsén Dánia 1-0-ra nyert Velszben. Az eddig megszerezhető 12 pontból csak 5-öt sikerült begyűjtenie a Nemzetek Ligájában Németországnak. Jürgen Klopp együttese tegnap este Görögországban játszott 0-0-ás döntetlent, és jelenleg a 3. helyen áll abban a csoportban, amelyet a hollandok vezetnek. Hollandia tegnap este odahaza a sereghajtó Szerbiát győzte le 2-1-re. Max Verstappen aratott győzelmet a Sepangban megrendezett Forma 1-es Bahreini nagydíj őrült versenyén. A 4-szeres világbajnok holland pilóta először nyert idén. Másodikként a VB éllovas Andrea Kimi Antonelli, harmadikként Lewis Hamilton ért célba. A következő futam most hétvégén Szingapurban lesz. A Rádió 1 Gong sporthíreit hallottátok.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon!
1: Csapatommal csapatom.
2: Gratulálok, nagy levegővel és a megfelelő mondattal vetted fel a telefon. Szia, én Faragó Miklós, a Rádió egy gongból.
1: Igen, pedig Csilla vagyok.
2: Csilla, hétfő és munkanap, neked is?
1: Igen.
2: Na, milyen volt a hétvége?
1: Hát munkával teli.
2: Még az
1: de
2: is?
1: De volt ennek is pihenés is.
2: Igen, akkor ilyen nem csak hétfőtől péntekig dolgozol ezek szerint? Mivel foglalkozol?
1: De úgy dolgozok, hétfőtől péntekig közlekedés.
2: Uh-huh. Csak úgy mondtad, hogy hétvégén sem volt pihenés, hanem azért akkor is
1: volt munka. De hétvégén pedig volt átmásodállás.
2: Na, és mit jelent az, hogy közlekedés? Hogy közlekedésben... Busz?
1: Irodába, igen, irodába vagyok.
2: Ja, jó, oké. Na, hát mekkora csapat van a háttérben, mögötted, hát, veled?
1: Egy nagyon-nagyon jó csapatunk van, munkahely is, illetve van egy másik vonal és egy edzőcsapat, ahová járok, és nagyon szeretnénk egy ilyet.
2: Na, és melyik csapattal szeretnéd a nyereményt?
1: Az edzőssel.
2: VR Expert élmény arénába szól ez a heti fődíjunk, ugye virtuális valóság. Ismered a helyet, vagy voltál már hasonlóban?
1: Nem.
2: Pénteken sorsolunk, akkor lesz kisorsolva a nyeremény, úgyhogy a kalapba tesszük a nevet, jó, Csilla?
1: Jó, köszönöm szépen.
2: És hát van óra nyeremény és irodaszer csomag, ezt is megnyerted, úgyhogy az esély megvan a fődíjra.
1: Nagyon szépen köszönöm. Szia.
0: Valahogy így kell. A játék folytatódik. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
2: Folyamatosan lehet nyereményjátékunkra jelentkezni. A következő órában a fűtés szezon előtti teendőkre hívjuk fel majd a figyelmet. Erről szól a téma. Tóth Abigail és Accent közösével indul a délelőtt utolsó órá itt a Rádió egy gongon. Ez lesz a Sugar Daddy.
3: Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. Ezen a héten is. Múlt heti nagy sikerű akciónk folytatódik. Most elviheted a kollégáidat egy felejthetetlen csapatépítőre, a ballószögi VR Expert élményházba, és a bácspapír jóvoltából egy ideig a fénymásoló papírra sem lesz gondotok. Mindez egy gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. A bácspapír és a VR Expert élményház támogatásával.
4: Rádió egy!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
6: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
7: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
8: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
9: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
10: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
11: Univerzális alap sokféle kedvenchez. A Metro havi bajnok ajánlatában a friss sertés darált hús 1 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1599 forint október 31-éig. Vágy ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
12: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
4: Hunja be a szemét, mit lát?
13: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
4: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
13: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a fehér szőlő kilója csak 699 forint, a magyar sütőtök kilója pedig csak 219 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
15: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
16: Álomesküvő, álomhelyszínen. Kecskeméttől mindössze 20 percre Csemőben vár a Tamás tanya, ahol minden adott ahhoz, hogy az esküvőtök igazán emlékezetes legyen. Tóparti ceremóniakert, 3 különleges rendezvényterem, teljes körű szolgáltatás és helyszíni szállás akár 70 fő részére. Tamás tanya, egy hely, ami méltó életetek legszebb napjához. Árajánlatkérés www.tamastanya.hu.
17: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszelszki Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszelszki Autóbontó.
18: Csempe és járólap diszkont konszálláson. Minőségi olasz járólap és fali csempe minden méretben. Greslapok 5000 forint per négyzetméter. Famintás járólap 6000 forint per négyzetméter. Magasfényű márványmintás lapok 7500 forint per négyzetméter. Bejelentkezés 0670 770 57 85.
19: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
20: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
21: Carglass javít, Carglass cserél.
22: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását. Tegyen próbára minket, ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
23: Szerkezeti átalakítás jöhet az önkormányzatnál, folytatódnak az ellenőrzések Bács-Kiskunban, az idei volt a legszárazabb nyár itthon. Demeter Dia vagyok. Az önkormányzat szerkezeti átalakítására és takarékossági intézkedésekre tesz javaslatot a közgyűlésnek Kecskemét polgármestere a változó gazdasági környezet és a szűkülő költségvetési források miatt. Szemerei Népataki Klaudia közösségi oldalán közölte, a takarékoskodást a városvezetésnél kezdik. Azt javasolja a képviselőtestületnek, hogy a korábbi 5 helyett a jövőben mindössze egy helyettesítő a polgármesterrel működjön a testület az átmeneti időszakban, amíg az új struktúra fel nem áll. A bizottsági rendszer egyszerűsítését is kezdeményezi, ennek keretében a jelenlegi 7 bizottság helyett a jövőben 4 bizottság irányítaná a várost. Megfontolásra javasolja továbbá a tanácsnoki rendszer felülvizsgálatát, valamint az önkormányzati intézmények és cégek működésének racionalizálását is. Folytatódnak az ellenőrzések Bács-Kiskunban. A NAV megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai egészen október 25-ig a távol-keleti ruházati és egyéb terméket értékesítőknél vizsgálódnak. A revizorok a számla és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését is ellenőrzik. Olvasható a NAV adótrafipax oldalán. A hónap végén pedig minden szentekhez kapcsolódóan a virág és koszorú árusoknál, valamint virágüzletekben bukkannak fel a revizorok. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték az országot. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
24: 1901 óta ez volt a legszárazabb, és a második legmelegebb nyár is. A tartós anticiklonos helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket, amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza, mint például a múltban.
23: A napsütést ma többször zavarhatják meg, növekvő fátya a felhők számottevő csapadék azonban továbbra sem várható itt térségünkben sem. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett 25 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Az éjszakai órákra mindenhol kitisztul majd az ég, és holnap ismét a napsütésé lesz majd a főszerep. A legmelegebb órákban 26 fok várható. Változás egyelőre szerdán sem lesz, legfeljebb több lehet felettünk a felhő, de a csúcsértékek maradnak 25-27 fok körül itt Kecskeméten is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A mikrofonnál továbbra is Faragó Miklós, és ebben az órában a témában a fűtési szezon előtti teendőkre hívjuk fel a figyelmet majd Kovács Andrával, a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője lesz a vendégünk, vele beszélgetek. Közben pedig játszunk is, a nagy sikerre való tekintettel ezen a héten is folytatódik a Csapatommal Csapatom, itt a Rádió egy gongon, SMS-ben, Viberen a 29 414 020-ra kell írni ezt a két szót, így tudtok a játékra jelentkezni. A fődíjunk ezen a héten 100 000 forint értékű csapatépítő tréning a VR Expert élmény aréna jóvoltából. És a telefont is úgy kell felvenni, hogyha visszahívunk benneteket, hogy Csapatommal Csapatom. És van óra nyereményünk, minden órában a Bács Papír ajándékát tudom majd adni annak a szerencsés hallgatónak, aki adásba kerül és teljesíti e feladatokat és feltételeket. Hilmi, ez pedig már Regán Lili saját dala, itt a Rádió egy gongon.

0: aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
1: Itt van már a stúdióban velünk Kovács Andrea, a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Jó napot kívánok, köszöntelek a stúdióban, hiszen tegeződve szoktunk beszélgetni, úgyhogy üdvözöllek ismét itt nálunk.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, szia kedves Miki!
1: Ugye a fűtési időszak hát most már lassan kezdetét veszi, de még mielőtt elkezdjük használni ezeket a berendezéseket, hát itt is ugye az ellenőrzés fontos, és hát arra hívjuk fel a figyelmet, hogy akár a fűtési időszak kezdet előtt mit is kell tenni, mire figyeljenek a hallgatók. Itt rögtön az elején, már a beszélgetés elején mondtál egy ilyen kifejezést, hogy próbafűtés.
2: Igen, aki még nem végezte el, még így a komolyabb hidegek beállta előtt, annak érdemes egy próbafűtést elvégezni, hiszen ennek során kiderülnek az esetleges hibák, és azokat még a fűtés megkezdése előtt van idő orvosolni, tehát van idő a tüzelőfűtő berendezéssel kapcsolatos szakemberrel felvenni a kapcsolatot, időpontot egyeztetni, valamint a füstelvezetőkkel kapcsolatosan is. De egy picit térjünk vissza arra, hogy mi is jelenthet veszélyt a fűtési technológiától függetlenül, értjük ezt, a füstelvezetők és a fűtőeszközöket, hogyha nem rendeltetésszerűen használja valaki, ha szabálytalan annak kivitelezése, vagy ha a rendszeres műszaki felülvizsgálatot elmulasztja valaki. A hangsúly a rendszerességen van, nem szabad elfelejteni, hogy ezek az eszközök bármikor tönkre mehetnek, elkoszolódhatnak, ugye rajtuk is múlik az idő, tehát ezt nagyon fontos, hogy szem előtt tartsuk azt, hogy rendszeresen végeztessük el ezeket a felülvizsgálatokat.
1: De a rendszeres az most gyakoriságban hogyan mérhető, évente? Vagy majd erre kitérünk, tudom, de most csak így gyorsan belekérdezem, hogy egyébként évente kell?
2: Valamit évente, valamit két évente.
1: Na majd a külön blokkot akkor erre rászánunk, hogy a hallgatók maradjanak még azért velünk, de folytasd akkor persze nyugodtan, bocsánat, hogy közbeszóltam.
2: Gyakorlatilag itt már rá is térnék a fűtőeszközökre.
1: Igen, mert hogy mivel fűtünk, ugye igen. Különböző eszközök vannak.
2: Fűtőeszközökről
1: ott van meg a kémény is ráadásul.
2: Az a füstelvezető.
1: Igen, de ott
2: az
1: van
2: a következő lesz, de a fűtőeszközöknél itt is ugye beszélhetünk különböző típusokról, életkorokról, de ettől függetlenül évente egyszer tanácsos szakemberrel ellenőriztetni. Aki még nem tette meg, az tegye meg, aki már megtette, az túl van rajta, szakember átvizsgálta, tehát biztonságosabban kezdi a fűtési szezont, aki ezen már túl van. Ezek a hőtermelők jellemzően nyílt lánggal működő berendezések, a meghibásodásukból lakástűz vagy szénmonoxid mérgezés is lehet. A szénmonoxid mérgezésre is majd rá fogunk térni, de most visszakanyarodnék ahhoz, hogy mivel is fűtsünk. Mert ez sem mindegy, hogy a rendszeres felülvizsgálat mellett azt szeretném még nagyon-nagyon kihangsúlyozni, hogy nem szabad háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával fűteni, mert ezek amellett, hogy mérgező gázokat bocsájtanak ki, fokozzák a kéményben a kátrány és a korom lerakódását. Ebben az esetben a füstelvezetőnkben, a kéményünkben szűkület keletkezik, ami ugye lecsökkenti a kéménynek a belső átmérőjét, ezáltal visszaáramolhat a mérgező füst a házba, vagy pedig ugye ezek a lerakódott égés termékek, korom kátrány a fűtés hatására ugye izzani kezdenek, ezáltal lakástűzhöz vezethetnek. Ezért nagyon fontos, hogy mindig olyan tüzelőanyaggal fűtsünk, amely elégetésekor az adott eszközökre meg vannak tervezve. Tehát olyan tüzelőanyagokat használjunk, a szemetet égetni az mindig tilos, de a szabadtéri tüzeknél erről már jó párszor beszéltünk, de ugyanez vonatkozik a tüzelőfűtő berendezésekre is, tehát ne a tüzelőfűtő berendezésbe égessük el a szemetet.
0: Téma. A rádió egy gongon.

0: Széma, a Rádió egy gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: A Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjével Kovács Andrával beszélgetünk, és a fűtési időszak, hát szinte kapujában vagyunk, mert azért már a hajnalok és az esték hűvösek, és a reggelek is csípősek, úgyhogy már van, aki lehet, hogy be is üzemeltette a fűtőeszközeiket. Beszéltünk, hogy ellenőrizni kell, a fűtőeszközökről beszéltünk, és ott van akkor a kémény, amit ugyancsak ellenőrizni kell. Itt mire hívott fel a figyelmet a kémények kapcsán?
2: Kémény ellenőrzéssel kapcsolatosan ugye nagyon sok kérdés felszokott merülni. A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján is elérhető, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján is gyakran ismételt kérdések. Itt nagyon részletesen és pontos válaszokat kaphatnak, akik bizonytalanok valamiben is, de egy kis csokorba összeszedtem, hogy mire is érdemes odafigyelni. Az első információ, hogy a társasházakhoz automatikusan mennek a kéményseprők. A családi házakban élőknek azonban időpontot kell egyeztetni az ingyenes ellenőrzésre. Tehát a mi feladatunk, a mi dolgunk az, hogy kihívjuk a kéményseprőt. Arra azért ebben az időszakban már lehet számítani, hogy többen hívnak ilyenkor kéményseprőt, és ilyenkor elképzelhető az, hogy kicsit többet kell arra várni, hogy időpontot kapjunk, tehát érdemes minél előbb időpontot foglalni, hogy a kéményseprő megérkezzen hozzánk. Ugye, amint mondtam, hogy a kémények ellenőrzése is rendszeresen történjen meg. Ha már valaki a nyáron elvégeztette ezt, akkor már túl van ezen a feladaton. A rendszeresség tekintetében ugye a tüzelőfűtő berendezéseknél említettem azt, hogy évente egyszer tanácsos átnézetni. A füstelvezetőknél, aki gázzal fűt, annak 2 évente, aki fával, annak évente egyszer érdemes időpontot foglalni az ingyenes kéményseprésre. Hogy hol is tehetjük meg ezt az időpont egyeztetést, lehetséges telefonon, az ingyenesen hívható 1818-as számon itt tudnak időpontot foglalni. A menüben először az 1-es, majd a 9-es, és ismét az 1-es gombot kell megnyomni, és akkor ott tudják elintézni az időpontfoglalást. Természetesen olyan időpontot, amikor otthon tartózkodik valaki, és be tudja engedni a kéményseprőt, hogy elvégezze ezt az ingyenes szolgáltatást. Online formában is lehet időpontot foglalni. Ezt a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu oldalon tehetik meg. Az ügyfelek természetesen ékezetek nélkül érhető ez az online felület.
1: Egyébként az, hogy mikor volt utoljára ellenőrizve, ez vezetve van, meg tudom én is, hogyha nekem mondjuk
2: a
1: kapás lenne.
2: Igen, a kéményseprő mindig hagyott egy dokumentációt, hogyha van esetlegesen probléma, azt ugye feltárja, és ezen az adatlapon rögzítve is van. És azt is, hogyha van vele valamilyen teendő, hogyha mindent rendben talál, akkor is hagyott a kéményseprő egy dokumentációt.
1: Ők is így munkaidőben 8 és 4, 5 között vannak, tehát az időpontfoglalás miatt kérdezem,
2: igen,
1: hogy,
2: igen.
1: Hogy akkor így kell számolni, aki kéményseprőt kell, hogy hívjon.
2: Azért is hívtam rá fel a figyelmet, hogy valaki tartózkodjon otthon, mert ugye a kéményseprő csak akkor tudja elvégezni ezt a feladatot.
1: Zene után innen folytatjuk a beszélgetést, és akkor rátérünk arra is, hogy füstérzékelő, szénmonoxidérzékelő, évente beszélünk róla, de ismét felfrissítjük akkor majd a tudnivalókat.

0: téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről a Rádió egy gongon.
1: Kovács Andrával beszélgetek, a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjével, és a maradék időben, ahogy ígértük, akkor a füstérzékelőről, meg a szénmonoxid érzékelőről beszélünk, mert minden évben felhívjuk a figyelmet, hogy a kettő nem ugyanaz.
2: Igen. Ugye lakástüzeknél döntő többségében már a kezdeti szakaszban, de nem csak a lakástüzeknél, a tűzeseteknél, ugye már füst keletkezik. Nem is biztos, hogy még a lángokat látjuk, de füst az már van, és a füstérzékelők, ezek nagyon gyorsan jelzik a füstnek a jelenlétét. Füst, amikor megjelenik a légtérben, ez mérgező, füstmérgezéshez, de rosszabb esetben halálhoz is vezethet. Ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy minél előbb érzékeljük ezt a füstöt, és a bentartózkodók minél előbb el tudják hagyni a lakást vagy az épületet. Egy olyan tűzesetnél, ami éjszaka kezdődik, annál nagyon kicsi az esély arra, hogy erre fölébrednek a lakók. Viszont a füstérzékelő nagyon gyorsan jelez, és ezzel megnő az esély arra, hogy ezeket a kisebb kezdeti tüzeket akár a saját testi épségük megóvása mellett meg tudják fékezni, tehát el tudják oltani, vagy el tudják hagyni az épületet, és tudjanak segítséget hívni. Mert éjszaka nem fog felébredni senki arra, hogy füst van, vagy legalábbis nagyon-nagyon kevés az esély arra, hogy erre felébredjenek a bentartózkodók, és ilyenkor is minden perc számít. Mint amint említettem, ezeknél az eszközök meglétnél a keletkező károk mértéke is kisebb lehet egy tűzesetnél.
1: És akkor a szénmonoxid esetében, ott mire hívott fel a figyelmet, ott arról mit kell tudni?
2: Nyári időszakban is beszéltünk a szénmonoxidról, a szénmonoxid mérgezésről, de ugye fűtési szezonban is gyakran riasztják a tűzoltókat szénmonoxid miatt. Szerintem már a hallgatók is tudják, hogy szintelen, szaktalan mérgező gáz, tehát mi ezt érzékszervekkel nem tudjuk érzékelni, ezért is van nagy szükség a szénmonoxid érzékelőre. Szénmonoxid ott keletkezik, ahol zárt térben nyílt lángig, és nem megfelelő a szellőzés. Tévhit az, hogy csak a régi gázkazánoknál keletkezhet szénmonoxid, nem megfelelő szellőzés esetén a fával vagy a szénnel fűtők épp úgy veszélyben vannak. Ha elérhető a fűtőeszköz égéstere, akkor gondoskodni kell az állandó és automatikus szellőzésről. Ez azt jelenti, hogy nem elegendő, hogyha néha kiszellőztetünk. Éjszaka nem fogunk azért felkelni, hogy kiszellőztessük a lakást, ezért van szükség arra, hogy állandó és automatikus legyen ez a szellőzés, nyílászárókba légbevezetőket kell szerelni. Nagyon fontos, hogy ahol nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítő, gáztűzhely van, ott érdemes nyílt lánggal működő eszközöktől másfél-egy méterre fejmagasságba szénmonoxid érzékelőket helyezni. A szénmonoxid érzékelőknek is van szavatossági ideje, ez fel van tüntetve az eszközökön, ezt érdemes leellenőrizni.
1: Hogy hova kell szerelni, vagy kinek kell felszerelni, van erre valami szabály? Gondolom ezekben a készülékekben is többféle létezik. Ha valakinek segítség kell, akkor hova fordulhat?
2: Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság honlapján fent van egy lista a megbízhatóan működő szénmonoxid érzékelőkről, de mint ahogy említettem, egy-másfél méterre fejmagasságba érdemes ezeket elhelyezni a nyílt lánggal működő eszközöktől.
1: Kovács Andrának, a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivőjének nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, és itt voltál velünk, és ezeket a hasznos információkat elmondhat hallgatóinknak, amit évről évre hangsúlyozunk, de tényleg mindig fel kell hívni a figyelmet. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen, és kérek mindenkit, hogy a fűtési szezonban is figyeljünk magunkra és családunkra.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal, itt a Rádió egy gongon. Van!

0: Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. 12:30 után 6 perccel járunk. A mai téma című műsort is vissza tudjátok majd hallgatni a weboldalunkon, a radioegygong.hu-n. Csapatommal csapatom, nyereményjátékunk folytatódik. Ezúttal is egy csapatépítő tréning, a fődíj, viszont 100.000 forint értékben a VR Expert élmény arénába juthat el egy munkahelyi kollektíva. Csapatommal csapatom, a telefont is így kell felvenni, és egy-két szóval jelentkezni a 29 414 020-ra. Jöhet SMS-ben, Viberen a mondat, és jön majd ez a dal is. Pár perc múlva Cashmere és a Wild Ride.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a fehér szőlő kilója csak 699 forint, a magyar sütőtök kilója pedig csak 219 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla. Nulla.
4: Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50.000 forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most!
2: Rádió

0: a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és közlekedési információkat mondok. Az 5-ös főúton Kecskemét és Városföld között a 95-ös kilométernél fakivágást végeznek, és egy új kerékpárút csatlakozást építenek ki. Az útszűkület mellett 40 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között pedig több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát zárták le, napközben torlódásokra számítani kell, írja az Útinform. Ha bármi rendkívült látok, tapasztaltok, akkor jelezzétek nekünk. Exen, Szera és Misha Miller közösével pedig már is robogunk tovább. Érkezik a Don't Leave, itt a Rádió egy gongon, és mindjárt játszunk.
1: Az Útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
1: Csapatommal csapatom.
2: Tökéletes belépő. Üdvözöllek, Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból.
1: Szia, Reni vagyok.
2: Reni, hol értünk utol, mit csinálsz, dolgozol?
1: Kecskeméten dolgozom, igen, egy raktáráruházban.
2: Raktár, mit raktároztok, azt lehet tudni?
1: Mindenféle alkatrészeket.
2: Szóval akkor ilyen raktárosi munkapozícióban vagy? Vagy éppen valami kellett most a raktárból? Aha. Hányan dolgoztok a munkahelyen?
1: Több százan.
2: Több százan. Hű, hát és kiket vinnél el, hogyha megnyernéd a csapatépítő tréninget?
1: Hát az, akikkel itt közvetlenül együtt dolgozunk.
2: És közöttem,
1: 4-5 fő.
2: A VR Expert élmény aréna jó voltából, adjuk majd a nyereményt. Jártatok már ilyen virtuális valóságban? Vagy akár te próbáltad
1: nem,
2: már?
1: Hogy ez... Nem.
2: No, hát ez lesz a fődíj, amit majd megnyer egy szerencsés hallgató, úgyhogy az esély megvan, hogy így vetted fel a telefont. Jó, pénteken sorsoljuk.
1: Rendben, bízunk benne, köszönjük.
2: Óra nyereményként pedig a bácspapír ajándékát nyerted, úgyhogy ez már a garantált nyereményed. Maradj vonalba, adáson kívül beszéljük a részleteket.
1: Köszönöm szépen.
0: Valahogy így kell. A játék folytatódik. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
2: És egyúttal kezdetét veszi perceken belül a 2 órás Daily Mix is. Hypaton és az Out of My Head az ebéd mellé. Itt a Rádió egy gongon, mindjárt.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. Ezen a héten is. Múlt heti nagy sikerű akciónk folytatódik. Most elviheted a kollégáidat egy felejthetetlen csapatépítőre, a Ballószögi VR Expert élményházba, és a bácspapír jóvoltából egy ideig a fénymásoló papírra sem lesz gondotok. Mindez egy gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. A bácspapír és a VR Expert élményház támogatásával.
3: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
6: Anya, kapar a torkom!
7: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
8: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
10: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
11: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
12: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
11: Szerencsét, hogy az Optik Worldben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
12: Ez varázslatos!
11: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
13: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
14: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
15: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi.
9: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
17: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a fehér szőlő kilója csak 699 forint, a magyar sütőtök kilója pedig csak 219 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyert el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
18: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
19: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
20: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
21: Alkoholizmus a családban? Van kiút. Az anonim alkoholisták találkozója Kecskeméten a Piarista iskolában várja az érintetteket és hozzátartozóikat október 9-től 11-ig.
22: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
23: Magas a vérnyomása?
24: Cukorbeteg vagy érszűkületes?
23: A Humán Terápia Centrum segíthet önnek fájdalommentes és mellékhatások nélküli gyógyításában. Állapotfelmérés dr. Cserényi László és dr. Raskó Endre érsebész főorvosok magas szintű szaktudásával.
24: Kecskemét, Horváth Dömekör út 8.
23: Telefon 76 322 993.
24: Várjuk hívását.
23: Óvja érrendszerét.
25: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
26: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
25: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
27: Reklámot hallottak.
28: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
29: Lépcsőzetesen indul a távfűtés Kecskeméten, futócipőt húztak a kisbetegekért, fejlesztik az EÁFA rendszert. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megkezdődött az idei fűtési szezon. A távfűtés október 1-ével lépcsőzetesen indult el Kecskeméten. A hőközpontok automatikái a külső hőmérsékletnek megfelelően szabályozzák a fűtés intenzitását, írja a hírös.hu. A Termosztár Kft. 40 ezer lakos és több mint 200 egyéb intézmény ellátásáról gondoskodik a városban. A lakókat arra kérik, hogy a zökkenőmentes fűtés indításért ellenőrizzék, hogy nyitva vannak-e a radiátor szelepek. Amennyiben légtelenítés szükséges, úgy azt a szolgáltató a következő két hétben díjmentesen végzi el. Ha valaki a távhű és használati melegvíz szolgáltatással kapcsolatos műszaki hibát tapasztal, azt a nap 24 órájában bejelentheti a diszpécser szolgálatnál. Több mint 120-an húztak futócipőt Kecskeméten. 5. alkalommal szervezte meg a Fuss, hogy lélegezz jótékonysági futóversenyét a Bács-Kiskun megyei oktatókórház. A résztvevők a kisbetegeket támogathatták. A futóverseny teljes bevételéből és az összegyűjtött adományokból egy vérnyomásmérővel és pulzoximéterrel felszerelt monitort vásárolnak a csecsemő és gyermekgyógyászati osztály részére. A családokat kísérő programokkal is várták, mások mellett légvárral, arcfestéssel, egészségügyi szűrővizsgálatokkal és kézműves foglalkozásokkal is készültek a szervezők, írja a hírös.hu. A felhasználók tapasztalatai alapján fejleszti tovább az EÁFA rendszert a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egy felmérésben arra voltak kíváncsiak, hogyan működik a rendszer a gyakorlatban, mi vált be és min érdemes változtatni. A visszajelzéseket a következő fejlesztéseknél is felhasználják, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá váljon az ÁFA bevallás. A részletekről Linz Meyer Szilviát, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetőjét kérdeztük.
0: Az EÁFA rendszernek az a célja, hogy segítse, támogassa és mindenképp egyszerűsítse az adózóknak a terheit. A NAV kérte a könyvelőket, az adószakmát, illetve a szoftverfejlesztőket, hogy töltsék ki a kérdőívet, segítsék azt a munkát, hogy még jobb, még gördülékenyebb legyen az EÁFA rendszer.
29: A napsütést ma többször zavarhatják meg, növekvő fátya a felhők számottevő csapadék azonban továbbra sem várható itt térségünkben sem. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett 25 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Az éjszakai órákra mindenhol kitisztul majd az ég, és holnap ismét a napsütésé lesz majd a főszerep. A legmelegebb órákban 26 fok várható. Változás egyelőre szerdán sem lesz, legfeljebb több lehet felettünk a felhő, de a csúcsértékek maradnak 25-27 fok körül itt Kecskeméten is.
1: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
2: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Ez itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, negyed egy van. Elindult a Daily Mix is, 14 óráig, a mikrofonnál pedig Faragó Miklós. A múlt heti Csapatommal csapatom nyereményjátékunk nagyon-nagyon sikeres volt, és rengetegen jelentkeztetek, úgyhogy ezen a héten is hasonló a játék, csak a nyeremény más, de ugyanúgy csapatépítőt lehet nyerni. Egészen pontosan a VR Expert Élmény Aréna jóvoltából 100 000 forint értékű a heti fődíjunk, és ezen a héten óra nyereményt is adunk játékosainknak, a bácspapírnak köszönhetően tudunk ajándékot adni minden órában, játszatok velünk. Én pedig most játszom itt a Daily Mixben Alex Varan aktuális slágerét, ez már a Fever Dream.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Csapatommal csapatom, szép számmal gyülekeznek az üzenetek, így tudtak a játékra jelentkezni, ha nyernétek egy csapatépítő tréninget. Ez a heti fődíjunk, illetve van óra nyeremény is. De, ami fontos, hogy a telefont is így kell felvenni, hogy csapatommal csapatom, úgyhogy ha csörög a telefon, így szóljatok majd bele. Október 5-e van, egy újabb negyedévet kezdtünk meg, úgyhogy aki negyedéves bérleteket használ, nekik figyelniük kell, és ne felejtsétek el megújítani, megváltani az újabb negyedévre a különböző bérleteket, például a parkoló bérletet. Az egyik autó szélvédő, ma reggel olvastam egy olyan mondatot, ami erre utalt, hogy negyedéves parkoló bérletet mentem venni. Hát remélem nem büntették.

pont a főnöknél, gesztus a munkatársaid felé, egy hibátlan, egyszerű mondatért. Csapatommal csapatom, a Rádió egy hangon.

0: let me hear you.
1: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Közlekedési információkkal megyünk tovább, ugyanis az Útinform írja, hogy az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 49-es kilométer szelvényben kaszálnak egy sáv zárása mellett. A munkavégzés helyszíne mögött 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki, tehát Budapest felé torlódik a forgalom. Az 5-ös főúton pedig, egészen pontosan itt Kecskemét belterületén, a Mária körút Toldi utca kereszteződésénél építési munka miatt útszűkületre számítsatok.
2: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Hamarosan egy játékos a vonalban, ha csapatommal csapatom így veszi fel a telefont, óra nyereményt adok neki, és persze az esélyt a heti fődíjra is. Lloyd David Puentes, Golden Summer közben, ezzel megyünk tovább itt a Daily Mixben 14 óráig. Az igazi mai slágerek Mixben pörögnek a Rádió egy gongon is.

0: Daily Mix. Minden délben a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyért.
1: Minden igaz, Barbara veszi fel majd a telefont, és reméljük, hogy a megfelelő mondattal. Nem a megfelelő mondattal vette fel Barbara.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Jók a zenék, napra készek vagytok a hírekbe. Nálam állandóan Nestor, kocsiba, otthon, bárhol vagyok.
2: Imádom a zenéket, feldobja a napomat.
0: Rádió Egy gong.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon!
1: Csapatom a Rádió egy gongon.
2: Kicsit túl is teljesítettük a mondatot. Szia, Faragó, Miki vagyok a Rádió egy gongból, valóban.
1: Szia, Reni vagyok, Miki.
2: Reni, még egy Reni, az előző órában is Reni, de ez egy másik Reni.
1: Igen.
2: Egyébként, te mivel foglalkozol?
1: Én pénzügyi területen dolgozom.
2: Számolod a pénzt, vagy egész másra kell itt gondolni?
1: Hát, itt azért egy kicsit másabb jellegű.
2: Mit kell itt tenni? Könyvelni?
1: Így van, pontosan.
2: De akkor nem vagy könyvelő?
1: Könyvelés.
2: Vagy könyvelő?
1: Nem, csak segítek neki. Keze alá dolgozom.
2: Értem. Úgy. Ez egy napi 8 órás meló?
1: Így van. Hétfőtől péntekig.
2: Hú, és akkor ilyenkor azért az ember elfáradhat abban, mert azért komolyan oda kell figyelni itt a számokra, gondolom.
1: Hát nagy koncentrációt igényel, ez tény és való.
2: No, hát mekkora csapat, akikkel dolgozol, és hány könyvelő alá dolgozol, ezt is kérdezhetném.
1: Hát egy-kettő alá, változó, és ilyen 23-an?
2: 23-an vagytok.
1: Vagyunk. Aha. Így van.
2: Jó,
1: ez
2: volt.
1: Viszonylag nagy csapat.
2: Volt már korábban csapatépítő programotok?
1: Szoktunk általában évvége felé tartani egyet.
2: Az ide is körvonalazódik? Vagy kinek a feladata ennek a szervezése egyébként? Vagy ti hozzátok közösen össze?
1: Hát közösen szoktuk, mindenki ötletel, és nyilván próbálunk egy olyan megoldást találni, ami mindenkinek megfelelő.
2: Na, hát
1: de szerintem az élmény aréna az jó lenne.
2: Igen, azért akartam mondani, hogy te meg akkor bedobod most ötletként, hogy itt van a VR Expert élmény arénában a lehetőség, amit ugye pénteken sorsolunk, ha megnyered, akkor pedig lehet, hogy el is dőlt akkor, hogy mi lesz az évvégi csapatépítő. Jól van, oké.
1: Jó lenne.
2: Reni, kalapba tesszük a nevedet, a nyereményed pedig óra a nyereménye a bácspapír, jó voltából egy ajándék, úgyhogy ezt adáson kívül megbeszéljük a részleteket, maradj vonalba.
1: Jó.
0: Valahogy így kell, a játék folytatódik. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
2: Szóval közeledik az év vége, és tényleg egy csapatépítő program jól elsülhet, és a főnöknél is egy jó pontot szerezhettek. Játszatok velünk, folyamatosan várom a Csapatommal csapatom üzeneteket SMS Viber számunkra a 2094140-20-ra, így tudtok a játékra jelentkezni, hogy hallhattátok, van óranyeremény is, és persze a 100.000 forint értékű heti fődi, amit pénteken fogunk majd kisorsolni. Folytatódik a Daily Mix Taylor Swift felvételével majd a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Csapatommal csapatom. A rádió egy gongon. Ezen a héten is. Múlt heti nagy sikerű akciónk folytatódik. Most elviheted a kollégáidat egy felejthetetlen

0: Mindez egy gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom, a Rádió egy gongolt. A Bácspapír és a VR Expert élményház támogatásával.
1: Rádió egy! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
3: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
2: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
1: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Cedlidi úti körforgalom előtt várják akcióink. Viszont eladóknak további kedvezmények.
4: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
5: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
6: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
7: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
6: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
7: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
6: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
9: Pályaválasztási kiállítást szerveznek Kecskeméten, pozitív a visszajelzés a jövő álló rendészet programmal kapcsolatban, ősszel is vár a Balaton. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elindul a Jövő Datét pályaválasztási kiállítás. A rendezvény sorozat első állomása ismét Kecskemét lesz, tudatta a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal. Október 16-án és 17-én a Messzi István sportcsarnokban várják majd az általános iskolák 7.-8. Osztályos tanulóit, szüleiket, a pedagógusokat, valamint a pályakezdő vagy pályakorrekció tervező felnőtt álláskeresőket. A foglalkoztatási, foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztály Kecskemét mellett még két másik városban is megszervezi a programot. Baján, a Magyarországi Német Általános Művelődési Központban november 5-én, Kalocsán a Városi Sportcsarnokban november 12-én várják majd az érdeklődőket. Nyitottan fogadták Kecskeméten a jövő álló rendészet programot. A Bács-Kiskun megyei rendőrség az elmúlt napokban figyelemmel kísérte a közreműködők munkáját a kijelölt körzetekben. A közösségi szemléletű program keretében október 1-jével indultak közös járőrszolgálatok a Hunyadi város, Betlen város, Vacsi köz, a Széchenyi város, valamint a Kossuth város, Erzsébet város mintakörzetekben. Rendőrök, a helyi polgárőrök és közterületfelügyelők vesznek részt a kezdeményezésben, amely a megelőzésre és a közvetlen kapcsolattartásra helyezi a hangsúlyt. A rendőrség tájékoztatása szerint már az első napokban több pozitív lakossági visszajelzést kaptak, ami megerősíti a kezdeményezés fontosságát. Az őszi Balatonra csábítaná a turistákat új kampányával a Balatoni Turizmus Szövetség. Az év végéig 100 kevésbé ismert látnivalót és programot mutatnak be. A cél, hogy megmutassák, a hűvösebb időben is bőven akad felfedezni való a Balatonnál, mondta rádióknak Fekete Tamás, a szövetség elnöke.
10: Ősszel is rengeteg színes program várja az embereket. Természetesen teljesen más struktúrában zajlanak ilyenkor az események, ezért is választottuk azt a nevet, hogy B-terv, és hogy 100 ilyen programot sorolunk fel október 1-e és december 31-e között. Nem is nehéz ennyi programot találni, sőt, ennél jóval többet tudunk találni, és ennek megfelelően szeretnénk motiválni a vendégeinket, hogy bizony érdemesen indulni a Balaton irányában az ősz folyamán is.
9: A napsütést ma többször zavarhatják meg, növekvő fátya a felhők számottevő csapadék azonban továbbra sem várható itt térségünkben sem. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett 25 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Az éjszakai órákra mindenhol kitisztul majd az ég, és holnap ismét a napsütésé lesz majd a főszerep. A legmelegebb órákban 26 fok várható. Változás egyelőre szerdán sem lesz, legfeljebb több lehet felettünk a felhő, de a csúcsértékek maradnak 25-27 fok körül itt Kecskeméten is.
11: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
13: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mi

Rádió 1-en. Kezedben a telefon? Akkor rajta! Mostantól várjuk a jelentkezésedet. Csapatommal csapatom a Rádió 1-en.

Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ez már a Daily Mix második órája, a mikrofonnál Faragó Miklós. Csapatommal csapatom játékunk folytatódik, és a múlt heti nagy sikerű nyereményjátékunkat megismételjük. És ugyanez a feladat, hogy SMS Viberen kell jelentkezni csapatommal csapatom üzenettel a 29-414-020-ra, és a telefont is így kell majd felvenni. A változás annyi, hogy a heti fődíjunk 100 000 forint értékű csapatépítő tréning a VR Expert élmény arénában, illetve óra nyereményként a Bács Papír ajándékot ad majd a nyertesnek. Én pedig hamarosan elárulom azt is, hogy meddig tartott ez a kellemes őszi idő.

0: Rádió egy gong.
1: Daily Mix.
0: Minden délben a Rádió egyen. Ezzel a nyereménnyel az egész csapatot megajándékozhatod. Talán még a főnök is megdicsér majd az ötletért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.

Itt a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Kérdés, meddig tart a kellemes kora őszi idő? Hát a meteorológusok szerint csütörtökig, úgyhogy kellemes napos kora őszi idővel indul a hét, és egészen szerdáig nagy változás nem lesz időjárásunkban. Délutánonként 22-26 Celsius fok várható, hajnalban azonban 1 és 7 fok közé hűl a levegő szerdáig. Csütörtökön érkezik a változás, megvastagszik a felhőzet, és többfelé kell esőre, záporra, zivatarra készülni. A hőmérséklet csúcsértéke egyébként a hétvégén már jellemzően 20 fok alatt alakul.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Következnek a közlekedési információink. 3 kilométert meghaladott torlódás az M5-ösön Budapest felé. Nincs baleset, csak a 49-es kilométer szelvényben kaszálnak. Emiatt torlódik tehát az M5-ösön Budapest felé a forgalom. Viszont az 5-ös főúton is figyeljetek, ott forgalomkorlátozásra kell számítani. Kecskemét és Városföld között a 95-ös kilométernél fakivágást végeznek, és egy új kerékpárút csatlakozását építik ki. Útszűkület mellett 40 km/h sebességkorlátozásra kell számítani minden autósnak. És fontos információ, hogy október 5 és 11-e között a vezetés közbeni mobiltelefon használatra koncentráló fokozott közlekedés biztonsági ellenőrzést tart a magyar rendőrség.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
0: És a sebességhatárokat is tartsátok be mindenhol. Ferrari, ez már James Hype-dal a

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
1: A telefon már csörög is, aki jelentkezett a Csapatommal csapatom játékunkra. Már csak azt kell, hogy a megfelelő mondattal vegye fel a telefont most.
2: Igen.
1: Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból. Szia! Hát hogy kellett volna felvenni a telefont?
2: Ja, Csapatommal csapatom.
1: Igen, így bizony. Hát ez most nem sikerült.
2: Nem áll.
1: Most is dolgozom.
2: Nem áll. Egy nyugdíjas klubot vezettek, és annyira szurkoltam.
1: Se baj, péntekig még játszunk, úgyhogy még kalapba lehet kerülni, jó?
2: Jó van, hát nem láttam a kijelzőn, mert most is egy csapatban vagyok, és nem láttam a kijelzőn.
1: Se
2: bocsi,
1: baj. Semmi szia! Gond. Szia! Bízom, hogy a következő órában szerencsés lesz hallgatónk. Kamrát, be mine! Be mine. Ezzel a dallal folytatjuk majd, itt a Rádió egy gongon, érkezik Nagy Tibor kollégám, az elmúlt 4 órában pedig Faragó Miklóst hallottátok. Én holnap ugyanígy 10 és 14 óra között itt leszek. További kellemes délutánt, jó rádiózást, viszont hallásra, sziasztok!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon, ezen a héten is. Múlt heti nagy sikerű akciónk folytatódik. Most elviheted a kollégáidat egy felejthetetlen csapatépítőre, a Ballószögi VR Expert élményházba, és a bácspapír jóvoltából egy ideig a fénymásoló papírra sem lesz gondotok. Mindez egy gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. A bácspapír és a VR Expert élményház támogatásával.
3: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a fehér szőlő kilója csak 699 forint, a magyar sütőtök kilója pedig csak 219 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ektoin tartalmú Reventil orrsprét.
7: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
6: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
7: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
9: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
10: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
9: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
10: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 5-től 7-ig 700 g gyorsfagyasztó csirkemellfilé 35% kedvezménnyel csak 1299, a barna rizs chips 26% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi. App nélkül is olcsó.
12: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását.
13: Tegyen próbára minket.
12: Ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
14: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
13: ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
15: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
16: Magas a vérnyomása?
17: Cukorbeteg vagy érszűkületes?
16: A Humánterápia Centrum segíthet önnek fájdalommentes és mellékhatások nélküli gyógyításában. Állapotfelmérés dr. Cserényi László és dr. Raskó Endre érsebész főorvosok magas szintű szaktudásával.
17: Kecskemét, Horváth Dömökör út 8.
16: Telefon 76 322 993.
17: Várjuk hívását.
16: Óvja érrendszerét.
18: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek. Építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Szerkezeti átalakítás jöhet az önkormányzatnál, folytatódnak az ellenőrzések Bács-Kiskunban, az idei volt a legszárazabb nyár itthon. Demeter Dia vagyok. Az önkormányzat szerkezeti átalakítására és takarékossági intézkedésekre tesz javaslatot a közgyűlésnek Kecskemét polgármestere a változó gazdasági környezet és a szűkülő költségvetési források miatt. Szemerei Népataki Klaudia közösségi oldalán közölte, a takarékoskodást a városvezetésnél kezdik. Azt javasolja a képviselőtestületnek, hogy a korábbi 5 helyett a jövőben mindössze egy helyettesítő a polgármesterrel működjön a testület az átmeneti időszakban, amíg az új struktúra fel nem áll. A bizottsági rendszer egyszerűsítését is kezdeményezi, ennek keretében a jelenlegi 7 bizottság helyett a jövőben 4 bizottság irányítaná a várost. Megfontolásra javasolja továbbá a tanácsnoki rendszer felülvizsgálatát, valamint az önkormányzati intézmények és cégek működésének racionalizálását is. Folytatódnak az ellenőrzések Bács-Kiskunban. A NAV megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai egészen október 25-ig a távol-keleti ruházati és egyéb terméket értékesítőknél vizsgálódnak. A revizorok a számla és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését is ellenőrzik. Olvasható a NAV adótrafipax oldalán. A hónap végén pedig minden szentekhez kapcsolódóan a virág és koszorú árusoknál, valamint virágüzletekben bukkannak fel a revizorok. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték az országot. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
20: 1901 óta ez volt a legszárazabb, és a második legmelegebb nyár is. A tartós anticiklonos helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket, amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza, mint például a múltban.
19: Az éjszakai órákra a legtöbb helyen kitisztul majd az ég, száraz, szélcsendes időre számíthatunk majd itt Kecskeméten is 2-3 fokos minimumokkal. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, 25-26 fok várható. Szerdán a délutáni óráktól lehet majd több a felhő felettünk, csütörtökön pedig elszortan már kisebb esők is kialakulhatnak majd. Ekkortól a szél is élénk lesz, és péntektől több fokkal visszaesik majd a hőmérséklet.
9: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Nagy Tiborral. Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ablak a múltra címmel tablókiállítás tekinthető meg a főtéri sétányon. A tárlat ízelítőt ad a kecskeméti fotógyűjtemény már digitalizált állományából. 2 vasárnapig tart az országos könyvtári napok, aminek az alkalmából rendkívül színes programkínálattal készül a Katona József könyvtár és a városban található Fiók könyvtárak. Kecskemét megyei jogú város önkormányzata megemlékezést tart az Aradi Vértanúk emléknapja alkalmából holnap délelőtt 10 órakor az Aradi Vértanúk terén. Közérthetően a magas vérnyomás betegségről buktassuk le a Néma gyilkos címmel ismeretterjesztő előadása, majd pódiumbeszélgetésre kerül sor szerdán 17 órakor Kecskeméten a Tudomány és Művészetek házában. Csütörtökön 6 órától ingyenes tudásalapú szellemi csapatversenyben vehetnek részt a maguknak kihívást keresők az EUK vízesten a Katona József könyvtárban üzemelő Story Caféban. A vetélkedőre 4 fős csapatok jelentkezését várják. Kellemes időtöltést kívánunk a programokhoz.
2: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: Vissza az igazi mai slágerekhez, Regál Lili dalain, itt a Rádió 1 Gongon.
3: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadj!

0: It's beautiful things that I've got.
1: Felejtsd el a mesterséges intelligenciát, a memóriádat sem kell tornáztatnod, csak tudd a beugró mondatot. Csapatommal csapatom, a rádió egy gongon.
2: Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy időjárás jelentés következik. Az előrejelzés szerint maradnak a csípős reggelek, hajnalban 4-5 fokig hűl le a levegő, napközben 26-27 fok valószínű. Hát nem könnyű így reggel a gyerekeket elindítani iskolába, óvodába, meg hát nekünk se annyira könnyű fölöltözni. Viszont csütörtökön már feltámadhat a szél, és pénteken egy hidegfront éri a térségünket, 19 fok lesz. Ennyit az időjárás jelentésről, nem sokára jön a Purple Disco Machine slágere itt a Rádió 1 gongon. Két és fél perc múlva ezzel a dallal várok vissza mindenkit itt a Rádió 1 gongon.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a fehér szőlő kilója csak 699 forint, a magyar sütőtök kilója pedig csak 219 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Belégzés, kilégzés, belégzés.
4: Ugye milyen egyszerű, de Náthásson a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
5: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyákahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vég nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
6: A Reventil orrspré törődik az orrával.
4: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
9: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
8: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
10: A harc, hát legyen harc!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
11: Hogy tán az időt?
8: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
12: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ezzel a nyereménnyel az egész csapatot megajándékozhatod. Talán még a főnök is megdicsér majd az ötletért. Csapatommal csapatom a Rádió 1 Hongon.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
1: Igen?
2: Nem igen. Nem ezt kellett volna mondani?
1: Csapatommal a csapatom.
2: Ezt kellett volna mondani. Aj, de szomorú vagyok.
1: Én is.
2: Ó, még majd próbálkozz máskor is. Köszi.
1: Jó, oké, szia. Köszi. Szia.
2: Hát akkor ez nem sikerült. Hívunk mást, mert hogy a bácspapír nyereményét szeretném valakinek odaadni, a nyomtatópapírokat. Nézzük meg, hát ha a következőnek sikerülni fog.
1: Csapatommal csapatom.
2: Na ugye, így kell ezt fölvenni, ezt a telefont. Szia, Nagy Tibor vagyok a Rádió egy gongból.
1: Szia, Niki vagyok.
2: Niki, munka közben értelek utal, vagy szabadnapos vagy?
1: Igen, munka közben.
2: A bácspapír nyomtató papírjait megnyertétek, úgyhogy egy ideig majd tudtok nyomtatni, és a VR Expert fődíját pedig majd pénteken fogjuk sorsolni. 150 000 forint értékű csapatépítő tréninget lehet nyerni mindenféle jó kis feladattal. Mennyien vagytok a cégnél?
1: Vagyunk egy páron, úgyhogy majd válogatunk.
2: Jól van, jól van. Mivel foglalkoztok, szabad tudni?
1: Irodatechnika.
2: Na, ti is irodatechnikával. Akkor papírokkal is foglalkoztok?
1: Van az is, igen.
2: Van az is. Nem baj, majd most még lesz.
1: Jó.
2: Oké, köszi szépen. Akkor tartsd a vonalat, rögzítem az adataidat, és sok sikert kívánunk nektek is a sorsoláshoz.
1: Köszönjük szépen.
2: Alex Kenji Bumble édalával pedig várok vissza mindenkit a híreket követően itt a Rádió egy gongon.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. Ezen a héten is. Múlt heti nagy sikerű akciónk folytatódik. Most elviheted a kollégáidat egy felejthetetlen csapatépítőre a Ballószögi VR Expert élményházba, és a bácspapír jóvoltából egy ideig a fénymásoló papírra sem lesz gondotok. Mindez egy gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. A bácspapír és a VR Expert élményház támogatásával.
3: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Kérsz fekete virslit?
6: Nagyon szellemes, olyan nincs.
5: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
6: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
5: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
6: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
7: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
8: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
9: Anya, kapar a torkom!
10: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
11: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
13: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiautó.hu oldalon.
14: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
15: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotiv Extra. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
16: Újra jó kedvűen a Remotiv Extrával. Fény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
18: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
19: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e, Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
20: Alkoholizmus a családban? Van kiút. Az anonim alkoholisták találkozója Kecskeméten a Piarista iskolában várja az érintetteket és hozzátartozóikat október 9-től 11-ig.
21: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
22: Álomesküvő, álomhelyszínen. Kecskeméttől mindössze 20 percre Csemőben vár a Tamás tanya, ahol minden adott ahhoz, hogy az esküvőtök igazán emlékezetes legyen. Tóparti ceremóniakert, 3 különleges rendezvényterem, teljes körű szolgáltatás és helyszíni szállás akár 70 fő részére. Tamás tanya, egy hely, ami méltó életetek legszebb napjához. Árajánlat kérés www.tamastanya.hu.
23: Reklámot hallottak.
24: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
25: Lépcsőzetesen indul a távfűtés Kecskeméten, futócipőt húztak a kisbetegekért, fejlesztik az EAFA rendszert. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megkezdődött az idei fűtési szezon. A távfűtés október 1-ével lépcsőzetesen indult el Kecskeméten. A hőközpontok automatikái a külső hőmérsékletnek megfelelően szabályozzák a fűtés intenzitását, írja a hírös.hu. A Termosztár Kft. 40 ezer lakos és több mint 200 egyéb intézmény ellátásáról gondoskodik a városban. A lakókat arra kérik, hogy a zökkenőmentes fűtés indításért ellenőrizzék, hogy nyitva vannak-e a radiátor szelepek. Amennyiben légtelenítés szükséges, úgy azt a szolgáltató a következő két hétben díjmentesen végzi el. Ha valaki a távhűtés használati melegvíz szolgáltatással kapcsolatos műszaki hibát tapasztal, azt a nap 24 órájában bejelentheti a diszpécser szolgálatnál. Több mint 120-an húztak futócipőt Kecskeméten. 5. alkalommal szervezte meg a Fuss, hogy lélegezz jótékonysági futóversenyét a Bács-Kiskun megyei oktatókórház. A résztvevők a kisbetegeket támogathatták. A futóverseny teljes bevételéből és az összegyűjtött adományokból egy vérnyomásmérővel és pulzoximéterrel felszerelt monitort vásárolnak a csecsemő és gyermekgyógyászati osztály részére. A családokat kísérő programokkal is várták, mások mellett légvárral, arcfestéssel, egészségügyi szűrővizsgálatokkal és kézműves foglalkozásokkal is készültek a szervezők, írja a hírös.hu. A felhasználók tapasztalatai alapján fejleszti tovább az EAFA rendszert a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egy felmérésben arra voltak kíváncsiak, hogyan működik a rendszer a gyakorlatban, mi vált be és min érdemes változtatni. A visszajelzéseket a következő fejlesztéseknél is felhasználják, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá váljon az áfa bevallás. A részletekről Linz Meyer Szilviát, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetőjét kérdeztük.
26: Az EAFA rendszernek az a célja, hogy segítse, támogassa és mindenképp egyszerűsítse az adózóknak a terheit. A NAV kérte a könyvelőket, az adószakmát, illetve a szoftverfejlesztőket, hogy töltsék ki a kérdőívet, segítsék azt a munkát, hogy még jobb, még gördülékenyebb legyen az EAFA rendszer.
25: Az éjszakai órákra a legtöbb helyen kitisztul majd az ég, száraz, szélcsendes időre számíthatunk majd itt Kecskeméten is 2-3 fokos minimumokkal. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, 25-26 fok várható. Szerdán a délutáni óráktól lehet majd több a felhő felettünk, csütörtökön pedig elszortan már kisebb esők is kialakulhatnak majd. Ekkortól a szél is élénk lesz, és péntektől több fokkal visszaesik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Nagy Tiborral. Csak

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert csapatom játékunk is folytatódik. Aki szeretne nyerni a Bácspapír jó voltából fénymásoló papírt, vagy éppen egy 150 ezer forint értékű csapatépítő tréninget a VR Expert élmény arénától, akkor az üzenjen most 0629 14 020, ez az SMS és Viber számunk. Ide kell elküldeni ezt a két szót, csapatom a csapatom, és ha visszahívunk, ugyanígy vegyétek föl a telefont. Csapatom a Rádió egy gongon, illetve Loi és David Puentes lágere, ez már a Golden Summer.

Felejtsd el a mesterséges intelligenciát, a memóriádat sem kell tornáztatnod, csak tudd a beugró mondatot. Csapatommal csapatom, a rádió egy gongon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: azért hallgatja a Rádió Egyet.
1: Ez a kedvencem, ezt szeretem a legjobban. Fiatalos zenék mennek, ugye, és nekem ez bejön.
2: A lendület is, ez szerintem nagyon-nagyon fontos. A lendület, az összetartozás érzése, szerintem ez egy nagyon fontos dolog.
0: Rádió Egy gong.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Érdekes hírre bukkantam a minap. Lady Gaga titokban családot alapított. Na de hogyan lehetséges ez? A 40 éves sztárt nem láttuk nagy pocakkal, ugyanis béranya hozta világra gyermekét. Már azt is tudjuk, hogy Rose-nak hívják, de nem akarja nagyon megmutatni a világnak. Annyit nyilatkozott csak róla, hogy szeretné minél inkább az ő kis családi burkában tartani. Magáról ez nem elmondható, és az Abrakadabra slágerét már játszom is itt a Rádió egy gongon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hallgatóink szerint Kecskeméten több helyen is fotózzák a gyorshajtókat. Egyrészt az 54-es számú főúton a Merci gyár és a körforgalom között, ott az elkerülőn szeretnek gyorsan menni az autósok, illetve a Praktiker körforgalomban is trafit láttak. Várom az útinfókat, SMS és Viber számunk a 0620-9414-020-as.
2: Az útinformáció támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Vissza az igazi mai slágerekhez, Alex Warren dalajon, ez a Fever Dream, itt a Rádió 1 Gongon.

Szedben a telefon, akkor rajta. Mostantól várjuk a jelentkezésedet. SMS és Viber számunk 0620 9 414 020. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.

0: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
1: Csapatom a csapatom.
2: Csapatod a csapatodat? Vagy nem a csapatoddal akarsz csapatni?
1: Csapatom.
2: Jól van? De. Elfogadom. Szia, Nagy Tibor vagyok. Ki ez a szerencsém?
1: Szia, Kati vagyok.
2: Kati, mivel foglalkozol? Hol dolgozol?
1: Nyugdíjas vagyok már, és ilyen könyvelésbe segítek be.
2: És akkor elvinnéd ott azt a könyvelőirodát egy jó kis csapatépítőre?
1: Elbizony, mind a négyet.
2: Na, az nagyon jól hangzik. Hát a könyvelőknek pedig nyomtatópapírra mindig szükség van.
1: Bizony, elég sokat fogyasztunk, nagy fogyasztók vagyunk.
2: Jól van, hát figyelj, két csomag nyomtatópapír már biztos a tietek a Bácspapír jó voltából. Pénteken pedig sorsoljuk majd a VR Expert élményház csapatépítő tréningét.
1: Várom, köszönöm szépen.
0: Valahogy így kell. A játék folytatódik.
2: Nem sokára jönnek Kecskemét és az országvilág friss hírei, a híreket követően pedig Szemfelt és Rosalind Heartlike Mind című dala. Maradjatok velünk, itt a Rádió egy gongon.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. Ezen a héten is. Múlt heti nagy sikerű akciónk folytatódik. Most elviheted a kollégáidat egy felejthetetlen csapatépítőre a Ballószögi VR Expert élményházba, és a Bácspapír jó voltából egy ideig a fénymásoló papírra sem lesz gondotok. Mindez egy gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. A Bácspapír és a VR Expert élményház támogatásával.
3: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 1-től 7-ig a kövön sütött pizza 41% kedvezménnyel csak 999, 1 liter 1,5%-os UHT tej 25% kedvezménnyel csak 219 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
7: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
8: Pihenj egy kicsit.
9: Gondolkodj pozitívan.
10: Menj el sétálni, szedd össze magad!
11: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
12: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Hunja be a szemét, mit lát?
14: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
13: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
14: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
15: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
16: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
17: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala pad teát, és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
18: Most igazán megéri kiára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 ötajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpautó.hu/Kia oldalon.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
21: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
22: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelszki Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszki Autóbontó.
23: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
24: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32, brillkft.hu.
25: Figyelem, Kecskemét! Október 8-án pirosba öltözik a Molnár Fatelep parkolója. Érkezik a Milwaukee szakmai nap és termékbemutató a Klebersberg Kuhn utca 33 alá. Ismerje meg és próbálja ki működés közben a Milwaukee szerszámait, és kérjen tanácsot a szakértőktől. Október 8-án csütörtökön Kecskeméten. Részletek a kisgéponline.hu oldalon.
26: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
27: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
28: Reklámot hallottak.
29: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
30: Pályaválasztási kiállítást szerveznek Kecskeméten, pozitív a visszajelzés a jövő álló rendészet programmal kapcsolatban, ősszel is vár a Balaton. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elindul a Jövő Datét pályaválasztási kiállítás. A rendezvény sorozat első állomása ismét Kecskemét lesz, tudatta a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal. Október 16-án és 17-én a Messzi István sportcsarnokban várják majd az általános iskolák 7.-8. Osztályos tanulóit, szüleiket, a pedagógusokat, valamint a pályakezdő vagy pályakorrekció tervező felnőtt álláskeresőket. A foglalkoztatási, foglalkoztatás felügyeleti és munkavédelmi főosztály Kecskemét mellett még két másik városban is megszervezi a programot. Baján, a Magyarországi Német Általános Művelődési Központban november 5-én, Kalocsán a Városi Sportcsarnokban november 12-én várják majd az érdeklődőket. Nyitottan fogadták Kecskeméten a jövő álló rendészet programot. A Bács-Kiskun megyei rendőrség az elmúlt napokban figyelemmel kísérte a közreműködők munkáját a kijelölt körzetekben. A közösségi szemléletű program keretében október 1-jével indult a közös járőrszolgálatok a Hunyadi város, Betlen város, Vacsi köz, a Széchenyi város, valamint a Kossuth város, Erzsébet város mintakörzetekben. Rendőrök, a helyi polgárőrök és közterületfelügyelők vesznek részt a kezdeményezésben, amely a megelőzésre és a közvetlen kapcsolattartásra helyezi a hangsúlyt. A rendőrség tájékoztatása szerint már az első napokban több pozitív lakossági visszajelzést kaptak, ami megerősíti a kezdeményezés fontosságát. Az őszi Balatonra csábítaná a turistákat új kampányával a Balatoni Turizmus Szövetség. Az év végéig 100 kevésbé ismert látnivalót és programot mutatnak be. A cél, hogy megmutassák, a hűvösebb időben is bőven akad felfedezni való a Balatonnál, mondta rádióknak Fekete Tamás, a szövetség elnöke.
0: Ősszel is rengeteg színes program várja az embereket. Természetesen teljesen más struktúrában zajlanak ilyenkor az események, ezért is választottuk azt a nevet, hogy B-terv, és hogy 100 ilyen programot sorolunk fel október 1-e és december 31-e között. Nem is nehéz ennyi programot találni, sőt, ennél jóval többet tudunk találni, és ennek megfelelően szeretnénk motiválni a vendégeinket, hogy bizony érdemesen indulni a Balaton irányában az ősz folyamán is.
30: Az éjszakai órákra a legtöbb helyen kitisztul majd az ég, száraz, szélcsendes időre számíthatunk majd itt Kecskeméten is 2-3 fokos minimumokkal. Holnap a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, 25-26 fok várható. Szerdán a délutáni óráktól lehet majd több a felhő felettünk, csütörtökön pedig elszortan már kisebb esők is kialakulhatnak majd. Ekkortól a szél is élénk lesz, és péntektől több fokkal visszaesik majd a hőmérséklet.
1: A műsor támogatója a Formont Automobil kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
29: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Nagy Tiborral. Csak

Rádió egy csak igazi ma is láger megy. Üdvözlök mindenkit a mikrofonnál, Nagy Tibor, 16 óra 5 perc lesz néhány másodperc múlva. Jó utat kívánok, hogyha már hazafelé tartotok, vezessetek óvatosan, és várom a közlekedési infókat a 2094-14-020-ra, és ugyanide kell írni azt a két szót, hogy csapatommal csapatom. Ha így tesztek, és visszahívlak benneteket, és ugyanígy veszitek fel a telefont, megnyerhetitek a garantált nyereményünket, amelyet a Bács Papír ajánlott föl, két csomag fénymásoló papírt, illetve a heti fődíjunk egy 150 ezer forint értékű csapatépítő tréning, a VR Expert élmény aréna. Jó voltából. Úgyhogy játékra fel, jó utat mindenkinek, aki pedig dolgozik, annak kitartást kívánok. Maroon 5 és Cardi B slágerével jön a Girls Like You, itt a Rádió 1 gongon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, közlekedési információk jönnek, egy hallgatónk szerint baleset történt a Szent László körúton, hogy arrafelé torlódásra lehet számítani, akár a Könyves Kálmán körútig is visszatorlódhat. Trafipax dolgozik, az ötös számú főút Kecskemét és

0: Kiskunfélegyháza közötti szakaszán, valamint a Nyíri úton is, az Arborétumtól ki az autópálya felhajtóig. Bárkinek van híre az utakról, kérem jelezze nekünk. SMS és Viber számunk a 0620 914 020-as, vagy lehet minket hívni a 76 414 010.
1: Az útinformáció támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
0: Jöjjön egy újabb Rádió 1 kedvenc Dua Lipától, ez a Physical, itt a Rádió 1 gongon.

0: Kezedben a telefon? Akkor rajta! Mostantól várjuk a jelentkezésedet. SMS és Viber számunk 0620 9 414 020. Csapatommal csapatom a Rádió 1 Gongon.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió 1 Gong.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger. Megy időjárás jelentésünk következik, egész kellemes most az idő, és ez szerdáig, sőt, talán még csütörtökig biztosan kitart, hiszen napközben 25-27 fok valószínű, a reggelek azonban igen csípősök lesznek, 4-5 fok valószínű, pénteken egy hidegfront érkezik erős széllel, és újra visszacsökken a nappali hőmérséklet 20 fok alá.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: A dalam biztosan ismerős mindenkinek, az eredetit 2009-ben adták ki, és a hozzátartozó videóklipet mindössze 20 fontból forgatták le fekete-fehérben, amelyben a zenészek mellett egy utcán talált táncos nő szerepelt. Ez a Hörslágere. Amelyet tavaly a Purple Disco Machine újraértelmezett, ez a dal jön a reklám után itt a Rádió 1 gongon.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm Plus D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú izületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm Plus D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
5: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
6: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
7: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák.
8: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
9: Hunja be a szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
9: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
11: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Offotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Offotért.
12: Kérsz fekete virslit?
13: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
12: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
13: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
12: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
13: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets, Master Food.
14: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
15: Álomesküvő, álomhelyszínen. Kecskeméttől mindössze 20 percre Csemőben vár a Tamás tanya, ahol minden adott ahhoz, hogy az esküvőtök igazán emlékezetes legyen. Tóparti ceremóniakert, 3 különleges rendezvényterem, teljes körű szolgáltatás és helyszíni szállás akár 70 fő részére. Tamás tanya, egy hely, ami méltó életetek legszebb napjához. Árajánlatkérés www.tamastanya.hu.
16: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
3: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
17: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
18: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
17: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
19: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
20: Megérkezett a vadonatúj, teljesen elektromos Mazda CX-6e a JP Autószalonjába. Vásároljon most készletről, és legyen az öné egy ajándékfali töltő a modell mellé. Ne maradjon le az ajánlatról! A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek Kecskeméten a Mindszenti körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
21: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Kecskeméten is a Trendoptikában októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és a kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
22: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: És most!

0: Trafipax dolgozik hallgatóink szerint a Mindszenty körúton, a Kiskunfélegyházi úton, illetve a Kuruc körúton is. És egy balesetről is kaptunk hírt, sajnos a Szent László körúton ütközött össze két autó, torlódásra lehet ott is számítani, balesetmentes autózást kívánok!
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: Ez pedig már Calvin Harris slágere, a My Way, itt a Rádió 1 gongon.
2: Why wait to say, at least I did it my way.

0: diszkotekájainkban.
1: Figyelem! Halljunk egy próbálkozást! Így küzd egyik hallgatónk egy jó kis céges buli esélyéért. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
2: Csapatommal csapatom.
3: Nagyon jól teszed. Szia, Nagy Tibor vagyok. Kihez van szerencsém?
2: Szia, Hírvon Anita vagyok.
3: Dolgozol még?
2: Igen, dolgozok.
3: Ó, te szegény. Mi és mivel foglalkozol? Hol dolgozol?
2: Agrár kamaránál, falugazdász vagyok.
3: Falugazdász? Mit csinál egy falugazdász?
2: Ügyintéző.
3: Ügyet intézel. Jól van. Hát nem lettem sokkal okosabb. A faluban sok ügyek vannak, és azt te minden intézed.
2: Így van.
3: Nagyon jó, nagyon tetszik. És mennyien vagytok a csapatban? Kivel mennél el a Balószögi VR Expert élmény arénába?
2: A kecskeméti körzettel. 12-en vagyunk.
3: 12 ős csapatépítő lehet kijön 150 ezer forintból. Nagyon jó hangzik. Papírt biztosan ti is sokat használtok, úgyhogy a bácspapír jó voltából van már két csomag fénymásoló papírodok, ezt minden játékosunk megkapja. Péntekig még várnotok kell, hogy elmehettek-e majd a csapatépítő tréningre.
2: Köszönöm.
1: Valahogy így kell. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon.
3: Ennyi fért bele ma a Rádió egy gong műsorába, de ne kapcsoljatok el, hiszen hamarosan kezdődik a Live Mix, lesz esti kívánságműsor, diszkosít, World is Mine Radio Show, holnap 6-tól 10-ig Balázsékkal lehet majd rádiózni. 10 óra után pedig újra vár mindenkit Faragó Miklós itt a Rádió egy gongon érdekes témákkal, és persze a Csapatommal csapatom játéka. Én búcsúzom mindenkitől, Nagy Tibor vagyok, további jó rádiózást kívánok, a viszonthallásra, sziasztok.
4: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. Ezen a héten is. Múlt heti nagy sikerű akciónk folytatódik. Most elviheted a kollégáidat egy felejthetetlen csapatépítőre a Ballószögi VR Expert élményházba, és a bácspapír jó voltából egy ideig a fénymásoló papírra sem lesz gondotok. Mindez egy gyors regisztrációért és egy helyes mondatért, ha megcsörren a telefon. Csapatommal csapatom a Rádió egy gongon. A bácspapír és a VR Expert élményház támogatásával.
4: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Hunja be a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Farmer napok a Premier Outletben.
8: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
9: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
10: Premier Outlet Budapest.
11: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
12: Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 ezer forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a cip.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
13: Hanna, hallottad? Az Autócentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
14: Evelyn, ez biztos?
13: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
14: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
13: Gyere el az Autócentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
15: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
16: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
17: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja! Igen, célba ért!
18: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
19: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázata. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
0: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
20: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
21: Megérkezett a vadonatúj teljesen elektromos Mazda CX-6-e a JP autószalonjába. Vásároljon most készletről, és legyen az öné egy ajándékfali töltő a modell mellé. Ne maradjon le az ajánlatról! A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek Kecskeméten a Mindszenti körút 53-as szám alatt, vagy a jpauto.hu oldalon.
22: Kavics felverődés, szélvédőcsere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
23: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
24: Kattintson webshopunkra, intersilver.hu.
25: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét, www.hyundaicentrum.hu.
26: Figyelem, Kecskemét! Október 8-án pirosba öltözik a Molnár Fatelep parkolója. Érkezik a Milwaukee szakmai nap és termékbemutató a Klebersberg Kuhn utca 33 alá. Ismerje meg és próbálja ki működés közben a Milwaukee szerszámait, és kérjen tanácsot a szakértőktől. Október 8-án csütörtökön Kecskeméten. Részletek a kisgéponline.hu oldalon.
27: Ha az ablak törlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
28: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
29: Carglass javít, Carglass cserél.
30: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
31: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32. brillkft.hu.
32: Reklámot hallottak.

0: lemezjátszók mögött Regán Lili, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi, ma is láger megy.
1: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, lehet jó is a hétfő, pláne hogyha itt van Regán Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en, és már a ciprusi rádiók is játsszák a legújabb dalát. Hello Lili!
2: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
1: Up to date vagyok.
2: Nagyon, igen. A tegnapi nap nagyon boldog volt számomra, ugyanis Ciprus egyik legjelentősebb rádiójában szólalt meg a Hilmi, úgyhogy ez egy óriási dolog számomra.
1: Sztorizunk erről is, 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Lili, tudjátok nézni is a YouTube-on és az applikációnkban. Két teljes óránál tehát két lemezjátszóról szól az élőadás, induljunk el!
2: Csapjunk is bele, elsőként érkezik Ray Dalton és a Do It Again nálam Sky Sound Remixben, itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
0: Rádió 1 Live Mix. Délután 5-től 7-ig.

0: Alexa és a New Religion a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben, ami két órás, mellettem a Regál Lili a lemezjátszói mögött. Rengeteg az üzenet. Sziasztok, nagyon jó a műsor, Lili baromi jól néz ki, és nagyon örülök, hogy ő mixel ma. Üdvözlettel István Tarpáról.
1: Nagyon szépen köszönöm, hát én is nagyon örülök, imádok egyébként rádiózni, mindig elmondom, hogy más, mint a fellépések, mind a kettőnek megvan a varázsa.
0: Szia Lili, gratulálok a Heal Me-hez, amit lejátszottak Cipruson egy rádióban, a ciprusi fellépésedhez is nagy gratula, és ma is szavaztam egy-egy zenédre a Top 500-ban, valamint szavaztam Kukira, Pulmexre, Jaminára és a Loving Arms-ra. Az outfited is nagyon tetszik, én vagyok Vox, Rami a TikTokról, aki imád nektek írogatni.
1: Hálásan köszönöm. Hát igen, itt a Heal Me kapcsán nagyon kíváncsi leszek, hogy hányadik helyezést fogja elérni a top 500-as listán. Pont most néztük meg Gerivel, hogy jelenleg Magyarországon a második legjátszottabb rádiós dal. Nem tudom elmondani azt a boldogságot és hálát, amit érzek, hogy hallgatjátok, hogy szeretitek, hiszen tényleg szívem, lelkem benne van ebben a dalban.
0: És most már ugye egy nagy ciprusi rádióban is szól ez a dal. Milyen volt a ciprusi fellépés?
1: Képzeld, Geri, hogy életem egyik legjobb fellépése volt. Tehát az a szeretet és energia, ami ott fogadott, azt konkrétan álmomban nem gondoltam volna. Hogyha kíváncsiak vagytok rá, akkor raktam ki videót a social media felületeimre.
0: SMS és Viber számunk 0620-311-111. Ha ti is voksolnátok a Rádió 1 Top 500-ban, megtehetitek például e-mailben, ugye a legegyszerűbb top500@radio1.hu. És hát akkor mi más is jöhetne, mint a dal, amiről beszéltünk?
1: Ami nem más, mint a jelenlegi legfrissebb saját dalom, a Heal Me. Ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
2: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. A lemezjátszók mögött reggel.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi ma is láger megy, ez a Rádió 1 Live Mix. Ma is két órában mellettem Regálili élőben a lemezjátszói mögött. Közlekedési információk jönnek közben, frissek és nagyon fontosak. Kis teherautó és kamion karambolozott az M5-ös autópályán Budapest felé Ócsa térségében, 6 kilométeres már a dugó, az 5-ös főúton viszont ki tudjátok kerülni, és van baleset a fővárosban is, a Szilágyi Erzsébet fasorban az Azul utcánál, valamint a 10. kerületben, a Basa utcában, a Száva utca előtt. Mindenkinek jó utat! SMS és Viber számunk 0620-311-111. Morándítól az Angels-t, imádom, jó a műsor, üdvözlettel Zotyó Miskolcról!
1: Imádom, hogy mindig kiemelitek a szettemből, és egyébként ez a remix, amiben játszom, ez egy igazi eldugott kincs.
0: Bizonyám, ezekre a zenékre is szavazhatok ám az idei nagy Rádió egy Top 500-ban. Tudjátok, ez a maratoni 3 napon át tartó slágerlista, amit minden évben ti állítotok össze, top500@radio1.hu. Jöhetnek a voksok továbbra is, az elmúlt 20 év legnagyobb slágereit keressük. Menjünk közben tovább.
1: Ma délután zenéket keresgettem, és találtam egy elképesztően jó remixet a There's Nothing Holding Me Back-ből, úgyhogy most ez érkezik itt a Rádió 1-en, a Live Mix-ben.
2: A lemezjátszók mögött.

0: Hétköznap délutánonként mindig két teljes órán át mixelünk, csak a legjobb magyar DJ-kkel, ez a Rádió 1 Live Mix itt a Rádió 1-en. Mellettem ma a Regán Lili élőben a World Is My Radio Show képviseletében. Ezt az SMS-t figyeljétek. Sziasztok, nemrég írtam nektek, én vagyok az a Regán Lili rajongó, aki metált is hallgat, és említettem nektek, hogy hamarosan megszületik a pici lányom. Nos, örömmel tudatom veletek, hogy szeptember 2-án megszületett, és a Liliana nevet kapta. Ráadásul szülés után a Heal Me volt az első szám, amit meghallgattunk együtt. Én jelenleg Budapestre tartok Debrecenből. Gratulálok Lili a ciprusi fellépésedhez, így tovább, nagyon jó a műsor, erőt adok a hazauthoz, szép napot nektek, üdvözlettel Burkus, a kamionos. Hát megvan a legfiatalabb Rádió 1 hallgató.
1: Ó, hát óriási gratula, és erre nem számítottam. Abszolút meglepett ez az üzenet, és nem tudom, hogy nézel-e minket, de Gerinek is, meg nekem is fülig ér a szánk.
0: Abszolút. Szóval Burkus kamiont vezet, metált hallgat, nagyon szereti Regán Lilit, Liliánának hívják a kislányát, és a Heal Me című dal volt az első, amit meghallgattak együtt szülés után. Úristen! Nagyon-nagyon sok boldogságot nektek, éljetek nagyon-nagyon sokáig, legyetek egészségesek. Hydration Break következik, a szokásos ivószünet, úgyhogy rengeteg szűrt vizet fogunk most együtt inni a konyhában, aztán pedig folytatjuk, Lili, jó?
1: Így van, perceken belül jövünk vissza.
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 4 nap.

0: kerüljön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
4: Találd meg kedvenc őszi és téli illatod a Rossmannban. Széles parfüm kínálattal és kedvező árakkal várunk üzleteinkben. Rossmann Plus kártyával például a 40 ml-es Polis parfümöket 35% kedvezménnyel, a Tom Taylor illatokat pedig 30% kedvezménnyel viheted haza. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Kérsz fekete virslit?
6: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
5: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
6: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
5: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
6: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
7: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
8: Evelyn, ez biztos?
7: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
8: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
7: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
9: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
10: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
9: Szerencsét, hogy az Optic World-ben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
10: Ez varázslatos!
9: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
11: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
12: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3szor.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
13: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
14: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
15: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
16: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
17: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
18: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
19: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 0,5 literes Monster energiaital csak 499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
20: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
21: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
22: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
23: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
24: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
25: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
26: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
27: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
28: Alkoholizmus a családban? Van kiút. Az Anonim Alkoholisták Találkozója Kecskeméten a Piarista iskolában várja az érintetteket és hozzátartozóikat október 9-től 11-ig.
29: Itt az év legrémisztőbb hónapja, és vele együtt egy ijesztően jó Plazma Center ajánlat. Ne félj el látogatni hozzánk októberben sem, hiszen halloweeni rémségek helyett nálunk csak a jótékonyság szelleme és a kísértetiesen magas juttatások várnak rád. A hónap első két adásával 18-18 ezer, a harmadik, negyedik és ötödik adásért pedig 20 ezer forintos juttatás vár. Ez azt jelenti, hogy öt adással összesen 96 ezer forintot zsebelhetsz be. Foglald le bátran októberi időpontjaidat a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk!
30: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
31: Most igazán megéri kiára váltani a JP Autónál. Válaszd a kényelmes és innovatív Kia K4 ötajtós és K4 kombi modellt raktárkészletről egyedi kedvezményes áron. Próbáld ki te is személyesen a JP Autó márka kereskedéseiben. További részletek a jpauto.hu/Kia oldalon.
32: Kia. Movement that inspires.
33: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását. Tegyen próbára minket, ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
34: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Kecskeméten is a Trendoptikában októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és a kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mai slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
1: Elmúlt 6 óra, hello mindenkinek, itt vagyunk újra, még mindig élőben, és még mindig Regán Lilivel, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Hello Lili!
2: Szia Geri, üdvözlök mindenkit!
1: Szia Lili, hello Geri, nagyon jó volt az első óra, remélem a másodikban is lesz saját dalod Lili. Üdvözlettel a nagy Rádió 1 fan, Rami!
2: Na hát akkor így készülök mindenképp, köszi a tippet!
1: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Mixelünk tovább, tehát még egy órán át. Menjünk tovább!
2: Érkezik egy óriási kedvencetek, ami nem maradhat el. Ez nem más, mint a Bambolé itt a Rádió 1-en. Csak is a Live Mixben.
0: A lemezjátszók mögött Regál Lili. Rádió 1 Live Mix.

0: Chaka Khan és az Ain't Nobody egy régi kedves ismerős itt a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben. Mellettem ma a Regálili élőben 2 órán keresztül közlekedési infók jönnek nagyon röviden. Baleset a 3. kerületben történt nemrég a fővárosban, az Aranyvölgy utcában, a Bécsi útnál, és még mindig majdnem 6 kilométeres a dugó egy baleset miatt az M5-ösön Budapest felé Ócsa térségében, az 5-ös főúton tudtok kerülni. Mindenkinek jó utat! Hú, de sok üzenetünk van, SMS és Viber számunk 0-20-3-111-111. Kékhajú dance hercegnő, isteni a szetted ma is, öröm hallgatni és nézni téged. Krisztin, életem, téged pedig nagyon szeretlek, hajrá Tapolca, üdvözlete Peti Ajkáról.
1: Nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy célba ért az üzenet.
0: SMS és Viber számunk 0-20-3-111-111. És valaki írta még 6 óra után néhány másodperccel, hogy reméli ebben az órában is lesz saját zene Regán Lilitől, hát ez jön most.
1: Pontosan ezt akartam mondani, hogy hát akkor szerettem volna eleget tenni ennek a kérésnek. Érkezzen egy saját darab Chris Willis-szel közösen, aki rengeteget dolgozott együtt már David Guettával, úgyhogy nekem óriási megtiszteltetés volt vele dolgozni. Ez nem más, mint a Blue Heart itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
2: Rádió 1.

0: Lili a legjobb, üdvözlete, Jocó.
1: Ezt mondjuk megnézném. Köszönjük szépen.
0: Jocó, jó edzés neked. Ne felejtjétek, már csak csütörtök estig tart a nagy konténeres játékunk, hiszen pénteken reggel Balázsék fogják kinyitni a rádió egy konténert, és kiderül, ki az a szerencsés, aki mindent megnyer, ami csak benne van. Ma a Rádió egy kívánság műsorban, majd a következő órában 7 és 8 között két kulcsot még szerezhettek tőlem. Lili, megint jön egy kis hidratációs szünet, a következő hydration break, iszunk egy csomó szűrt vizet, aztán pedig jövünk vissza.
1: Ne menjetek messzire, mindjárt jövünk.
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A 40. Diákolimpiai tanév alkalmából keressük az 1987-88-as tanévi bajnokokat, diákolimpiai érmes szülő-gyerekpárosokat, illetve a Diákolimpiában 40 éve dolgozó pedagógusokat. Részletek a Diákolimpia honlapján. Ünnepeljük együtt a 40 éves Diákolimpiát.
4: A hatékonyság fontos egy család életében, torokfájáskor is. A Mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A Mebukain mint 2 mg per 1 mg szopogató tabletta vény nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Hunyavá szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
8: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 5-től 7-ig 700 g gyorsfagyasztó csirkemellfilé 35% kedvezménnyel csak 1299, a barna rizs chips 26% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi. App nélkül is olcsó.
9: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
10: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
9: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
11: A harc, hát legyen harc!
9: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
12: Bogytán az időt.
9: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondható. Feltételek vannak érvényben.
13: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
14: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Reklámot hallottak.
15: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
17: Ha az ablak törlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
18: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
19: Carglass javít, Carglass cserél.
20: Mert a 3 DJ legenda

0: on Radio 1. On Radio 1. Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
1: A kérdés az, hogy te izgulsz ettől, hogy ő nem alszik otthon, mert én azért érzek egy kicsi pressziót abban is, hogy nem akarsz menni, jó, ha nem, hát nem. Biztos, hogy itt maradsz, oké, maradjál. A kérdés úgy van a feltéve, hogy akarsz menni, ugye nem?
2: Akarod ezt a halálos fenyegetéseket tartod három napot azokkal a rettenetes emberekkel?
1: Semmelyik osztálytársad nem megyed, egyedül leszel az erdő közepén, jönnek a medvők, akarsz menni?
2: Azt sem tudom, hogyan érezzem magam, hogy
1: most legyen. Nem te bizonsz egy rendülésre, hát ő érezze magát jól.
2: Vele kapcsolatban, mert tudom, az irány az olyan, hogy minden az, hogy jó, sima. Valaki tudja, hogy örökölt egy ilyet, és aztán meg nem sima. Nem sima.
1: Itt vagyok a bokorba.
2: Egy ilyen rezilienciát kéne, vagy az gyerek, és azt mondja, mostantól minden nap máshol alszol. Addig, amíg ez nem oké.
1: Ebből a hétfőt és a vasárnapit nem fogod ismerni.
3: Ha megszoktad, majd hazajöhetsz.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Station, you're listening to Radio 1.
1: Rádió 1 Live Mix. A lemezjátszóknál Regál Lili. A házigazda Juhász K.

You promised. Was losing control. Crazy night. Intense sex.

0: Ez volt Fader és a Goodbye, mellettem Regán Lili élőben a lemezjátszói mögött, a rádió egy live mixet halljátok 2 órában szokás szerint, és hát gyönyörű késő nyári időnk lesz még ezen a héten is, holnap felmegyünk egészen 26 fokig.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: A live mix után ne felejtjétek, 7 órától rádió egy kívánságműsor játékokkal 2 kulcsot is kaphattok még a rádió egy konténeréhez, amit Balázsék most pénteken reggel fognak kinyitni, úgyhogy Lili, jöjjön a finálé.
2: Érkezik egy nagyon erős duó, Martin Garrix és Ed Sheeran megint alkottak egy szerintem elképesztően jó tracket, ez nem más, mint a Repeat It, ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, csak is a live mixben.
3: A lemezjátszók mögött Regán Lili.
4: Hey, this is Ed Sheeran and you're listening to Radio 1.

0: Egy mixerszerűen nagyon jó volt. Köszönöm szépen, hogy az SMS-emre válaszolva ment a Blue Heart. Megy Lilire a szavazat a Rádió 1 Top 500-ban ma is. Üdvözlettel Rami Zircről.
1: Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogyha jól emlékszem, akkor tavaly 27. lett a Dreamin. Elképesztő nagy boldogság. Köszönöm, és kíváncsian várom, hogy idén az új dalok, a Blue Heart és a Heal Me hányadik helyezést éri majd el.
0: Ha bírjátok Lilit és a dalait, szórjátok meg őket voksokkal, például e-mailben top500@radio1.hu lehet szavazni. SMS-ben, Viberen, a Facebookon meg az Instagram oldalunkon is. Fellépések a héten?
1: 3 fellépésem lesz ezen a héten. Minden infót megtaláltok a social media felületeimen, és várlak titeket szeretettel a fellépéseimen.
0: Mi pedig várunk vissza ide a Rádió 1 stúdióba a Birdman Radio Show-ban csütörtök este.
1: Így van, nem sokára visszatérek, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!
0: Maradjatok, a Rádió 1 kívánság műsor kezdődik mindjárt Tóth Abigéllel és Accenttel. Jön a Sugar Daddy, és várnak rátok az újabb játékok, újabb kulcsokért a Rádió 1 konténerhez, úgyhogy hallgassátok tovább a Rádió 1-et, nagyon megéri.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 4 nap.

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy

0: Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész, helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
3: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárad kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda.
4: Hunyavel szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
4: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
8: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
10: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
11: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek? További információk az ersztesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! ERSZTE!
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
12: Amit megcsináltál 30 évesen, már nem biztos, hogy megcsináltál. Nem úgy siessz.
13: A szoftver.
12: Lassabban mész, óvatosabb vagy. Ez egy ilyen, ez egy természetes evolúciós folyamat?
13: Hát az van, hogy fúfogykos voltál, azt sem nem vagy az.
14: Akkor nézd meg a videót, hogy megjött az agya, vagy mi?
12: Nézd meg a videót, amit kirakott a Feri.
13: Hogy akkor ugye nem volt neked mit veszíteni, és akkor most már van. Rájött arra, hogy meg lehet halni. Tehát, hogy egyszerűen csak ez azzal jön meg, hogy van gyereked amúgy.
12: Nem tudom. Úgy valahogy az van, hogy ez így egyszerűen félősebb leszel. De én ezt a síelésen is érzem, hogy nem megyek már úgy. Azt írja, hogy agyi oka is van, hogy az agyadnak a dopamin szintje, a dopamin receptorok száma természetes módon csökken, így kevésbé hajt a vágy arra, hogy őrültséget csináljál, és izgalmas helyzetekben vegyél részt, mint mondjuk 20 évesen. Hmm. Tehát amíg 20 évesen én mindent végigpróbáltam, amit lehetett, a repüléstől kezdve a jég alatti buvárkodásig, én biztos, hogy nem mennék el vezetőszáró jég alá még egyszer merülni, úgyhogy hogy egy kötelet fogsz. Vagy nem mennék el barlangi merülésre, ahol barlang van a fejem fölött, és nem tudok följönni, ha mondjuk valami para van. Ilyen helyeket merültem meg, és mentem el, és semmiféle félelemérzet nem volt.
14: Igen, csak, és most már nem is kívánok.
12: Én nem mennék be most már egy barlangba merülni. Úgyhogy nem tudsz följönni, csak vissza kell fordulod, és a kötélen visszahúzod magad szűk kijáratokon, és ott tudsz először följönni a vízből. Ezt én megcsántam 25 évesen.
14: Bungee ugyanezt, te ugrottál egy csomót.
12: Biztos, hogy nem ugranék le. Na. Biztos, hogy nem ugranék le. Így, odaálltam, megnéztem, lenéztem a kosár, és kiugrottam.
13: Én ugyanígy vagyok a cukorra.
12: Ugyanígy vagyok, amikor le kell ugrani a boltba, kettő darab képviselő fánkját.
13: Hát kókuszgolyó.
12: Sima. Ha 8 kókuszgolyó, hagyjad
13: már. Most már nézzek, én ezt leizadok.
12: Mióta gyermekünk van, irálisan félek a feleségemtől.
15: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: És most,
1: Rádió
15: 1. Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Nem csak isteni zenék várnak rátok ebben az órában, hanem az esély is, akár egy konténernyi ajándékra. Halló, halló!
1: Martina vagyok. A Love Frequencies-t szeretném, és Attilának küldeném a páromnak, aki éppen még kint szerelő az udvaron a motorját.
0: Wow, ő akkor lelkes, motoros?
1: Igen, igen, lelkes.
0: Mit üzensz neki?
1: Azt, hogy igyekezzen, befelé készül a vacsora.
0: Mit esztek ma?
1: Sült csirke lesz. És sőt, krumpli.
0: Jó étvágyat kívánok hozzá, Lost Frequencies kérted, úgyhogy jön már is a Leave It All, és figyelem, indítom is az újabb játékot, és ezek már az utolsó lehetőségek, hogy szerezzetek egy kulcsot a Rádió Egy konténeréhez, amit pénteken reggel fogunk kinyitni, úgyhogy gyerünk, játék indul, a 10. telefonáló nyer, a számunk 0620 311 111.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és figyelem, figyelem, már csak csütörtök estig tudtok tőlünk kulcsokat szerezni. Halló, halló!
1: Szia, Geri, Detti vagyok. A játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Detti, remélem a Rádió 1 szlogen megy, és nem itt rontjuk el.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Na, erről van szó, Detti, te vagy a tizedik!
1: Úristen, de jó! El nem tudom mondani, hogy hányszor próbálkoztam, egyszerre több telefonnal is.
0: Igazi fekete öves vagy akkor, egyszerre több telefonnal folyamatosan, párhuzamosan.
1: Ahogy mondod, játék elejétől kezdve.
0: Azt a mindenét, hát itt a végén, az utolsó héten befutottál te is, úgyhogy megvan a kulcsod a Rádió 1 konténeréhez, amelyben újabb ajándékok is vannak, egy Max bőrkanapé, valamint egy Kelly Spider X70 kerékpár, és persze ott vannak még az eddigi nyeremények, az elektromos autó, a családi pihenés, az 1 milliós elektromos szerszámgép csomag, a háztartási gépek, a klíma, meg persze az okos tévé, konténernyitó parti pedig most pénteken reggel.
1: Amire érkezünk, és bízunk benne, hogy az én kulcsom fogja nyitni.
0: Tudod, hogyha így lesz, akkor gurulnod kell?
1: Bármi.
0: Szerintem érdemes gyakorolni, jó?
1: Amit csak kér, Balázs,
0: Pénteken reggel, tehát konténernyitás, neked is nagyon drukkolok, és kösz, hogy minket hallgatsz.
1: Nagyon köszönöm.
0: Újabb játék nagyjából 10-12 perc múlva ugyanígy nálam a Rádió 1 kívánság műsorban. Témin Pala jön közben, és a Dracula.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi ma is láger megy, és marad a vénasszonyok nyara, holnap 26, szerdán pedig 27 fok lesz a csúcs napközben.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
2: Szia, Levente vagyok, Luitól kérnék egy számot.
0: Hello, Levente, kinek menjen?
2: Nekem és a tanulómnak, Teodórának, hogy jó kezdünk legyen az este.
0: Akkor Teodóra tanuló vezető, és te vagy az oktató?
2: Igen, az egyik.
0: Na és Teodórának hogy megy a vezetés?
2: Jövő héten vizsgázunk, úgyhogy jó.
0: Meg lesz elsőre?
2: Szerintem meg lesz.
0: Így legyen, nagyon drukkolok, mindjárt érkezik nektek a Get Lucky Loitól. És kinek lesz meg az újabb kulcs a Rádió 1 konténeréhez? Ez a nagy kérdés. Indítom az újabb játékot, a 11 telefonáló nyer. Gyerünk! A számunk 0620-3111-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 4 nap.

0: induljon el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
4: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom
5: a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a Datív PC Neo-t. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Ősszel sincs megállás. Husqvarna Premium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
7: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
8: A hatékonyság fontos egy család életében, torokfájáskor is. A Mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A Mebukain mint 2 mg per 1 mg szopogató tabletta vény nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
10: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, az ajándékok egyre csak gyűlnek a Rádió 1 konténerében, a kulcsaink viszont egyre csak fogynak. Valakinek szeretnék adni egyet. Halló, halló!
1: Szia, szia, Feri vagyok.
0: Feri, hello, honnan?
1: Szolnokról hívlak.
0: És mióta próbálkozol már, Feri?
1: Hát, elég régóta próbálkozom ezzel a dologgal, nem tudom, hogy most sikerült-e.
0: Én nagyon-nagyon szeretnék adni neked egy kulcsot, kérem a Rádió 1
1: szolgáltatóját. Úgy örülnék neki. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, Feri, te vagy a tizedik!
1: Hú, de nagyon jó, hú, de örülök.
0: Úgyhogy sikerült, megvan a kulcsod a Rádió 1 konténerhez, és remélem nagyon tudod, jó. Ha pénteken reggel ez a kulcs nyitja ki a Rádió 1 konténert Balázsi konténernyitó partiján, akkor minden a tiéd, ami csak benne van.
1: Nagyon jó hangzik. Ú, nagyon örülök neki.
0: A két új ajándék ugye ma délelőtt óta, egy Max bőrkanapé, valamint egy Kelly Spider X70 kerékpár, a játék Balázséknál folytatódik holnap reggel, itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló.
1: Szia, Dénes vagyok, ez a Switch Discot szeretném a áramnak trófján.
0: Oké, és milyen alkalomból, vagy mit üzensz neki?
1: Nagyon szeretem.
0: Dénes, valami baj van? Ilyen nagyokat sóhajtasz.
1: Nem, csak nagyon sokszor játékra is próbálkoztam jelentkezni, aztán kicsit így stresszes vagyok.
0: A nagy rádió egy konténeres játék miatt van stresszes.
1: Igen, 80-szor
0: Istenem.
1: Most itt ebbe a pár percbe.
0: Nem mondod komolyan, figyelj, megy még a játék majdnem egy hétig. Én nagyon-nagyon drukkolok, hogy neked is sikerüljön bejutni, jó?
1: Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm, hogy minket hallgatsz, és akkor jön a Switch Disco, amit kértél, ez a Sleep Tonight.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Én lassan átadom a stúdiót a diszkós hitnek, aztán pedig jövök vissza 9-től World is Mine Radio Show. Egy csomó vadi új zenét fogunk nektek bemutatni Metzger Vikivel és Kollárral. Ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé, Juhász Geri kijelentkezik. Egy óra múlva találkozunk, jó pihenést addig is. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 4 nap.

0: Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
3: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
4: Jaj, de jó a víz forraló, ó, de szép az espresszó gép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
5: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
6: Én mindennek utána számolok. Amikor SUV-t kerestem, először megnéztem, mennyibe kerül. Aztán azt is, hogy később mennyi lesz az értéke. A Dacia Bigster már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással biztosítja a kiszámítható autózást. A Dacia értékgarancia révén pedig akár garantált visszavásárlási árral is tervezhetsz, hogy a számok még évek múlva is rendben legyenek. Kérj ajánlatot a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
7: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek? További információk az erztésleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
8: Visszatért a keddi kosár a KFC-be! 12 csirkerész, helyben fogyasztással, csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
10: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
1: Reklámot hallottak.
11: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
12: Amit megcsináltál 30 évesen, már nem biztos, hogy megcsináltál. Nem úgy
13: csinálsz. Betöltött a szoftver.
12: Lassabban mész, óvatosabb vagy. Ez egy ilyen, ez egy természetes evolúciós folyamat?
13: Hát az van, hogy fúfogykos voltál, azt sem nem vagy az.
12: Hát akkor nézd meg a videót.
14: Megjött az agya, vagy mi?
12: Ennyi, nézd meg a videót, amit kirakott a Ferit.
13: Hogy akkor ugye nem volt neked mit veszíteni, és akkor sem már van. Rájött arra, hogy meg lehet halni. Tehát, hogy szerintem egyszerűen csak ez azzal jön meg, hogy van gyereked amúgy.
12: Nem tudom, úgy valahogy az van, hogy ez így egyszerűen félősebb lesz. De én ezt a síelésen is érzem, hogy nem megyek már úgy. Még azt írja, hogy agyi oka is van, hogy az agyadnak a dopamin szintje, a dopamin receptorok száma természetes módon csökken, így kevésbé hajt a vágy arra, hogy őrültséget csináljál, és izgalmas helyzetekben vegyél részt, mint mondjuk 20 évesen. Hmm. Tehát amíg 20 évesen én mindent végigpróbáltam, amit lehetett, a repüléstől kezdve a jég alatti búvárkodásig, én biztos, hogy nem mennék el vezetőszáró jég alá még egyszer merülni, úgyhogy hogy egy kötelet fogsz. Vagy nem mennék el barlangi merülésre, ahol barlang van a fejem fölött, és nem tudok följönni, ha mondjuk valami para van. Ilyen helyeket merültem meg, és mentem el, és semmiféle félelemérzet nem volt.
14: Igen, csak, és most már nem is kívánok.
12: Én nem mennék be most már egy barlangba merülni. Úgyhogy nem tudsz följönni, csak vissza kell fordulod, és a kötélen visszahúznod magad szűk kijáratokon, és ott tudsz először följönni a vízből. Ezt én megcsántam 25 évesen. Bungee
14: ugyanezt, te ugrottál egy csomót.
12: Biztos, hogy nem ugranék le. Na. Biztos, hogy nem ugranék le. Így, odaálltam, megnéztem, lenéztem a kosár, és kiugrottam.
13: Én ugyanígy vagyok a cukorra.
12: Ugyanígy vagyok, amikor le kell ugrani a boltba, a kettő darab képviselő fánként.
13: Sima leugrasztam.
12: Ha 8 kókuszgolyó? Hagyjad
13: most már. Most ránézek, én ezt leizzadok.
12: Mióta gyermekünk van, irálisan félek a feleségemtől.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Disco! Disco!
15: Ladies

0: nagyon szépen köszönöm.
1: Én arról akartam beszélni, hogy október 24-én van a következő Diszkos itt Legends, Békés Csabán találkozhatunk. Most már kiderült, hogy egy Magna Cum Laude nagy koncert van a nagy színpadon, és utána 22 óra 15-kor kezdünk, és hajnali 2-ig fogjuk pörgetni az elmúlt most már mondhatni 21 év elektronikus diszkosítás legendáit, kedvenceit.
2: Most

0: Koltai Tamás, Isten éltes az ünnepeteket!
1: Most pedig már is menjünk tovább egy diszkosi csajáttal. Kérem szépen, hamarosan érkezik a klip, a végső verzió. Ez a Szóréta rád egyen csak igazi mai slágermegy a diszkosi Trédo Show-ban.

0: Rádió egy csak igazi, ma is slágermegdiszkos, itt Radio Show DJ Juniorral, Bárjátilav és velem Hamvai PG-vel.
1: A héten három fellépésem lesz, pénteken Demecseren kezdek egy helyi fesztiválon, a városi rendezvényen, szombaton pedig Budapesten a Hajógyári Klasszikon, és onnan megyek majd Balatonmária fürdőre, hogy az év utolsó bárány fellépését abszolváljam a rezidenciámon, Personal Jesus vs. Csibészek partin, ahol Szecsei Attilával váltjuk egymást. Minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
0: Én annyit akartam mondani, hogy Imelinger remixet csináltam, erőt ott eszembe. Szerdán bemutatom itt a rádió, meg a Bauzára is csináltam egyet, arra a Hausdar, ami egyébként egy repes csávó, egy német. És ezen kívül mindenki kerül a DJ Junior videócsatornára a YouTube-ra, ahol egyébként egy Made in Ibiza mix is kín van. Az 5 nap alatt nagyon jót megy. Videoklipszerű az egész 2 óra 20 perc, nézzétek meg.
2: Jön Imelinger és a Bad Times, kérem szépen a humanizált verzió október 1-én megjelent, ez pedig a Messengers, az egyetlen egy eredeti verzió, mondhatni, illetve remix az eredeti mellett, amely

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkos hit rádió show van, Hanvai Pidzsi a lejátszóknál. Ez David Guetta értelmezése, lehet egy picit belebincsizett Hanvai Pidzsi is, de ugyanúgy Gotye és Somebody That I Used To Know. Én ebből valamikor

0: Anna, azt szerintem viszont nem sikerült olyan jól.
1: Én ezt nem tudok hozzászólni, mert...
0: De hogy nem, de csak nem akar.
1: Pocsék.
2: Egy biztos, hogy megyünk tovább. A hétvégén a következő dalt biztos, hogy fogom játszani mind a három felvételen, illetve mind a három fellépésemen. Gyöngyösön, Bátaszéken és Budapesten belefél a house kategóriába. Tessék figyelni, jön egy egészen jól sikerült Mau P. Itt a Rádió Egyen, csak igazi, ma is lágerme egy hadiszkosít Radio Show-ban.

0: biztonságú magas BPM tartalma, adrészén a diszkosít a Rádió 1-en, amúgy Pici Mixa, itt van Bárány Attila és én DJ Junior. Ott vagyunk egyébként a TikTokon is, megyünk meg a YouTube-on is, FM-en, weben, applikáción, integetünk a kamerába, beszélni nem fogunk, csak itt élőben adásban. Annyit akartam mondani, hogy október 24-én Békés Csabán találkozunk, 22-15-kor kezdünk a nagy fesztiválon. Lauda koncertjét, és utána vagy a Hamvai vagy én. Hajnali 2-ig nyomjuk, aztán lesz még egy Death 4-5, ezt is mondjuk el. Ez a 21. születésnap, tavaly ugyanígy volt egyébként, pénteken Pécset, szombaton Budapesten játszunk majd.
1: Ha már pénteket mondtál, pénteken Demeter, szombaton pedig Hajógyári klasszik a fővárosban, utána pedig persze a Jesus, Csibészek, Balatonmárja Füldön, 2026-ban utoljára érkezem a balatoni rezidenciámra.
0: Szombaton Kapaszkos, Gyöngyös, Bátasség, Budapest, a következőt is fogom játszani. Na ez jön most itt, az egyik legnagyobb kedvencem, a bootlegek közül, itt a Rádió 1-en.

0: Bányai Attila voltam. Holnap este én pörgetem a lemezeket itt a Rádió 1-en 8 órától. Sziasztok!
1: DJ Junior voltam, azzal búcsúzom, hogy szerdán mixelek itt a Rádió 1-en. Hozok majd két premiért, egy új Imail Angel, a DJ Junior remixet, valamint a Bowser féle Magnetikből is csináltam egy újat. Ezen kívül minden elérhető a YouTube csatornámon, meg a Facebookomon a remixek, amelyet kiraktam, amelyeket nyáron készítettem el. Úgyhogy búcsúzom mindenkitől, szevasztok!
2: Ameddig a föld kerekén szolgálok, és zenélek, Hambai PG voltam szombaton, Gyöngyösön, majd Bátasséken, utána a fővárosban, a budapesti rezidenciámon várok mindenkit sok-sok szeretettel, ahol deep house muzsikákat fog pörgetni. És nagyon-nagyon fontos, hogyha szeretnéd bármelyik sajátomat, írj e-mailt a hambaipg@hambaipg.hu-ra. Én ezzel búcsúzom ma estére. Szevasztok, Rádió 1!

0: Ákosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebook

0: valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján a Foxpost applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
3: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
2: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
4: A harc, hát legyen harc!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
5: Bogytán az időt.
2: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió Egy Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mixműsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, imádni fogjátok velünk ezt a következő három órát. Újdonságok, extra különlegességek, zenehírek, jó sok mindennel készültünk. Metzger Viktória már berendezkedett a lemezjátszók mögött. Hello Viki, induljunk el!
1: Hello mindenkinek, sziasztok! Egy kicsit a hangom, azt tekintsetek el, az orgánumom nem a legjobb most, de belevágunk a World is Mine Radio Show-ba, és hát indulunk is Gordóval és a Loco Locoval.

0: Cascade, micsoda párosítás, zseniális volt tőlük ez a zene, Vision Blurred hétfő este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, 11-ig Metzger Viki, aztán 11-től szokás szerint Kollár a lemezjátszói mögött, David Guetta érkezik, és egy abszolút friss zene már megint BB Rexával készítette, ők ketten nem tudnak hibázni.
1: Bizony, bizony, és úgy képzeljétek el, hogy én nagyon-nagyon szeretem BB Rexa munkásságát, nagyon kedvelem, szerintem egy nagyon jó fejcsaj, legalábbis amit a social médiában áraszt magáról, az nagyon pozitív. Most láttam róla egy cikket, hogy 2019-ben képzeljétek el, nem akarták a Grammy-re öltöztetni, egy tervező sem akarta öltöztetni, azért, mert ugye BB Rex egy picit ilyen molettebb alkatú hölgy, és a Taylor Swift volt az, aki felhívta, és mondta neki, hogy ne is törődj velük, és rás ráncs, bomba vagy, jól nézel ki, és ez nekem annyira pozitív, hogy két ilyen előadó így összeáll és összefognak, úgyhogy BB Rex szerintem egy tünemény csaj, tőle is David Guetta jön, a Sad Girls.

0: Sideways Remix a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Metzger Viktória a lemezjátszói mögött, és egy kedves kollégánk, egy kedves jó barátunk érkezik, Wilcox.
1: Bizony, nagyon kedvelem Wilcoxot, úgyhogy most tőle jön a legújabb, imádjuk őt. Ezzel folytatódik a World Is Mine Radio Show.
0: Ez tehát Wilcox és a Sundown.

0: Itt a Rádió 1-es, a World is Mine Radio Show hétfő este, és képzeljétek el, megvan a félig magyar blondis első Billboard Number One slágere. Na ez is jön majd 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: hello mindenkinek! Elmúlt este 10 zseniális zenék jönnek a következő egy órában is, nagyon sok újdonsággal. Hello Viki, menjünk tovább!
1: Sziasztok, bizony megyünk is tovább a második órával. Itt is van már a háttérben Sam Felt és Rosalind, Heart Like Mine.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to the World Is Mine radio show on Radio 1 Hungary.

0: David Guetta és Matt Sassari egy fantasztikus dal, ez volt tőlük a Crazy. Hétfő este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, mellette Metzger Victoria a lemezjátszói mögött, és akkor most a mester után jöjjön a tanítványa, mert hogy a most érkező 29 éves hype-aton bizony David Guetta fedezte és karolta fel, azóta több zenét is készítettek már együtt, ez most egy önálló dal.
1: Igen, egyébként kicsit ilyen alokhangzással megy, és én nagyon-nagyon kedvelem, tőle egyébként nekem pont ez a kedvenc trackem, úgyhogy tőle jön az Out of My Head.

World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Metzger Viktória. Metzger Viktória. Na most szólj hozzá a Facebookon. Facebook.com/Rádió

0: hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. Ez a Rádió 1 és benne a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadiúj zenét Metzger Viki a lemezjátszóknál, és tőletek jön most egy friss dal.
1: Bizony, Gabriel Dancer és Blanche-sal követtük el a One Kiss-t. Egyébként mindjárt elérjük az 1 millió hallgatást, úgyhogy záporoznak itt a milliók mostanában a közreműködésekkel, a saját zenékkel. Úgyhogy nagyon hálás vagyok, hálásak vagyunk nektek, hogy szeretitek. Ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: CID és Taylor René 1-800 hétfő este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. A következő zene címe Don't Wanna Go Home, mi sem megyünk még haza, Metzger Vikivel maradunk egészen 11-ig, sőt utána 11 és éjfél között Kollárral várunk majd benneteket élőben, úgyhogy most jöjjön egy fantasztikus olasz trió.
1: Bizony, bizony, elmerülünk Medúzában. Medúzát nagyon-nagyon kedvelem, megyek majd képzeljétek nyaralni, és én mindig ilyenkor arra gondolok, hogy Ibizára kéne menni, mert ugye Medúza többször felszokott ott lépni, hát most idén nem oda fogok menni, de azt gondolom, hogy jövőre bepótolom és elmegyek egy jó Medúza koncertre, úgyhogy most tőle jön a Don't Wanna Go Home.

0: Rádió Show-ban a Rádió Egyen. Ez volt a Rufus du Sol és az In the Moment a fantasztikus Adriatic Remixben. Metzger Viki, ezt hagytam a legvégére. Hol játszol még a héten?
1: Képzeljétek el, hogy szombaton Pécsre látogatok. Nagyon-nagyon szeretem Pécset. Havonta szoktam oda járni fellépni, ugye egyetemi város, úgyhogy neki is apunk a téli szezonnak.
0: Hajrá Viki, jó bulikat kívánunk neked, ti pedig maradjatok, nincs reklám, megyünk tovább, jön Kollár, élőben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
4: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Mine Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, Kollár viszi nálunk tovább a hétfő estét. Zseniális zenék jönnek ebben a következő 60 percben is. Kezdjük el!
2: Köszi, hogy itt vagytok, drága Rádió 1. Jön Tame Impala Drakulája, és megharap mindenkit Christopher remixében, ami szerintem az elmúlt idők egyik legjobb.

0: minden este 9-től a Rádió 1-en.
1: This is the World is Mine Radio Show.
0: World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál.
2: Kullá! Cool!

0: és megjelenése Feel So Good. Remélem ti is jól vagytok. Ez a Rádió 1 és a Word Is Mine Radio Show Kollár a lemezjátszói mögött. Üdv a most érkezőknek, szevasz Kollár, neked is még egyszer.
1: Hello drága Rádió 1, köszi szépen, hogy még mindig ennyien itt vagytok. Usual, Hugel, Usual, mindenféle nyelvkörnyezetben máshogy mondják a drága úriembernek a nevét, de hát gyakorlatilag az egyik legfelkapottabb lemezlovas most 2026-ban. És hát nem is véletlenül, ugyanis a legújabb elektronikus zenei albuma abszolút úttörő, és akkor a világslágerek csendülnek fel rajta, mint a Shine. Ezzel folytatódik a Word Is Mine Radio Show.

I wanna.

0: Itt a Rádió 1-es World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek vadonatúj zenéket Kollár a lemezjátszói mögött, és egy norvég trió érkezik most, a Bausa. Hát tőlük ez a zene mindent visz.
1: A TikTokon lett nagyon felkapva a Magnetic egyébként, és szerintem abszolút új generációs hangzás van belecsempészve. Úgyhogy még egyszer, Bausa és a Magnetic, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.

0: 2001. januárjában jelent meg a most érkező dal legelső változata.
1: Abszolút, a Planet Funk slágere kapott egy ráncfelvallás 2026-ra, a Chase the Sun még mindig abszolút örökzöld, ezzel folytatódik a Burizman Radio Show.

0: DJs in Hungary. Minden este 9-től a Rádió 1-en.
1: This is the World is Mine Radio Show.
0: World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál.
2: Kullá! Cool!

0: mögött. Hol leszel még a héten?
1: Igazából a szokásos vaker következik, leszek budapesti és vidéki rezidencián is. A nyári időszámítás véget ért, nagyon szépen köszönöm a kitüntető figyelmet, maradjatok velünk összetélen, tavasszal, nyáron.
0: Mára tehát ennyi, köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk meg.

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy ilyen nagy hanggal jó kezdeni. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, pontosabban folytatni a World is Mine után, ami szenzációs volt. A mixek hamarosan fent a Rádió 1.hu-n, és tartom a tempót, amennyire csak bírom, és egyelőre úgy tűnik, hogy bírom, mert hogy Robin Schulz újdonságát indítom már, és ez a Bad Times a Rádió 1-en.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és fontos, ma is folytatódik a kulcsvadászat. Még be lehet zsebelni egy kulcsot a konténerhez, amit pénteken valaki ki fog nyitni.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy a Rádió egy top 500 szavazás, pedig pörög továbbra is. Le lehet adni a voksunkat, akár többször is a kedvencünkre. Ki nyerjen idén, ki az, aki legyen ott a listán, ezt csak a Rádió egy hallgatók dönthetik el. SMS, telefon, Viber 0620 311 111, de működik a top 500 kukac radio1.hu, vagy bármely social felületeken is lehet szavazni.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig az a Regál Lili, aki nem csak nálunk zenél minden héten csütörtökön a World is Mine-ban, meg a Live Mix-ben is, többször is hetente, viszont zenél még a világ különböző pontjain is, ami azért nem kis dolog. Múlt héten például Cipruson lépett fel, azt már most tudjuk, hogy szilveszterkor a Maldív szigeteken fog, és tényleg egyre több külföldi bulira kötik le, hát nyáron ugye Ibizán is volt, nem bulizni, zenélni. És az már azért egy elég komoly dolog. Szóval nagyon gratulálunk neki. Ez pedig a legújabb igazi mai slágere, a Hear Me, amit indítok a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

rádió egy konténer. A legújabb őrület. Hallgassa a Rádió 1-et, hogy megnyerje élete kulcsát a Rádió 1 konténerhez.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

pam, pam, ez rádió egyik csak igazi mai sláger. Egy picivel egy óra után járunk kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Jó munkát, jó utat, az igazi mai slágereket hozom megállás nélkül, és várom egyébként az üzeneteket is. 0620-311-111. A nagy kedvenc most a Swiss Disco-tól indul, Rehab-bel Sam Feldel, ez a Sleep Tonight itt a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és én bírom azokat a sztorikat, amikből kiderül, hogy milyen alázat van egy-egy előadóban. Itt van például Lost Frequencies, aki még a pályája kezdetén, pontosabban azelőtt egy szintetizátor teljes kézikönyvét elolvasta, mert hogy úgy gondolta, hogy a hangszer tervezéssel is valamennyire képben kell lennie, tudnia kell, hogy hogyan működnek azok a hangszerek, miközben persze meg kell tanulni azokon játszani is. Több hangszeren játszik egyébként, de a szintiket kívülbelül ismeri. És tudja is a jó dal receptjét, mert hogy itt a legújabb igazi mai sláger tőle, Lost Frequencies és a Louis Roll a Rádió 1-en.

0: fiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nagyon fontos, ma is lesz még játék, amivel lehet kulcsot nyerni Balázséknál, Attisnál és Gergőnél is. Pénteken pedig valaki reggel ki fogja nyitni a konténert, és mindent megnyer, ami benne van, már pedig nagyon sok minden van benne, szóval figyeljük a játékot, oké? Okay? Én pedig hozok most egy újdonságot közben Loitól, David Puentes-től, az igazi mai sláger a Golden Summer a rádió.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a Top 500 szavazás pedig pörög továbbra is. Melyik dal, ami mindenképpen kell, hogy a listán szerepeljen, melyik dal, aminek meg kéne nyerni? Hát az fogja, ami a legtöbb szavazatot kapja. De lehet többször is szavazni, akár SMS-ben, akár telefonon, akár Viberen, bármilyen dalra, hazai, a külföldire, ami tetszik, jöhet rá a voks. Kukira is, Kárnerrel közösen, ez a legújabb tőle, a Fire, itt a Rádió 1-en.
1: Én pedig Kárner.
2: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
1: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is leger megy.
3: Ez a

0: A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.
1: Let's get down to business.